0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Egy, két, három, négy, kezdődjék a zárószám. Pengest Tiborunk azt a gitárt. Jázjon Robi alábad, hadd érezzük át mi is ritmusát.

különbség, nincs köztünk ellentét, fokozzuk egymás hangulatát. A zene lett az életünk, nélkülem

Hey. Vigyázz rám, kérlek, még maradnék. Amikor indulsz, én utánad szaladnék. Amikor érkezel, majd eléd megyek, és csak remélem, hogy egy életre elég leszek. Nem az vagyok, akit vártál, ezt tudom rég, de a reményt azt magam után húzom még. Érzem, ahogy dobog itt belül ez a szív itt a sárban, de holnap majd felül. Egyszer majd elindulunk, tudod, te meg én.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaik, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: levélben, ha jól láttam, nullából 60. Bárhonnan nézem, ez egy hétjegyű szám, ami bevételnek oké, de kifizetnem nem túl vidám. Pláne, hogy 8 napos a határidő, talán Laci bácsi rontott el valamit, ő a könyvelő, aki annyira pontos, mint a svájci óra. Svájcban nem voltam soha, sőt a Balatonra sem mentünk már le egy pár éve, mert egy vállalkozásnak horrorisztikus a költsége. De nézze, én egy adószámmal rendelkező magánszemély vagyok, az áfakörön annyira kívül esek, hogy le is huppanok.
1: Mondja kérem, hogy is van ez, számla nélkül olcsóbb a jazz.
0: Lelkem a bánat búzsdalát szórja, Jackie a durból, jazz visszamolva.
1: Lombok

Hölgyem, jól érzem, hogy van lüktetés ön között is köztem, meg bújnék abban a völgyben, dombocskái árnyékában, hú, de nagyszerű volna. Ott az örömére dolgoznék, nem a járulékomra. Volt az általános iskolában egy Detti nevű lány, akinek szemeiben ugyanúgy csillogott ez a pály. Ez szabály, hogy évente egyszer fizetnem kell, kötelez, mert a hatóság lekaszál. De szamár, mondom magamnak a tükörbe nézve, de gondolhatnánk inkább együtt valami szépre, mondjuk Lelle mellett egy csinos kis bérelt katamarán, hajunkat fújja a szél, és egy lehelletnyi textília van csak magán. Világgá kürtöljük, hogy a szerelem a legszentebb dolog, de ha ettől sem enyhül meg a szíve,

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti neked a műsorvezető Bögös Sándor. És az autótöltés mindig egy érdekes dolog, mert ugye elektromos autóval, hogyha megyünk, akkor tulajdonképpen azért nagyon sokszor egészen különleges helyekre lehet ráakadni. Na most, hogyha az ember elmegy Szekszárd felé, majd Szekszárd irányából elmegy Bajára, ahol belül van egy nagyon jó street futós hely, baromi jó kaják vannak egyébként, és egyébként nem is horror drága. Na mindegy, látni fogják, mert amikor átmennek a hídon, jobbkéz felé ott van ez a street food, na ott álljanak meg, egyenek egyet. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor van egy egészen különleges tea töltő pont, amire nem is számítottam egyébként, mert hogy kerítéssel körbe van kerítve, napelempark van a környékén, az ember beáll oda, megnyom egy gombot, kinyílik a kapu, beenged, ráteszem az autóra a töltőkábelt, ülök, nézelődök, látom, hogy ott van egy konténer, mondom, biztos van egy őrit. Az ember ül ott már egy negyed órája, majd oda megy, hogy esetleg benéz a konténerbe, vagy ha van ott valaki, akkor ráköszön, és egyszer csak kiderül, hogy hát ez nem egy olyan konténer, hanem egészen különleges. Hegedűs Ádámot kértem meg, hogy meséljen nekünk, hogy honnan jött az ötlet, hogy csináljanak egy ilyen egészen különleges töltőpontot itt a TEA hálózaton belül. Hegedűs Ádám pedig a TEA értékesítési vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Szia, Sanyi! Üdvözlök mindenkit! Partnerünk napelemeknek a telepítésével, értékesítésével foglalkozik, nevüket Dél Bácska Solar Kft. Egyeztetem már korábban akkor jó ideje, amikor megszületett ez az elképzelés, hogy akkor hogy mind kellene ott töltőt létesíteni, van nagyon sok napelemes rendszerük, és akkor azt kellene nyilván valahogy ugye kellemes ez a hasznossal összekötni, főleg hogy a környéken ugye nem is nagyon van nagy teljesítményű töltése lehetőség. És akkor nyilván jöttek az ötletek, nekik is voltak elképzeléseik, mi is javasoltuk, hogy nyilván itt a felhasználóknak mi lehet, ami szimpatikus lehet, és nyilván egy kisebb kitérővel is, de mondjuk arra tudnak fordulni, és tényleg egy ilyen kis töltő öblöt készíteni, ami pont mindent ad, amire szerintem még szerintünk ugye a mostani elektromos autózásnál most egyre jobban megkíván.
1: És ami nagyon kilóg a sorból.
2: Így van, tehát teljesen egyedi komplexum lett itt létrehozva. Ugye itt, hát maga, ahogy mondtam, ugye le van kerítve, tehát ugye pont itt az egyik, ez a biztonsági faktor, amit ugye szeretett volna a partner is mindenféleképpen a felhasználóknak biztosítani, az, hogy ott tényleg csak az mehet oda be, aki elektromos autóval tud tölteni. Ugye ott egy úszókapu van, amit az applikáción belül lehet nyitni, tehát, és ugye ez GPS koordináta szerint, tehát ott kell lenni a kapu előtt, hogy ez ugye ez a gomb az applikációban megjelenjen, és akkor ugye az applikációban lehet nyitni, amikor ott áll az ember a kapu előtt, és utána automatában pedig visszazáródik. Innentől kezdve tudja használni és élvezni ott a helyszínek az előnyeit. Ugye carport van a töltő felett, tehát egy elég nagy fedezés van, ami nyáron téren baromi jó lehet, meg jó is, tehát mi is tavaly nyáron voltunk ott pont tesztelni az RV Torres-t, ugye a
1: KGM autója.
2: És pont ott is ilyen, hát augusztusban voltunk ilyen jó 40 fokos időjárásban, és hát nagyon jól jött, tehát tényleg nem csak egy kicsi carport, hogy a töltő felett van, hanem teljesen az egész autót beborítja, kamera van mindenhol körbe, világítás, ugye ott eleve úgy indul, hogy van egy 200 kW-os DC töltő, két darab CC-es kábellel, de emellett még van egy 34 kW-os kicsi DC, kifejezetten Shazamo és felkettes ajzata.
1: Na várjál, egy pillanatra zene, és akkor utána körülnézünk még ezen a telephelyen, vagy nem is tudom, hogy tulajdonképpen nevezzük töltőállomásnak akkor ezt. Jazzy.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Hegedűs Ádám, a TEA értékesítési vezetője. Hogyha mennek majd Baja felé, és Bajáról mennek tovább a határ irányába egy egészen különleges töltőponthoz, de hogy pontosan helyileg hol is van, szerintem azért azt is említsük meg.
2: Ugye ez az 51-es főút mellett van, közvetlen főútról lehet igazából megközelíteni, ott is nyilván a partner, ott a bejutást, az teljesen önerőből oldotta meg, mennyi van ott a meg az adminisztrációt, meg a körbejárás is itt a közúttal, és igazából Bajától egy ilyen 7 perc távolságra van, tehát körülbelül egy ilyen 7-8 kilométer Bajától, úgyhogy tényleg egy kis kitérőnek mondható.
1: Tényleg a főútról már lehet látni ott a bekötőt, gyakorlatilag kerítés, egy nagyon rendezett környék, és ami nagyon jó pofa volt, mondom, az a konténer, hogy leraktak oda egy konténert, a konténerbe lehet kávét inni, meg tudjuk mosni a kezünket, arcunkat, tudunk inni, vizet van kitéve, tartályos víz, mellette, még hogyha valaki szeret egy kicsit ott játszani, akkor még arra is van lehetőség, és ami egyébként nagyon-nagyon jó pofa volt, hogy például ki volt téve egy tár cseresznye, meg pár szem gyümölcs oda, még a konténer előtt egy asztalra, amit ott a környékbeli termelők hoznak oda, hogy egy kicsit kedvet csináljanak, esetleg valaki akar venni ott valamilyen gyümölcsöt, akkor azt náluk később megveheti, de addig meg lehet kóstolgatni, szemezgetni belőle. Egészen különleges, de akkor nézzük, hogy mi van a konténerbe.
2: Az, hogy ugye magadban a komplexumban igazából vagy a területre ugye nem lehet bejutni, csak ugye az applikáció nyitásra és csak ugye elektromos autótöltés szempontjából, de még ezen belül is ugye a konténerhez, hogy bejussunk, egy kódot kell ugye beütni, ami a töltő elindulását követő igazából egy órán belül lehet ugye aktiválni, és onnantól kezdve lehet bemenni. Ebben a konténerben ugye próbálta igazából tényleg minél jobban és kényelmesebben kialakítani a partner a helyszínt. Ugye hát nyilván van egy mozdó, tehát ugye alapesetben a legtöbb töltőpontnál ez, ami egy hát egy probléma lehet látni.
1: Hát igen, hogy általában egy bokorra szokott leegyszerűsödni.
2: Igen. Ha van egyáltalán az is, hogy azért az sem mindenhol. Úgyhogy nyilván van egy mosdó, ami egyfolytában tisztítva van, tehát tényleg egyfolytában a karbantartás, meg a tisztítás. Illetve emellett van kapszulás kávéfőző, tehát ugye nyilván itt a partner is próbált ezzel kedveskedni, amit egyfolytában tölt, és többfajta kapszulából van választási lehetőség általában, és akkor mindenki le tudja magának főzni a kívánt kávékat. Illetve van ugye vízautomata, van egy flipper gép, ami ott az ember, hogy ne csak a telefon nyomkodja, hanem el tudja jól ütni az időt is szó szerint, és akkor ugye lehet flipperezni is egy jót. De szóval van egy kis asztal, és akkor ott vendégkönyv is van, ami rengetegen szoktak írni, a tavaly mi is végig olvasgattuk, ami bele voltak kérve, hát azért tényleg olvasni ilyen nagyon kedves írományokat. Úgyhogy igazából így néz ki ez a helyszín. Pont amikor mi tavaly is voltunk ott tesztelni az LV Torrest, akkor pont jött egy család két kisgyerekkel és egy kis kutyával, és ők is odáig voltak meg vissza, hogy tényleg a kutyát is ki lehet nyugodtan engedni szabadon addig, ő is nyújtózik, szalad egyet, mivel zárt a kapu, ezért nem kell félni, tehát ebből a szempontból is nyilván a kutyásoknak, vagy az által utazóknak ez nagyon kényelmes helyszín lehet. Illetve ami még folyamatban van, ugye ott ilyen, nem tudom, látta, de van ilyen lugas is a konténeren, ilyen szőlőlugas lesz felfuttatva, és kicsit ilyen olasz élet stílus próbálnak majd visszaadni, ahol majd ki lehet majd ott is ülni, és esetleg ott is kint megszülcsölni a kávénkat. Úgyhogy
1: tényleg különleges a helyszín, és tényleg csak azt lehet rámondani, hogy hajrá, csak így tovább, és hogyha sok ilyen partneretek lesz, meg ti is partnerek vagytok az ilyen különleges ötletekhez, akkor ez még tovább viszi előre a cégnek a népszerűségét, úgyhogy tényleg érdemes arra beugrani, hogyha valaki arrafelé autózik, tehát Szekszárd, Baja, nincs olyan nagyon nagy távolság, el lehet menni Gemenc felé egy kicsit kirándulni, és akkor szerintem, hogyha elektromos autóval vannak, akkor érdemes ide ellátogatni. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk erről, köszönöm, hogy egyáltalán hogyan is született meg ez a töltőpont, és hát remélem, hogy nagyon sok ilyen lesz, majd még több partner is kedvet kap majd ahhoz, hogy egy kicsit egy oázissá tegyen egy ilyen töltőpontot.
2: Köszönöm szépen én is, illetve itt amúgy még kiemelném még a beszélgetés végén itt az árazást is, hogy ami ugye pont az, hogy mondjuk ez a 7 perces kitérő, ezek mellett még ugye a töltési díjszabás is megéri, ugyanis ugye a normál ára 149,
1: igen,
2: ugye a bérletes ára 134 forint.
1: Bizony, és 200-as
2: töltő. Meg pontosan, ami amúgy elég ritkának számít. Úgyhogy amúgy várunk minden új leendő jelöltet, akinek nagyon hasonló az elképzelése, mint ez, mi is bárhogy javasoljuk másoknak is, hogy látogassák meg.
1: Igen, nagyon jó pofa volt, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, meséltél nekünk, hogy hogyan

0: is keletkezett ez a töltőpont, de egyébként meg látni, hogy tényleg nagyon jó fej a csapat, tehát egy jó együttműködés akkor. Na, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot,
1: köszönöm,
0: hello!
1: Szép napot, szervus, sziasztok!
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönthetem Járai Henriket, a KGM magyarországi országigazgatóját, és hát vele beszélgetünk a márkáról. Ha valakinek így most hirtelen nem ugrik be, hogy KGM, hova is tegyem, akkor a Sang-Yongot kell csak felidézni. Mert hogy közben volt egy tulajdonosváltás, és a tulajdonosváltással együtt jött egy névváltás, ami hát most már talán több mint egy éve tulajdonképpen KGM néven viszi tovább a márkát, de hát akkor a vonal túlsó végén Járai Henrik. Halló, szia!
2: Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi újság van nálatok? Milyen modellek jönnek? Hogy álltok? Hogy áll a KGM név? Mennyire kezdik el az emberek megszokni, megismerni? Vagy még mindig Sang-Yongot jönnek vásárolni?
2: Egy átmeneti időszakban vagyunk, mind a kettőre hallgatunk. Ahogy említetted, 2024-ben Magyarországon is átnevezésre került a márka. Aminek a háttere az, hogy egy új tőkeerős és koreai hátterű tulajdonos vásárolta meg a teljes autógyártót. Ezek a tulajdonosnak a neve KG Group, és a mobilitás, az az autós üzletág, illet KG Mobility, ami magára az autókra pedig a AEM véraszként kerül rá.
1: Tehát akkor így megvan rögtön a név eredete, és egyébként mennyire maradt meg a portfólió, mennyire nyúlnak majd bele a különböző fejlesztésekbe? Ha jól tudom, ott az volt az egyik főcsapás, hogy ők bele fognak ebbe tenni bőven sok pénzt ahhoz, hogy teljesen új technológiák és tulajdonképpen teljesen újra gondolt modellek is megjelennek majd a piacon.
2: Alapvetően pontosan ez a várakozásunk, hogy végre megérkeznek azok a befektetések, azok a fejlesztési összegek, amivel aztán az újabb kihívásoknak meg tud felelni a márka. Nem felejtve el az alapvető profilját, az, hogy egy összkerékhajtású teretjáró profilra és örökséggel rendelkezik a gyártó, de haladni kell a korral, így nálunk is megjelent az elektrifikáció, hiszen elektromos és hibrid hajtásnál több tekintetében.
1: Igen, egyébként, hogyha az elektromos palettát nézzük, akkor ott jelen pillanatban a tisztán elektromos modelleknél kettő modell van a piacon, hogyha jól tudom egyelőre.
2: Ez így van, egy nagyméretű családi tisztán elektromos SUV-val rendelkezünk, és Európában teljesen egyedülálló módon rendelkezünk egy tisztán elektromos pick-up-val is, ami akár összkerékhajtással is elérhető, és ami ezen felül is igazán egyedivé teszi ezt a terméket, hogy szemben a többi pick-up-val, amik hagyományos létrehalvázra épülnek, ez egy önhordó karosszériát kapott, így bár egy pick-up teherhordó képességével rendelkezik, de egy sokkal jobb személyautósabb vezetési élménye is van.
1: Ezek szerint könnyedebbé vált az autó. Ha jól tudom, akkor ez most kapott egy valamivel nagyobb akkumulátorcsomagot is, vagy csak fog kapni?
2: Az SUV tekintetében történt most a ruha alatt egy technológiai ugrás. Uh-huh. És egy,
1: ő az EVX, igaz?
2: Ő a Torres családból, igen, az elektromos modellnek van egy külön utóneve, második neve, ő a Torres EVX, és itt beszélhetünk most már egy igen nagy kapacitású 80,6 kWh-s akkumulátorról. És ha már akkumulátorról beszélünk, hadd tegyem azt hozzá, hogy a KGM modellekben egyébként LFP, azaz lítium-vasfoszfát kémiát találunk, ami egy tartósabb és biztonságosabb formula.
1: Egy rövid zene, és akkor innen folytatjuk.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Járai Henrik úr, és akkor maradunk a KGM-nél. Abban maradtunk, hogy egy önhordó karosszériás pick-up van, ami tisztán elektromos, illetve itt van egy szabadidőautó is, ami valamivel nagyobb akkumulátorcsomagot kapott, mint eddig, és ezek RFP-s akkumulátorok. Hatótávban mire lehet számítani ezeknél a modelleknél? Mennyire van már meg a tapasztalat?
2: A VLTP adat az, ami kiindulás. Az SUV esetében bőven 400 fölötti VLTP adatról beszélünk. Ami meg a tapasztalatot illeti, nyilván itt mindig meghatározó a sofőr jobb lába, de azt tudjuk mondani, hogy akár egy nagymértékben autópályás felhasználás, vagy egy hidegebb időjárás esetén is 350 km körüli valós hatótáv érhető ezekkel az autókkal.
1: Ami tulajdonképpen nem tűnik rossznak. Egyébként mit tud a Muso, mert egy ikon a Ssangyong világából érkezve a KGM világába?
2: Pontosan a Muso már önmagában is egy márkanévé vált, és az összes érkező pick-up a Muso nevet fogja majd viselni a kínálatunkban. Így van most egy Muso EV-nk és egy Muso Grandunk. A Muso Grand az, ami ülyen a gyökerekhez megtartotta az alapkonstrukciót, egy nagyméretű létrealvázas 10.000 erőforrással hajtott pick-up, ami egyébként napokban fog megújulni, és érkezik belőle a teljesen új generáció.
1: Hogyha megnézik a modellpalettát, akkor hogy néz most ki, melyik a legkisebb, és hogyha végigmegyünk így a soron, akkor jelen pillanatban mi az, ami elérhető, és hogy jön-e valami újdonság majd?
2: Ahogy már említettem, márka alapvetően terepjárókra, SUV-kra specializálódott, éppen ezért a legkisebb modell is a kínálatunkban egy SUV, úgynevezett SUV, aminek a neve a KGM Tivoli. Ezt követi, és népszerűségben abszolút első helyen áll a már családi méretű SUV kategóriába sorolható KGM Korando modellünk, majd egy igen széles kínálattal rendelkezünk az ennél is nagyobb nagyméretű családi SUV kategóriájában, ahol a Torres és az Action modelleket találjuk. Ezek közül a Torres elérhető tisztán benzinmotoros megoldással, öntöltő hibrid megoldással és a már említett tisztán elektromos Torres LVX modell, illetve a Torres testvér modellje, az Action, ami hasonló külső méretekkel rendelkezik, ugyanakkor egy jóval sportosabb, dinamikusabb kupés formát kapott. Ez a modell is elérhető benzines erőforrással és öntöltős erőforrással. A modellpalettánk tetejét pedig a már említett hagyományos terepjárók zárják, ezek létrealvázas karosszéria megoldások. A terepjáró tekintetében ez a KGM Rexon, még a pick-upok tekintetében pedig a Muso Grand.
1: Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy neveket nem kell akkor tanulnunk, mert hogy mindaz a nevek, amik eddig népszerűek voltak a Ssangyong márkánál, rátöröklődtek és viszik tovább ugyanazokat a géneket, mert egyébként bármelyikre gondolok, hogy annak idején 4-5-6-10 évvel ezelőtt, amiket próbálgattam én is, és azok még igazán ugye az alap Ssangyong verziók voltak, hogy azok tulajdonképpen mind-mind kellemes emlékeket hagytak, és amiben ti erősek voltatok, ugye azt mindig el is mondott, hogy 4x4-es hajtáslánc, tehát a Ssangyong annak idején elérte az, hogy négykerekes specialistaként kezdték el az autóiparban emlegetni őket.
2: Ez valóban így van, és jelenleg is az összes benzines erőforrású, vagy benzines erőforrást is tartalmazó modellünk elérhető összkerékhajtástól, a legkisebbtől a legnagyobbokig, és az egyes modellek tekintetében is azt látjuk, hogy az összkerékhajtás nem egy olyan extra, aminek a megvásárlásához magasabb felszereltségi szintekre vagy más opciók megvásárlására lenne előírva, hanem alapfelszereltségi szinttől akár kéziváltóval is elérhető az összkerékhajtást, ha valaki éghajlati, domborzati viszonyok miatt olyan helyen lakik, hogy erre igazán szüksége van, akkor nem feltétlenül kell a legmagasabb felszereltséget megvásárolnia.
1: Egyébként valamit nagyon jól csináltok, mert például a Tivoliból rengeteget látni a városban az utakon, meg úgy általában az országban is. Tehát az ember úgy figyeli, hogy mi minden közlekedik, mi jön vele szembe, és azt látom, hogy bárhol megyek az országba, Tivoli mindenhol van.
2: Alapvetően mind a KGM Tivoli és mind a KGM Korando egy nagyon jó árérték arányra rendelkezik. Mind a kettő már kisebb családok számára elégséges méretű, és hát a városokra pozícionált inkább a Tivoli, míg a Korando már egy nagyobb családi utazásra is alkalmas modell.
1: Mi az, ami várható a jövőben, hogy nagyjából látjátok, vagy egyelőre most ezeknek a modelleknek jönnek a ránc felvarrott, vagy kicsit átdolgozott változatai?
2: Amit már említettem, gyakorlatilag ebben a hónapban mutatjuk be az új generációját a létrealvázas dízelpikapunknak, a Musso Grandnak, illetve jövő év során várható, hogy megérkezik a kínálatunkba egy olyan hajtáslánc, amivel jelenleg még nem rendelkezünk, érkezik az első pár plug-in hibrid modellünk az öntöltős hibridek mellé, ez pedig a legnagyobb méretosztályba, az úgynevezett SUV kategóriájába érkező modell.
1: Akkor érdeklődésre figyeljük a KGM világát. Na, sok sikert nektek, jó autókat, jó árakat és egy jól működő piacot. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a megkeresést, és nektek is minden jót.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Varga Zsombort, a GLE közép-kelet-európai regionális marketing igazgatóját, és hát vele együtt megérkezik a márka is egy rövid időre most ide a műsorba, és éppen arról beszélgettünk Zsomborral, hogy valamikor egy behatóbb beszélgetésre is szükség lenne, hogy kicsit összerakjuk magunkban a GLE világát, mert hogy nem csak autót gyártanak, hanem egy tech cégről beszélünk, tehát rengeteg olyan dolog van a háttérben, ami aztán majd beépül az autógyártásba, az autóiparban is megjelenik, de mellette pedig rengeteg olyan tudás van az autó mögött, ami nem okvetlenül az autóiparból érkezik, ellenben lehet belőle profitálni, de akkor a vonal túlsó végén Varga Zsombor. Halló, szia!
2: Szervusz, hogy üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Tehát akkor hogy állunk most tulajdonképpen a modellpalettával? Mi az, ami már itt van, mi az, ami majd jön? Hogyha röviden egy ilyen 5 percbe bele akarnánk sűríteni, csak hogy nagyjából lássuk, hogy hogy álltok meg, hogy reagált rátok a piac?
2: Rendben, hát most az a helyzet, hogy sikerrel robbant be, ezt el lehet mondani, a GLE Magyarország új autópiacra. Ez egyébként nem csak a magánvásárlókat érinti, hanem most már a flotta piac különböző szereplői is elkezdtek bizalmat adni nekünk. Nyilván ennek egyik hátsó oka az, hogy ugye a GLE mint koncern azért a Volvo-t, Lotus Polestart, tehát olyan márkákat is fölöl el, amelyeken nagyon kedvező tapasztalatok vannak az ügyfeleknek, mind a flotta, mind a magánfelhasználóknak, és tudják, hogy gyakorlatilag ez a névadó márkája ugye a csoportnak. Ugye globális az egyébként egy 4,1 millió új autót jelent a tavalyi évben. Az idejében pedig minden hónapban ilyen rekord értékesítéseket ért el a GLE ugye világszerte is, és hát Magyarországon pedig gyakorlatilag rekordidő, 2 hét alatt ment el az első 100 autó, és hát azóta ezt már bőven megdupláztuk, és tényleg nagyon-nagyon komoly dinamikával sikerült bemutatkozni. Ugye a legnépszerűbb...
1: Zsombor, bocsánat, kérdezhetek egyet? Mennyire vannak képben a vásárlók, vagy az érdeklődők, hogy milyen márkák vannak a háttérben? Tehát amikor bemennek mondjuk egy GLE kereskedésbe, akkor ő tudja, hogy hát ja, ők azok, akik a Volvo-t is csinálják, és akkor beugrak egy rakás olyan márka, ahol tudják, hogy van mögötte egy tisztességes technológia, tisztességes iparos munka, jó minőség és biztonság. Tehát ez így a portfólióba számít?
2: Képzeld el, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos szempont, illetve hát tudják azt most már is egyértelműen sikerült átadni az üzeneteket, hogy ugye a GLE már a vezetőfejlesztője bármilyen elektrifikált technológiának, legyen szó hibridről, plug-in hibridről, vagy tisztán elektromosról, tehát abszolút a legfeltebb technológiákat kínáljuk, sőt ugye biztonság technológiában pedig a cégcsoport most abszolút világvezető, ami azt jelenti, hogy nem csak a Volvo, hanem magában a GLE modellek tekintetében is, sőt ugye van a Zeekr nevezetű prémium márkánk, amelyet a 2029-es Euro NCAP és a ANCAP, az ausztrál szabványok meghatározásához használnak, mert annyival fejlettebb és annyival túlmutat a jelenlegi szabványokon. És most ugye a Star Air, ami a Star modellünk, a favorit modellünk, ugye ez egy nagyméretű családi SUV, egy plug-in hybrid SUV, ő vele történt most egy 2 hete egy olyan teszt, amit egyelőre rajta kívül a világon semmilyen autógyártó nem reprodukált, ez pedig itt az Európai NCAP felügyelete mellett egy olyan dupla ütközéses teszt volt, ahol gyakorlatilag egy 60 km/h sebességgel beleütközött egy oldalirányú ütközéssel egy autót szimuláló test, és a másik oldalon nekipasszírozta egy ilyen másik testnek, gyakorlatilag szimulálva azt az autópályás láncütközést, ami előfordulhat egy kevésbé szerencsés esetben, és gyakorlatilag tökéletesen vizsgázott az autó, egyébként ez 5 csillagos Euro NCAP minősítésű alapból is, de ez bőven túlmutat bármilyen európai szabványon, amit az autó konkrétan játszva teljesített, nyilván azonnal aktiválódtak a légzsákok, kinyíltak az ajtók, az azt jelenti, hogy nyithatóvá váltak, de abban a pillanatban ki tudsz állni, hogy aktiválódott a segélyhívó, és tökéletesen vizsgázott az autó, és ezt már tudják az ügyfelek, hogy gyakorlatilag a GLE a vezetőfejlesztő a biztonsági technológiáknak, és ez is tulajdonképpen egy megkülönböztető paraméterünk a versenytársakkal szemben, tehát most már nem úgy tekintnek, mint a legújabb kínai márka, aki megérkezett a magyarországi autópiacra, hanem gyakorlatilag ugye a legfeltebb elektrifikált technológiák és a legbiztonságosabb autókként apostrofálnak minket, és így is keresnek.
1: Akkor amíg levegőt vesz, ezzel élünk, és utána jövünk vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaik, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Varga Zsombor, a Jelly Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatója, meg vele együtt a Jelly márka, és azt már megtudhattuk az előbb, hogy biztonságban egyelőre úgy néz ki, hogy a világ legjobbjai között vagytok ezen a téren. De nézzük, hogy mi az, amit még, hogyha valamit el akarnál most gyorsítottban mondani a lényegesen mélyebb interjú előtt, hogy mi az, amit érdemes tudnunk akkor a márkáról meg rólatok most.
2: Hát ugye a magyar piac kapcsán még annyit érdemes mondani, hogy a Tárei mellett a kínálatunkban jelenleg még egy modell, az E5-ös nevezetű tisztán elkomos családi SUV szerep. Ez egy
1: ő már van is.
2: A Tárei. Abszolút mind a ketten vannak a magyarországi megkereskedésében. Nyilván a Tárei a favorit, de a tisztán elkomos autók kedvelői pedig nagyon szeretik az E5-öst is. És nagyon izgalmas hír, hogy szeptember magasságában érkeznek az első modellek a kereskedésekbe, az E2-es, ami nem csak a világ legnépszerűbb kis autója, tehát abszolút értékben a legnépszerűbb kis autója, hanem egyben a legnépszerűbb elektromos autója is.
1: Mit jelent a kis autó?
2: Ez a BSUV, tavaly évben 450 ezer darabot adtak el belőle világszerte.
1: Tehát ez a nagyjából 4 méter.
2: Olyasmi, igen, tehát az a méret. 4 méternél egyébként valamivel több. 4 méter 10 centet, hiszen tehát nagyjából.
1: Igen, tehát az a 4 méter körüli kategória.
2: Ugye van egy Francia, ami gyakorlatilag az orr részben helyet kapó 75 literes csomagtartó, plusz egy 300 literes csomagtartó hátul. Elképesztően tágas, nagyon gazdag felszereltséggel érkezik majd, és hát ettől nagyon sokat várunk. Nagyon vagány színekkel érhető el a modell, és hát nem véletlenül Kínának a legnépszerűbb autó, és a világ legnépszerűbb kis autója most már ugye abszolút több mint egy másfél éve. Tehát ő az egyik ilyen nagy dobásunk lesz az ősszel, és még az év vége előtt érkezik egy még a Starrénél is nagyobb plug-in hibrid SUV, ami egyébként négy kerék meghajtással is rendelhető lesz majd. Ő lesz úgymond az idei évben a csúcsmodellünk. Ezzel párhuzamosan ugye rohamléptekben nyílnak a kereskedéseink, tehát most már június végéig több mint 10 kereskedésünk lesz nyitva országszerte, és az év végig elérhetjük akár a 20-22 mákrakereskedés, jövő évvel pedig egy olyan 25-27 kereskedéssel zárjuk majd a magyarországi hálózatfejlesztést.
1: Már érdemes volt, hogy beszélgettünk, mert megtudtuk, hogy akkor jön egy kis autó, és ebben az évben meg, hogy jön még egy jó nagy plug-in hibrid verzió is. Valamikorra akkor kitaláljuk az időpontot, hogy mikor van időd, és akkor ott tényleg egy kicsivel hosszabb lélegzetben végigmegyünk technológiákon, fejlesztéseken, filozófián, hogy hogyan épít a Geely autót, így pláne, hogy ismerve, hogy milyen márkák vannak a háttérben. Leginkább, ami mindenkinek beugrik, ugye ez a Volvo, és a Volvónak a biztonsága, a műszaki megoldásai, meg minden egyéb, és ezek így szépen apránként kiderült, hogy visszaköszönnek akkor azokban az autókban is, amelyet, hogyha bemenjünk egy Geely kereskedésbe, akkor bármikor meg tudunk vásárolni. Na de hát egyelőre ennyi, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát jó sok melót, meg jó sok sikert.
2: Úgyhogy... Nagyon köszönöm, és várom a folytatást, amikor kicsit értesen meg ki tudunk mondani mindent.
1: Szia, további kellemes hétvégét. Pihenj is néha.
2: Köszönöm.
1: Szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Király Tiborot, a Kia Magyarországi Operatív Kereskedelmi Igazgatóját, és hát vele együtt érkezik meg az adásba a K4-es modell, és akkor most lehet, hogy akik úgy jártasok a Kia világába, hogy fölnéznek, hogy mi van, mi érkezik meg. Hát, hogyha valakinek megvan a Kia Ceed, és szerintem az hát nagyon kevés olyan autós ember van Magyarországon, aki ne hallott volna, a Kia legnépszerűbb húzó modelljéről, na ezt a modellt váltja most le, tulajdonképpen a K4-es, ami a szedánok közé érkezik meg, de lesz belőle kombi változat és hatalmas csomagtérrel, meg hát hagyományos technológiákkal, de akkor a vonal túlsó végén Király Tibor úr. Halló, szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, a Ceed családnak a 20 éves sikertörténete után most egy új lépcsőfokhoz érkeztünk, de mivel a Zsolnai gyár jobban fókuszál majd az európai piacra és az elektromobilitásra, ugye ott átveszi a helyét az EV4-es.
1: Ti meg elmentetek Mexikóba.
2: Igen, Ceed marad mind a Ceed családnak az európai tagja a gyártásban, és mexikói gyártásba átkerült a K4-es, amelyik most gyakorlatilag az egész világon forgalomban lesz, tehát ez nem egy kizárólag európai autó lesz, hanem az amerikai piacon is többek között. Ott már egy néhány hónappal korábban elindult, és elég nagy sikere van. Ott mondjuk az ötajtós változat az, ami nagyon megy, az amerikai piacon a kombik nem annyira. Ez az európai piacnak a lényeges darabszámait hozza.
1: Egyébként, hogyha az ember megnézi az autónak a formavilágát, akkor azért visszaköszönnek olyan formajegyek, amelyek már megszokottak itt a Kia világában, tehát ott van az autó elején ez a csillagkép, ez a nagyon hosszú, függőleges, nagyon hosszú, viszintes nappali fény. Ha benézünk a tükörbe, akkor látjuk, hogy egy Kia jön mögöttünk, de mellette a formavilág és minden, az tulajdonképpen a Kia formanyelvét hozza, csak szedánosítva.
2: Igen, illetve kombisítva főképpen.
1: Igen, igen. Bocsánat, még egy kérdés. Igen. Ugye a Kia Ceed az nagyon erős volt a flotta vásárlók körében.
2: Igen.
1: Tehát mennyire érzétek úgy, hogy ez az autó ezt be tud lépni, és ki tudja tölteni ezt az űrt?
2: Nagyon dolgozunk rajta, mert igazából egy olyan darabszámot képviselt, évi 2500-2800 darabot a Kia Ceed, hogy nincs más lehetőségünk, mint hogy ezt is ugyanúgy bepozícionáljuk a flotta piacra, ahogy a Ceednek a kombi változata volt. Nyilván az elején egy picit nehezebb a dolgunk, mert ez a név még nem ismert, tehát nem újra, de azért egy picit többet kell dolgozni rajta.

0: ezek a rendszerek, amik már a legdrágább elektromosakban is benne vannak.
1: És megvannak a gombok is hozzá. Árulat,
0: és megvannak természetesen a gombok is hozzá, illetve ugye ami egy kicsit változás az eddigiekhez képest, ugye, hogy ismét visszakerült a váltókar, mert ugye az amerikai piacon ott sokkal inkább ebben gondolkodnak, nem a kis kormány mögötti fülecskében, nem a pici kis tekerőben a középkonzolban, hanem
1: megértem
0: egy jól markolható, fogható, klasszikus váltókarral.
1: Az egyliteres motorhoz érkezik majd?
0: Egyliteres érkezik, így van a kéziváltós, a többi változat az automatával, illetve az ezresbe is lesz a mild hybrid változatba, a 7 sebességes automataváltó. Ennek szintén nem az a tekerője van, amit eddig megszoktunk, hanem ugyanúgy egy ilyen klasszikus automataváltó kar van gyakorlatilag a középkonzolon, igen, amit korábban már ismertünk.
1: Igen. Ami jó egyébként, mert most már, ha az ember beül, akkor nem egy mosógépbe érzi magát, igen. Na de zenélünk egyet, és akkor jövünk vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Zene után megint csak itt vagyunk, itt van velünk Király Tibor úr, a Kia operatív kereskedelmi igazgatója, meg vele együtt a K4-es, a Kia Ceed-nek az utódmodellje, ami egyébként egy globális autóként lép a piacra ezek szerint.
2: Így van, egész világszerte ez az autó megjelenik a piacokon. Ugye az európai piacra, ahogy már beszéltük, az ezres 115 lóerős a belépő modellünk, viszont amire a legnagyobb kereslet lesz valószínűleg, az a 150 lóerős négyhengeres klasszikus benzinmotor, illetve a csúcs lesz majd a 180 lóerős szintén négyhengeres klasszikus benzinmotor.
1: Egy hatos motor?
2: Így van, egy hatos, négy hengeres, tehát gyakorlatilag ezeket a motorverziókat megismertük már az X-Seed-ben, az eddigi modellében, illetve a Sportage-ben is ugyanezek a motorváltozatok szerepelnek.
1: Egyébként meg, hogyha flotta vásárlóként ugye valaki nézi, akkor tulajdonképpen, hogyha még egy ilyen középvezetői szintre akarnak valamit lépni, akkor ott van a GT, ahol már a formavilágban is látszik egyébként, hogy egy kicsit megvadították az autót.
2: Igen, így van, tehát a fényszórók, a spoilerek belül, az ülés, kárpit, kormány egy kicsit sportosabb jelleget tükröz, mint az alapmodelleknél, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a 150 lóerős középfelszereltség, ez lesz, ami majd a legjobban eladott flottás autónk lesz, legalábbis nagyon reméljük.
1: Na de hát a magánvásárló is itt van, aki mondjuk, hogyha rárepül egy kombira, akkor azért kap egy elég tisztességes méretű csomagteret, ami ugyan valamivel kisebb, mint a régi modellé volt, de ahogy én láttam, jobban kihasználható. Pont a csomagtér kialakítása miatt.
2: Így van, tehát hogyha literbe hasonlítjuk össze,
1: azt hiszem egy 30 liter bukott talán.
2: Igen, viszont ugye azért ez is 600 liter fölött van, tehát azért 604 liter és 1439-re bővíthető az üléseknek az eldöntésével. Egyedül a mild hybrid kategóriában ott egy kicsit kisebb, mert az akkumulátor a padló alatti részből elvesz, de az alapváltozat az 604 liter, ami azt gondolom nem kevés, illetve az autónak a belterét megnézzük, elő-hátul a térkínálatot, hogyha valaki még emlékszik a Kia Optima modellünkre, hát körülbelül ugyanezzel a helykínálattal találkozik, pedig az egy D-szegmenses felső-középkategóriás autó volt, amely kínálatban volt.
1: Ahogy néztem itt az adatokat egyébként, amiket ugye a sajtóanyagból így kibogaráztam, tehát hátul például fejedelmi lábteret kapunk, megvan a fejtér is, és tulajdonképpen tényleg hátul ülve is aránylag kényelmesen lehet utazni ezáltal az autóban.
2: Így van, ami méret egy kicsit kisebb lett, az az autónak a magassága, egy picit alacsonyabb lett, egész pontosan 3 centivel.
1: De cserébe meg 5 centivel szélesebbek lettetek.
2: Így van, 5 centivel szélesebb, 9 centivel hosszabb, és azért azt ne felejtsük el, hogy ez a méret magasságcsökkenés azért a fogyasztásra elég pozitív hatással van.
1: A kombitelemben megtoldottátok, mert az meg egy jó 26 centivel lett hosszabb, mint a szedán változat?
2: Igen, tehát gyakorlatilag
1: ez hosszú, mint a vonalcikk.
2: Centiméterbe veszük, igen, 444 az öt ajtós, és 469.
1: Igen, tehát olyan 20-valány centi.
2: 29,5 a kombi, így van, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 25,5 centi.
1: Jó, az már majdnem a hosszú vonalzó, igen. Ha így valakinek megvan a hosszú vonal, az nekünk még megvan. De egyébként mi az, amit még érdemes tudni róla? Tehát mi az, amire úgy ráfejlesztetek futóműben, infotainmentben, egyebekben?
2: Infotainmentben a Ceed-ekhez képest mindenképpen kiemelném ugye az online frissítési lehetőséget, illetve ahogy mondom, hogy külön kijelzőt kapott a légkondicionáló, persze megmaradtak a gombok, ez mindenképpen azt mondom, hogy fontos, hogy egy képernyő a szélvédőre való kitükrözése, ami ugye a Ceed családban még eddig nem volt meg, ez is mindenképpen egy olyan dolog, ami előremutató fejlesztés.
1: Hát erre mondtam, hogy értékesebb lett az autó gyakorlatilag mindazon technológiákkal, amelyek bekerültek az új fejlesztésbe, a K4-esbe. Hát akkor annyi, hogy ízlelgetnünk kell ezt, hogy K4, tehát ki a K4-es, ami a Ceed-nek az utódautója, és hát tulajdonképpen egy kellemes, meg kimondottan attraktív darab.
2: Gyakorlatilag ez a K betűvel kezdődő modellsorozat és utána a számok, ez Koreában már közel 10 éve így jelzik az autókat, és így az elnevezést is egységesítik majd a nemzetközi piacok között.
1: Tehát akkor ez Amerikában is K4-es lesz előbb-utóbb.
2: Így van,
1: vagy már az
2: is ez a neve. Már az.
1: Na mindegy, köszönet Amerikának, hogy kaptunk váltókarttal, mosógép kapcsoló helyére, meg ilyenek, tehát újra gyakorlatilag autónak kinéző dolgok kerültek be a belső térbe, és amivel jobban boldogulunk, sokkal egyszerűbb irányítani az autót, meg kellemesebb vezetni, meg hát tényleg lenyúlunk, tudjuk, hogy ott van egy mozdulat, és minden oké, minden rendben van. Hát van-e még valami, amit esetleg nem mondtunk el az autóról, de szerinted baromi érdekes vagy fontos lenne?
2: Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy így beharangozóként ezek voltak a fontos dolgok, és majd később tudunk még beszélgetni róla.
1: Na majd, hogyha jön a tesztautó, akkor belemászunk jobban, és akkor szétszedjük az autót darabokra. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további kellemes hétvégét, meg sok sikert akkor az újdonsághoz, nyomjátok.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Szerbusz.
0: Jesse.
3: Yeah. You feel sexy tonight.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Legény Pista, és itt van akkor a BMW GS 1300-as, hogyha jól emlékszem, mert rengeteg dolgot egyébként nem mondtunk el róla, mert kiderült, hogy tulajdonképpen két keréken kaptunk egy autónyi elektronikát.
2: Hát szervusz Sándor, köszöntöm a hallgatókat. Igen, ugye a GS, hát azt be kell vallani, hogy a világon most az egyik legnépszerűbb motor, tulajdonképpen már szinte státuszszimbólum lett, mindenhol nagyon szeretik, és valóban egy csodálatos gépezet, és tényleg olyan dolgokkal van felszerelve, mint egy modern autónak a, majdnem, hogy a prémium szintje, ugye mindenféle elektronika megvan benne, motorok között ez tényleg prémium szint, és ugye lementünk legutóbb megnézni, és még rengeteg újdonságot fedeztünk fel a futóművön, mindenen, igen, ami még eszünkbe jutott, tényleg érdemes megemlíteni. Elsősorban elmondanám, hogy adaptív tempomat van benne, ugye nagyon sok motorban van már tempomat, de az, hogy adaptív tempomat legyen, az azért még ritkaság, és nagyon kellemes az, hogy imádom, hogy kirakom az indexet, és akkor már elkezd gyorsítani, tehát nem várja meg, amíg átérek a másik sávba, ez autók között is elég kevésnél van így, tehát a temposabb menetdinamikát azt nagyon támogatja ezzel a rendszerrel.
1: Hát tényleg egyébként jövő héten majd érkezik adásba Zámbó Balázs, a BMW Motorrad magyarországi márka igazgatója, és mondta, hogy erről a motorról egyébként tényleg érdemes beszélni, mert hogy van magyar vonatkozása is. És annak idején egy kisebb csata volt azért, hogy legyen ez a motor, vagy ne legyen, vagy engedjék el ezt a kategóriát, és egy nagyon jó döntés volt, hogy nem engedték el, de erről te is beszéltél. De mi az, ami még van műszakilag? Szerintem soroljuk fel, aztán utána majd Zámbó Balázs jó kifaggatjuk.
2: Hát soroljuk fel, ugye itt a futóműrendszer az a BMW-nek a saját találmánya, az első és a hátsó rendszer is, és az is nagyon érdekes, ugye elől első ránézésre azt hiszük, hogy egy hagyományos villarendszer van, és közben ha ránézünk a motornak, láthatjuk, hogy egy központi rugós daggal és egy lengőkarral van megtámasztva a villa, ami fölül hagyományos villaként rugózik, de a központi
1: nagyon
2: rugós
1: dag.
2: Igen, és ettől nagyon stabil lett a futómű, bár mondjuk ugye vannak azért nagyon motorok is hagyományos villákkal, de kétségtelen, hogy ettől nagyon stabil a futómű. Egy kis súly többlet is rákerül, ugye mert kapott egy villa, egy lengővillát, de igen, de fantasztikus a futóműve tényleg, és ugye itt most majd részletesen elbeszélgetünk erről jövő héten, de a hátsó futóművet is meg kell említeni, azt már említettük, hogy egy egykaros lengővilla van hátul, ami egy alumínium ötvözet, és abban fut benne a kardán tengely, és ez meg van törve középen, és egy lengővillaként is működik, tehát két lengővillaként működik tulajdonképpen, amivel a BMW a saját találmánya szerint a kardán reakciókat igyekezett kiküszöbölni, és nagyon jól sikerült, régóta bevált, ez nagyon sok ilyen motoron megvan, abszolút nem érezni, ugye, hogyha mondjuk kanyarba nekirántunk, hogy bemozdulna, emelkedne a motor, nem érezni ezt a kardán reakciót.
1: Egyébként érdekes, én néztem a futóművet, mert tényleg egy ilyen műszaki csemege megnézni ennek a motornak a felépítését, tehát hogy azért jelentősen eltér az átlag motoroktól, és ami megfogott engem, hogy ugyanazzal a metodikával dolgoznak, mint például a versenyautóknál és ralliautóknál, hogy hosszú lengőkarokkal, behelyezett rugókkal egy nagyon jó futómű beállítást tudtak összehozni, tehát sokkal könnyebben, sokkal finomabban siklik szerintem ez a motor az úton, és sokkal jobban bírja tulajdonképpen a gyűrődést is, de zenélünk egyet, hogy a hallgatók is bírják a gyűrődést, ha már így darabokra szedtük
2: a motor. Jó, zenéljünk.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt van, legyen Pistelyesen, most szedjük éppen dirib darabra szét a BMW GS 1300-asát, ami tulajdonképpen enduro, hogyha jól vele gondolunk.
2: Hát igen, ő egy túl enduro, méghozzá a kinőnek kategóriában.
1: De van adventure, van mindenféle verzió.
2: Van tehát belőle sokféle verzió, van magasabb, igen, ami az
1: van adventure. Valami ügyesen átgondolták ők ezt a dolgot, hogy mindenki megtalálja ebbe a motorba azt, amire ő vágyik.
2: Igen, a BMW nagyon felismerte azt, hogy ezek a motorok ugye átlagos használatban amolyan minden. Jó a terepen, nem a kemény terepen, le lehet vele menni az útról, kényelmes országúton, kényelmes túrákon, kényelmes a városban, tehát amolyan mindenesek, és meg kell vallani, hogy aranykorát éri most ezek az endúrók, és mindenki fölismerte, akik régen megszüntették az endúróikat, mindenki fölismerte, és most kapkodják a fejüket, mert egyedül a BMW és a KTM töltötte be a piacot a 2000-es évek környékén ezekkel a motorokkal. Hát, és nagy siker lett, tehát igen. A BMW-nek a GS az tényleg egy világsiker lett. Itt említetted ugye a rugózását, hogy milyen, persze ezt meg kell említeni, ugye az enduroknak általában 20 centis rugóutakról beszélünk, míg a hagyományos motoroknál ugye 10, meg sportmotoroknál 8 centis rugóutak vannak, tehát több mint a duplája, és itt ennél a GS-nél a BMW elektronikával is szabályozza, tehát a terheléstől függően tudjuk állítani a motor magasságát is, elektronikával tudjuk szabályozni a rugóknak a keménységét, feszítését, tehát a menüben, az elektronikában rengeteg mindent kapunk, ahogy beszéltük, ez a motoroknak a prémium kategóriája.
1: Ez egy olyan mérnöki bravúr volt, amitől ez a motor azért kilóg a sorból.
2: Ez így van, és jó példa arra, hogy ugye én hetente kapok másik motorokat, és itt most a BMW-nek a R12-es Cruiser-e után kaptam meg a GS-t. És ezt szoktam menni alcsú dobozhoz fotózni a motorokat, mert ott van egy gyönyörű szép platánsor, és fantasztikusan jó képeket lehet csinálni. Hát egy kicsit rossz az út arra felé, hogy tetyek felé.
1: Így is mondhatjuk.
2: És, igen, így is mondhatjuk, hogy rossz az út, és a Cruiserről nagyon megéreztem, amiket ütöttek a kátyúk. Hát itt a BMW, mint egy hajó, szépen átsiklik rajta a domborulatokon, mindenen.
1: Hát ez a lengők annak a nagy varázsa.
2: Igen, meg a 20 centis rugóútnak. Igen. És el kell említeni, ugye ezen a BMW-n, a GS-en, ami nálunk volt, rengeteg minden van, tehát a középtámaszt, hogy könnyedén mellett tudjuk hajtani, van neki egy szervórá segítése, elektromos a szélvédő, ugye beszéltünk a futóműről, tehát kimegyünk vele az autópályára. Egy 145 lóerő áll a rendelkezésünkre, ami félelmetesen bőven elég mindenre, akár fölpakolva két személlyel. Nagy a szélvédelem, mert a szélvédő elég széles fölállítjuk, mint hogyha sineken menne olyan a motor, vigyáznunk kellene, hogy szúnyókáljunk menet közben, mert tényleg annyira kényelmes, hogy ránk jön egy ilyen kis pilledés ott a motor nyergében. Tehát oda kell figyelnünk, gyönyörködjünk a tájba, mert ez a gép szinte magától megy.
1: Na hát ez egy jó befejezés volt. Most aztán majd érkezel egy Brixtonnal, mert ha minden igaz, azt is kaptál most.
2: Igen.
1: Úgyhogy átöltél egy olyan cuccra, amire múltkor föl is hívtál, hogy ez megint marha jó lett. Ez megint egy nagyon jó motor, amit elhoztál. Majd arról is beszélünk, meg akkor jövő héten jön Zámbó Balázs, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit kitoljuk a motoros rovat határait, és akkor még ami maradt, azt megbeszéljük majd Balázssal, hogy ezek a fejlesztések hogyan születtek, meg majd elmegyünk, akkor megnézzük azt is, hogy hol vannak ennek a motornak a magyar kapcsolat. Mert ezek szerint ez egy fontos dolog volt ennek a motornak az életében. Úgyhogy én egyelőre köszönöm, hogy itt voltál.
2: Van még egy kis mondani van, tehát a Brixtonról is szeretném ugye elmondani, hogy egy nagyon jó kis endurót kaptunk, ő más koncepció alapján készült, uh-huh. Nyilván egy 500-as középkategória, és tényleg kellemesen egyszerű. Egyszerű, és ugyanakkor nagyon jó, kényelmes, és mindenben kellemes. Volt nálunk egyszer az 1002-es Brixton, aminek múltkor nem jutott eszembe, ugye, hogy Brixton a neve, bocsánat érte, és az is nagyon jó motor volt. Olyan milyen volt a súlypontja, hogy szinte meg se éreztem, fantasztikus jó volt vele még a városba is menni, pedig egy 1200-as gép volt.
1: Ez egy különleges pillanat egyébként itt most a Jazzy-ben, mert ezt már adáson kívül hallják a hallgatók. Na, tényleg búcsúzunk.
2: Ez egy csoda, mint a GS, igaz?
1: Na, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük a kitartást, és búcsúzik a két műsorvezető.
2: Legyen István.
1: És Bögös Sándor. Jövő héten jövünk, motorozunk majd még bőven, mert hogy akkor lesz egy hosszabb motoros rovatunk. Belássuk magunkat. magukat a BMW-be, de mindenkinek további kellemes hétvégét, vigyázzanak magukra, és jövő héten újra találkozunk. Viszal!
2: Szép napot!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a magyar külügyminiszter. Még két napig tart a Tisza-Tavi Petkupa. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatásért gyermekügyi miniszter. Lanner Gyurit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg mindkét esetben elaludtak a sofőrök vezetés közben. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a Tisza-Tavi Petkupát. A környezetvédelmi akcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET-palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinny és Hát között tisztítják meg a folyót. A megnyitón Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni, akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a közösségi oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői találkozón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. A kormány és a főváros között valódi párbeszédet szeretne, és az adózási, valamint igazgatási kérdések újra gondolását tartaná szükségesnek a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, vannak sürgős kérdések, amiket gyorsan rendezni kell, ilyen elsősorban a szolidaritási hozzájárulás ügye. Úgy vélte, egy finanszírozási reformot kell csinálni, ami biztosítja, hogy minden település hozzájuthasson, vagy minden települési szövetség rendelkezzen annyi forrással, amennyi feladata van. A légiutasok jogairól, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról, valamint az európai járműpark elektromos átállásának problémáját érintő kérdésekről is tárgyaltak az európai közlekedési miniszterek luxemburgi tanácsülésén. Az eseményen hazánkat Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviselte. Magyarország és Franciaország érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a honvédelmi miniszter Cipruson, miután tárgyalt a francia védelmi miniszterrel. Ruszin Szendi Romulus szerint az egyeztetés kiemelt témája volt a hadipar közös fejlesztése. Elrendelte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal projekt teljes felülvizsgálatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón azt hangsúlyozta, minden dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint az alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 0,25 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve. Emellett megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. A kormány arról is döntött, megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszíneit. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetel majd az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, miközben a biztonsági természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. Köböl Anita kormány szóvivő egy internetes bejegyzésben azt írta, azt a tájékoztatást kapta Gajdos Lajos élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukciója megkezdődik. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomottárát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az asszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát összesen csaknem 800 hektáron. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
1: Jazzy. Együtt vagyunk!

Itt a Jazzén folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyermekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszélt

0: 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amelyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és a Balaton-Szemes, Alsóőrs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. Negyediktől a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismeret is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot. Eszerint jelentősen csökkentik a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását, amivel 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjesztett a kormány az országgyűlés elé a héten annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen a visszatartott uniós forrásokhoz. A bejelentés szerint a tervezetet Görög Márta igazságügyi miniszter nyújtja be. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán ugyanakkor arról írt, hogy mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügy számvitel szakterületén képzett közgazdászként azt állapította meg, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Új vezetők irányítják a Szent Imre Kórházat, az eddigi főigazgató Bedrosié Róbert nyugdíjba megy, közölte az egészségügyi miniszter. Az intézményt Járai Zoltán vezeti megbízott igazgatóként, az orvosigazgatói feladatokat Kerkovics András látja el. Már több mint 2,3 milliárd forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sohasem használták. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Metzser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány. A rendőrdandártábornokot, a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg a feladattal a miniszterelnök. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízása ezzel egyidejűleg megszűnt. Elolvás okozhatta a két péntek hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják, közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalom terhelésre tekintettel rendelte el. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. A kormány döntött a kórházi klímákra szánt összegről, a babaváró és diákhitelek kamatstopjáról, és arról, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy 3,4 milliárd forintot ad a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, és általában elrendelte a felkészülést a várható kánikula helyzetre. Megszüntetik a kriptovaluták kriminalizációt, és tárgyalták a vagyonadó szabályozás első tervezetét. Júliusban hagyhatja jóvá az uniós tanács Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, a testület megkezdi a benyújtott terv hivatalos értékelésének folyamatát. A terv a korrupció ellenes és átláthatósági intézkedések mellett beruházási elemeket is tartalmaz. Csökkentette számos lakossági állampapír kamatát az államadósságkezelő központ, a legtöbb konstrukciónál 0,5%-kal lesz kisebb a kamat. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítés és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A portfólió arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyv ellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhessen. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét, a hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. Hőtlenkezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott, Bíró Ferenc Pál szerint az eljárások politikai színezetű korrupciós ügyek. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Szücs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelentette be. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.
1: Jazzy.

Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, és egyeztetés indul a pénzügyi helyzetről Budapest és a kormány között, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Azután született döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter azt is hozzátette, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését, napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be az energetikai miniszter. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István közösségi oldalán azt mondta, érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Visszabiszik az Iparművészeti Múzeumba a Kulturális Minisztériumban talált antik bútorokat. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár videójában úgy fogalmazott, ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyag jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Rövidesen véget ér a budapesti hírmagazin itt a Jazzén. Jönnek a friss hírek, én már a köszönöm figyelmüket és további jó pihenést, kellemes rádiózást kívánok, Vukovi Juditot hallották. Jazz.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Kormánybiztos lett Rost Andrea operaénekes. Átlépte az 1000 milliárd dollárt Elon Musk vagyona. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTV-AS modellt, külön választanák a rádiós, televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ma van a Védőnök napja. Több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Hatalmas, 20%-os árfolyam növekedéssel 161 dolláron zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló többnyire napos koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, majd több megállót nem érint. Ma 17 órától rendezvény miatt lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is, majd késő este az Ifjúság útját és a Stefáni út egy-egy szakaszát is. A rendezvény előtt és után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. 17 órától az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok kellemes hétvégét minden kedves Jazzy Weekend hallgatónak. Rúgjuk be együtt a hétvégét, és legyünk egy picikét okosak, ugyanakkor innovatívak is. Ezt megígérhetem, hiszen az biztos, hogy a Magyar Feltalálók napja van, 2009 óta tartják, de a történet sokkal régebbi, mert hogy 1941-ben Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas biokémikus bejelentette találmányát a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására, és akkor innen kezdve bármire gondolhatunk. Atombombára nem muszáj gondolni, de ha akarunk, Rubik kockára is gondolhatunk, ha gondolunk az űrben járt pulira, Balatonra, vagy szóval mindenre, ami a magyar szürke állományt dicséri, illetve ezt mutatja meg. Én pedig azt mutatom meg, hogy úgy kell elkezdeni egy rendes június 13-ai Jazzy Weekendet, hogy felköszöntöm az Anetteket, illetve az Antalokat. És akkor Szent Antalnak dobálok is valamit, mert nagyon szeretném, hogy teljesüljön az a kívánságom, mi szerint nem fog engem szülők garmadája üldözni és megverni. Ez a bizonyos Anna, Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antos vonulat, ez nagyon jó, de hogyha úgy gondolják, hogy önök viccesek, akkor lehet Toninak is anyakönyvesztetni a csemetét, de még fontosabb, hogy legyen belőle mondjuk jó indián, vagy jó indiánt játszó, szerb származású német színész, mert hogy 1940-ben született, és mi ezt nagyon jól tudjuk, akik tudják, mi az a DDR, meg NDK, meg bármi, szóval Gojko Mitics mekkora nyomot hagyott a mi életünkben. Meg az ő apukájában az, hogy a földműves papa Zivojni Mitics partizánként harcolt, neki volt egy dragan bátyja, és ezért a dél-szerbiai Morava melletti faluban nőtt föl, itt sváb, bocsánat, német nevelést kapott, először dublőrként működött 1965 Nagy Medve fiai, és a Jugoszláviában forgató kelet-német Defa filmgyár őt választotta főszerepre. Aztán Berlinbe költözött, és jöttek a Nyomkereső, az Aranylablók üldözője, a Severino a vértestvérek, az Ulzana az apacsok, az Oszkeola, a Fehér farkasok a Sólyom nyomában, a Vadölő, a Vinettúból, az 1-es, 3-as, 2-es. Szóval Gojko Mitics, nagyon szépen köszönjük a gyerekkorunkat. És gyerekkorról lesz ma szó, hiszen beszélgetünk az ünnepi könyvhét kapcsán a Pagony újdonságairól. Valamiféleképpen a Keletet is útbe ejtjük, hiszen egyrészt egy szekérünnep, másrészt pedig egy koreai kulturális ünnep kapcsán behozzuk a Távol-Keletet a fővárosba, sőt egy pici szentendrei kirándulás erejéig még Japán is agyagba, illetve sárba kerül. Akik úgy érzik, hogy ezek a földi hívságok nem fontosak, inkább törődjünk a tőzsdével, meg a saját pénzünkkel, az nagyon jól tudja, hogy a Forbes magazint kell lapozgatni, én pedig nagyon jól tudom, hogy mindenkit meglepek azzal, hogy ez a Forbes, ez egy élő, igazi ember volt. 1928-ban a mai napon született John Forbes Nash, aki közgazdasági Nobel emlékdíjat kapott, és tulajdonképpen egy egyszerű utcai, mezei amerikai matematikusról van szó, de ha nem érdekli önöket az, amiről én beszélek, akkor nézzék meg az Egy csodálatos Elme című filmet, ebben szembesülhetnek az ő zsenialitásával, illetve a paranoid skizofréniájával. És visszatérve tényleg az én korosztályomra, illetve lehet, hogy a szüleimére, ma már e-mailezünk, messengerezünk és mindenféle mást használunk. Aki azonban még tudja, mi az a posta, mi az a levélírás, nagyon jól tudja, hogy miért emlékezem meg az 1930-ban ezen a napon született Padisák Mihályról. Bizony magyar író, újságíró, a Magyar Rádió szerkesztője, az övé volt Miska bácsi leveles ládája, ahova mindenki fordulhatott kisebb-nagyobb gyermeki problémájával, féltett titkával. Azt hiszem, meg is van a mai fő témánk, arccal a jövő és a gyerekek felé, a fülünkbe pedig forró és remek magyar muzsikát öntsetek, és más már nem marad hátra, itt a foci VB közepén, hogy hajrá Jazzy Weekend, hajrá hallgató!
0: Jazzy! Jazzy! Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Zajlik az ünnepi könyvhét, ezt így foci VB alatt nem árt tudatosítani magunkban, ez már a 97. a sorban, és hogy mondjak egy kerekebb számot, 25. alkalommal gyermekkönyvnapok is olvashatók, dedikáltathatók és szelfiztethetők. Gyorsan meglessük a Pagony standját a Duna Korzón, a Vigadó téren, vendégünk Kovács Eszter főszerkesztő, na hozzuk a nyári strandos és képes könyveket.
2: Hirtelenében azt hiszem, hogy arról lesz, hogy a Pagony a 25. születésnapját ünnepli, mert ez is igaz, de ha a gyerekkönyvnap... Különösen szép. Igazából itt csak tudatosítjuk azt, amit szerintem az elmúlt 25 évben egyébként minden szinten látunk, hogy ez egy ugyanolyan fontos ága a könyvkiadásnak és az irodalomnak, a kortárs irodalomnak, mint a felnőtt könyvek. Hát annál is inkább, hogy azt hiszem, hogy az összkönyvkiadásnak majd, hogy nem az egyharmada az gyerekkönyv.
1: Gyorsan én a rajzokra rátérnék. Agócs Iris jó voltából. Mire jó a krumpli?
2: A Irisnek már tényleg tulajdonképpen az ötödik krumplis kötete, de ez most egy kicsit más. Tehát megjelent 4 nagy alakú rajzolja egy krumplit. Ezt talán sokan követték annó, akár még az Iris Facebook oldalán is, ez a Covid ideje alatt kezdődött ez a krumpli rajzolás. Ez most az a címe, hogy zsebbe való krumpli rajzoló, ami most jelent meg, és ez tényleg elfér egy körülbelül, hát ha egy fal zsebben nem is, de egy nagyon pici táskában elfér, tehát ez most egy nagyon kis alakú, egy notesz tulajdonképpen. Mi, amíg még nem jelent meg, mi noteszként emlegettük az egészet, és a mérete is olyan, mint egy kis notesz. Tehát kicsit ugyanaz a szemlélete az egésznek, meg a gyakorlata is, csak egy jóval kisebb kötet, és bele lehet rajzolni, mert a többi az nem belerajzolós volt, hanem külön.
3: Igen.
2: Ez most notesz módra rajzolhatunk ezzel a krumpli rajzolóval, és bar nagyon-nagyon klassz utazáshoz, várakozáshoz, étteremben, orvosnál, és hát nem csak a rajzolásról szól, hanem tulajdonképpen a történetek és a történetmesélés erejéről, ami a legfontosabb dolga szerintem az irodalomnak, tehát itt úgy kell a gyereknek történetet alkotnia, hogy először is rajzold le magad, mert te leszel a főhős ebben a történetben, és a noteszen keresztül vedd körbe magad mindenféle, tehát tulajdonképpen igazából egy ilyen gyors talpaló ahhoz, hogy is épül fel egy történet. Van egy főhős, a főhős körött más karakterek, vannak helyszínek, van idő, tehát itt is lehet, elmehetünk a dinoszauruszok korába, vagy elmehetünk a jövőbe, tehát tulajdonképpen észrevétlenül még akár mondhatnám azt, hogy egy ilyen narratológiai és gyors talpaló is. A lényeg az, hogy rajzol, a gyerek rajzoljon történetet.
1: Akkor följebb lépek a Mami Kornissal, jól érzem, hogy lányos.
2: Inkább anyukás.
1: Én
2: inkább azt mondanám.
1: Hölgyes.
2: Tehát, hogy itt annyira nagyon följebb léptünk, hogy szinte az anyukákig léptünk föl. Tehát ez egy olyan verses mese, ami egyszerre szól gyerekeknek és anyukáknak, de azért van egy olyan érzésünk, hogy a mély rétegeit és a humorát és az iróniáját azt az anyukák értik, és az a rövid visszajelzés alapján, mint hogy nemrég jelent meg, úgy hallottuk, hogy ezt tényleg anyukák között és anyukák közösségében nagy sikert ez a könyv.
1: Én meg itt sohajtozok, mert a Julianna Szerzabó Dorottya művéről van szó, amikor a Mami Kornisra térünk, de nagyon jó, hogy Eszter így segít nekem, és az anyukákat hozta elő, vagy Széna Bogit, vagy az Anyák napi pikniket Bodor Pannának, Fodor Anikónak köszönhetően. Ki mesél a gyerekeknek?
2: Szülők mesélnek a gyerekeknek. Nyilván az óvodában is mesélnek egyébként a gyerekeknek. Jó. Nagyon sok olyan gyerek van, aki nem kap otthon mesét. De a többség, és akik a könyveket vásárolják, és akik tulajdonképpen a Pagony célközönsége, mert hát építhetünk, de azért alapvetően nekünk az olvasó családok a célközönségünk, de hát reméljük, hogy amúgy rá tudunk szoktatni olyanokat is az olvasásra, akik amúgy nem olvasnának, de hogy egyértelműen a szülők, szerintem mostanában apuka épp annyira fontos ebben, mint az anyuka. Egyébként Magyarországon ebben elég jól állunk, én most nem tudok pontos adatokat mondani, de nagyon sokan, ha máskor nem is, és mondjuk ha napközben nem is olvasnak, vagy nem nézegetnek könyvet, az esti mesélésnek a rítusa az itthon nagyon-nagyon működik. És olyanok is vannak, akik mondjuk maguk nem olvasnak felnőttként felnőtt irodalmat, de valamiért a gyereküknek mégis fontosnak érzik. Mert hát ugye egy gyereknek nem úgy olvas a gyerek, és nem úgy olvasunk a gyereknek, ahogy magunknak. Tehát mindent sokszor, mindent 15-ször, 20-szor, amit szeret a kisgyerek, azt tényleg unos, untalan és újra, tehát hogy az adja azt a biztonságérzetet, amit felnőttként nem kell, hogy elolvastuk a regényt és újra kezdjük. De érdekes módon tudom, hogy mondjuk kamaszok is tudnak ilyeneket csinálni, hogy elolvassák a Harry Potter összest, és utána előről kezdjük. Tehát, hogy valamiért ezekben a világokban lenni az biztonság.
1: Van még lapozgatni való a Pagony jó voltából, Kovács Eszter főszerkesztővel folytatjuk még a felsorolást, de egy szusszanásnyi szünet erejéig most magyar muzsikát adunk át önöknek, fűzve, kötve, bocsánatot kérdezik.

0: Jazzy Weekend.
1: Olvasás az nagy dolog, a 97. ünnepi könyvét még nagyobb dolog, szóval valahogy áttérünk az ifjúságra majd. Kovács Eszter segítségével, ő a Pagany főszerkesztője, Mészői Ágnes Ügynökök és úttörők című könyvéhez gyűjtöm össze a bátorságot. Az abszolút töri sorozat az rendben van, azt nagyon szeretjük, nekem ez túl közeli, és én egy picikét így félek. Kell-e félni ettől a korszaktól, amit Mészői
2: Ágnes? Ugye, hogy milyen érdekes, hogy az embernek az ifjúkora meg gyerekkora már történelem és abszolút töri sorozat. Igen, ezzel meg kellett barátkozni nekünk is, de hát a szerzőnőnek, Mészői Áginak is ez a ifjúkora. Ez egy olyan sorozat az abszolút töri, ami a magyar történelem nagy és kevésbé nagy eseményeit dolgozza föl. Ez tényleg nagyoknak van, ezt régebben kisebbeknek ajánlottuk, úgy indult, hogy 9, 12 vagy 10 plusz, de igazából ez 12 plusz, 14 plusz, ezek hosszú, 3-400 oldalas regények, és különböző szerzők írják, különböző történetek, csak olyan tulajdonképpen, mint egy tévés sorozat, hogy az annyi a közös benne, és ezt minden szerzőnek be kell tartani, hogy van egy mai iskolai osztály, és ebből az osztályból gyerekek kettesével, hármasával az iskola udvarán álló nagy fa, amivel kiderül, hogy egy időutazó fa segítségével különböző korokba mennek vissza. És az Áginak ez már a sorozaton belül egyébként a harmadik regénye, tehát ő már Korvin Mátyáshoz is vitt minket, meg a három részre szakadt Magyarországra, és ehhez képest most 1983-ban. Hogy miért ezt választotta, azt említette, hogy lesznek a könyvhéten programok. Szombaton este 6-kor lesz a Vigadótéri színpadon egy beszélgetés Mészői Ágival, és egy másik könyvvel, ami szintén a rendszerváltás környékén játszódik. Nagyon érdekes, hogy most kettő ilyen is lett egyszerre. Szóval ezt a kérdést én fogok egyébként beszélgetni, föl akarom én is tenni, hogy miért 83, és miért nem mondjuk a kiemeltebb 89.
1: Amivel Szentendrei Judit könyve foglalkozik.
2: Amivel Szentendrei Judit könyve foglalkozott, de hát azért már 83-ban is nagyon sok minden érződik abból, ugye, ahogy az Ági, én nem is tudom, hogy van-e ilyen, hogy a demokratikus ellenzék történetét egyáltalán, hogy regénybe kerül, és ráadásul mindezeken felül egy gyerekregénybe, tehát, hogy mondtam már ma a Mami Kornisnál, hogy az eléggé a felnőtteknek is szól, anyukáknak is szól. Hát ha valami, akkor az Ügynökök és úttörők, illetve a Szentendrei Judit közelebb, mint gondolnám című könyve, azt hiszem, hogy annak a generációnak, aki a 80-as években volt gyerek, vagy fiú, hát nagyon-nagyon, mindenki nagyon jól fog szórakozni és magára ismerni, tehát Áginál egy teljes zánkai nyaralás, tehát megvan ez a nosztalgia faktor, de aztán sokkal több lesz annál, mint hogy nosztalgia,

0: És hát ez az abszolút törésorozat, ez olyan történelmi eseményeket emel tulajdonképpen középpontba, amelyeket először azt gondoltuk, hogy segítse az iskolai oktatás, de hát aztán azt gondolom, hogy egy kicsit olyanok is belekerülnek, amik egyszerűen nem jut idő az iskolai oktatásban, vagy nincs is akarat, például Mitya Luzsányi Mónikának a Gaudiopolisza, miről nagyon sokan felnőtt emberek se tudják, hogy ez mi, és hogy létezett a második világháború után, ugye ez a gyerekköztársaság Sztejló Gábor vezetésével, tehát van egy Gaudiopolis része is ennek az abszolút törinek, úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és mivel mindig a jelenből indulnak, és van benne ez az időutazós geg, emiatt mindig benne van ez a folyamatos összehasonlítás, tehát nem pusztán egy történelmi regény, hanem mivel a főszereplők mindig a mából mennek, folyamatosan ott van, hogy mi volt másképp, mi az, ami ma így van, és akkor úgy van, hogy ma egy 14 éves egy gyerek, és a Korvin János pedig egy felnőtt ember volt 14 évesen. Szóval, hogy nagyon izgalmas az egész, és nagy-nagy kutató munkát igényel. Hát az Ági részéről, ami ez különösképpen érdekes, szerintem ugye itt a többinél nyilván, hogy nem tud senkivel beszélni, de itt magukkal a főszereplőkkel élőben tudott beszélni, tehát Varga Jánossal, Serfőző Magdolnával, Egedűs Judittal. Mm.
1: És közben a mi korosztályunk emlékszik vissza ezekre az arcokra, nevekre, mit tette, igen, és valahogy akkor ezt át kéne adni. Szentendrei Judit kötetéről csak annyit, az pedig a közelebb, mint gondoltam, 1989-es a napló, amit megért anyuka, most pedig jól Panni is elolvassa és szembesül.
0: És Panni is írja az ő naplóját, tehát párhuzamosan egymás mellett megy egy 2025-ös és egy 1989-es napló. És a kérdés az tulajdonképpen tényleg mindkettőben, hogy mennyire van közel ez az egész, hogy mennyire van távol.
1: Mondtam én, hogy lesz ebben pszichológia, pedig tulajdonképpen könyvhét, és a 25 éves Pagony kapcsán beszélgetek Kovács Eszterrel, a Pagony főszerkesztőjével. Eszter, egy pici türelmet kérnék szépen, és már előre megígérem, hogy lesz Rumini, mert hatalmas tövegek tiltakoznak itt, hogy miért nincs már Rumini, lesz Rumini, jó? Úgyhogy ezt már mindenkinek. Kovács Eszterrel várunk. Jesse.

0: Jazzy Weekend.
1: 25. gyermekkönyvnap, mintegy a 97. ünnepi könyvhét szárnya alatt. Még mielőtt elindulnának a Dunakorzóra, a Vigadó térre, a Pagony standjához, hallgassák meg Kovács Eszter főszerkesztő ajánlását.
2: Az egy dolog, hogy a Pagony 25 éves, a Rumini viszont 20. Tehát idén ünnepeljük a Rumini 20. születésnapját, és hát hála Istennek, hogy 20 éve folyamatosan, hol évente, hol két évente, de hogy folyamatosan jönnek a különböző Ruminik, a nagy regények, a kis regények, a most én olvasok történetek. Most a Rumini a füstölgő tengeren, ami most megjelent könyvhétre, az úgynevezett Rumini sorozatnak a tagja, tehát ez tulajdonképpen egy kis regény. Beszéltünk arról, hogy hány éveseknek, ezt mi azt gondoljuk, hogy önállóan olvasó gyerekek el tudják már mondjuk 8-10 évesen el tudják egyedül olvasni, de természetesen föl is lehet olvasni, de ez minden esetre egy lélegzetvétel, könnyebb, tehát hogy az egésznek a cselekménye, a sztoria, de ugyanolyan izgalmas, meg ugyanabban a világban játszódik, és sokkal több benne, és színes kép van Rátkai Kornél jóvoltából, és van a nagy sorozat, a nagy, igazi, hagyományos Rumini sorozat Kálmán Anna rajzaival, abból is fog jönni egy új rész idén, úgyhogy ez majd erre visszatérhetünk ősszel, szeptemberre Kálmán Anna rajzaival, az is már elkészült, tehát Annánál van és ő rajzolja, de igen, ahogy mondta, a Ruminiből sosem elég, mindig sok emberre számítunk, és hát a Judit fantasztikus.
1: Én már beszélgethettem Grancsa Gergellyel, tavaly egészen fura szavakat használt, és nem mondtam nemet, ami egy novella gyűjtemény, ez pont...
2: Ez a fiatal felnőtt, tehát igazából ez, ami már nem ifjúsági, tehát az ifjúságinak mondjuk a 14 éves kori, tehát ez a kamasz, vagy nem tudom, és a young adult az viszont nagyon ki van tolódva, tehát hogy az mondjuk 15-16 éves kortól 20, akár 30 éves korig, tehát ez a fiatal felnőtt, aki nem csak annyira életkor szerintem, inkább mint élethelyzet, ugye manapság, nem tudom, hát 30 éves korukban is nagyon sokan még azt keresik, hogy kik legyenek, hogy mi lesznek, ha nagyok lesznek.
1: Igen.
2: Keresik önmagukat, keresik a pályájukat, keresik a párjukat, tehát ez a young adult. És hát a szerzők sokszor ugyanebbe a korosztályba sorolódnak, de sokszor nem. Kedvelt korosztály egyébként a Pagonynál, csak ezeket a kiadványainkat már tilos az A-nak nevezzük, így például a Grancsa Gergő kötetét is, ez a Nem mondtam nemet, ami azt a kérdést járja körül tulajdonképpen, tehát ez volt a kérés, de nem tudom másképp mondani, mint a cím, hogy ez legyen a téma, hogy nem mondtam nemet, de innentől kezdve bármi lehet, és az ember úgy hajlamos első körben csak szexuális dologra gondolni, pláne ezekkel a zaklatásokkal terhes időben, hogy nem mondtam nemet, és nyilván van olyan, ami tényleg erről szól, de azért elég sok mindennel kapcsolatban felmerülhet ez a kérdés, hogy nemet mondani, hogy mikor kell és lehet, és kell, és nem tudtam nemet mondani.
1: Tudom, hogy a zseblámpás könyveket is kellett volna mondanom, tudom, hogy a Cseresznyeliget sorozatot Weber Anikótól kellett volna mondanom, de úgyis a vége az, Eszter nagyon jól tudja, hogy ez az összetörős, összeragasztós antológia, vagy nem tudom, 121 vers, ami összetöri, összeragasztja a szívedet.
2: Péceli Dóra szerkesztette egyébként, azt gondoltam, hogy ez egy mindenestül egy szerelmes antológia lesz, és én eleinte így értettem, hogy versek, amik összetörik a szíved, és amelyek összeragasztják.
1: Nem.
2: És nem, egyáltalán nem, csak tehát ahogyan nem mondtam nemet, úgy ez is egyáltalán, tehát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy versek a boldogságról és versek a boldogtalanságról. Chris Bo művész nevű képzőművész csinálta az egész tipográfiát és az illusztrációkat, ez két oldalról lehet ezt a könyvet olvasni, az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy piros-fekete kötet, az egyik oldalon egy piros borító, a másik oldalról egy fekete, összetöri, összeragasztja. Összesen van benne 121 vers, a közepén összeér, tehát az ugye az egyik oldalon, tehát fejjel lefele van, és a középen egy kostolányi verssel, ami kétszer is szerepel benne, ott oldalra kell fordítani a könyvet, tehát egy vizuálisan egy elképesztő, koncepciózus, gyönyörű könyvtárgy. Jól ismert verseket ugyanúgy, mint soha nem látott, és megdöbbentő verseket. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon gyönyörű könyv.
1: Egyáltalán nem az életkor miatt hozom elő, hogy ugye Marék Veronika lesz, és ott lesz, és mosolyog, és aláír, és...
2: Hogyne, most azért, mert erre a könyvhétre éppen nem készült el új könyve, az így alakult, de dedikálni természetesen ő mindig jön, mindig vele kezdődik tulajdonképpen szombat 10, vasárnap 10. Ez a két időpont, amikor a Veronikát mindig meg lehet találni a Dunakorzon.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Fölhívom a figyelmet a könyvjelző használatára. Nem a lap sarkát hajtjuk be, és úgy jegyezzük meg, hogy hol tartottunk, dehogy nem. Szóval egy a lényeg, hogy olvasni jó, muníció van, egy-két dedikálandó könyvvel lehet megindulni az ünnepi könyvhét és a gyermekkönyvnapok felé. Hallgatni viszont szigorúan Jazzy Weekendet kell.
0: Jazzy! One, two, one, two.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, de most már keménykedünk, ez tényleg a hardcore változat, legalábbis annyiban, hogy invitálunk mindenkit a Mama Sportba, 21. lelkes ásvány bőrze, mi mindig beszámolunk az ilyen gyönyörű dolgokról, amik a megkövült természettel foglalkoznak, amik kígyósimogatással foglalkoznak, amik bonsai kiállítással foglalkoznak, na de végül is szeretném megismertetni önöket egy igazi rajongóval, Olár Róberttel, aki geográfus is, történész is, a Francia Ásványtani és Kristálytani Társaság tagja is. Főszerelmei, mármint hogy a saját családján Robika és Kamilla nevű gyermekei mellett szól a zafírok, és a zafírok nyomába is eredünk, vagy legalábbis megpróbálunk közelebb kerülni az ásvány szenvedélyhez, az okossághoz.
2: Nyitott szemmel kell járni a világban, hiszen nem csak a természet szépségei adottak, hanem ugye akár a történelmünk, a bölcsészet, tudomány, az irodalom, a zene, a művészetek világa is ugyanúgy el tudja varázsolni az embereket, le tudja nyűgözni, de hát ugye a kettő az valahol mégiscsak összeér, hiszen gondoljunk vele például, hogyha bemegyünk egy templomba és megnézzük a gyönyörű mennyezeti freskókat, ott is az ég kékje is majd egy ásványból készült, ami aztán idővel majd aztán átalakult, egy instabil ásványból lett egy stabilabb változatba, és ugye ez majd egy zöld ásvány lett, tehát a kék falfestékből zöldes árnyalat lett, ez nem azt jelenti, hogy akkor, ha festőnk az szinte évesztő volt, hanem eltett pár száz év, és egy teljesen természetes ásványi átalakulás volt. És ez szerintem nagyon jó példa az, hogy a kövek és a történelem az kéz a kézben jár, hiszen egymást alakítva, egymást erősítve az emberiség történelmét végig kísérik és segítik egymást. Úgy gondolom, hogy talán szerencsés vagyok, hogy mind a két területen alkothatok és megismerhetem ezt a két gyönyörű területet, amelyet aztán bízom benne, hogy remélem, hogy hathatósan is tovább tudom adni.
1: A mi fejünkben az van, hogy megy a geográfus kalapáccsal a szabadban, tényleg ott él az erdőben a kövek között, na de Olár Róbert munkásságának nagyon nagy része múzeum kötődik.
2: Sokat vagyunk ugye bányaterületeken, meddőhányókon, sziklaszészteken, ha így lehet így fogalmazni, és valóban a kalapács az nekünk egy elengedhetetlen kézi eszközszertám. De mielőtt mi kimegyünk egy-egy területre, azt fel kell mérnünk, és nagyon sok esetben ugye történészi munka, mire megtaláljuk az első bányaleírás, az első ásványi anyag kikutatást, az első típusoknak a fejtését a kőzetekből, ez mind-mind majd hogy nem történészi munkát igényelne, és hogyha valaki ennél még mélyebb megy, mondjuk egy templom alapnak a kőzetét találja meg, akkor nyilván például egy réti mészkő, én az Alföld szívében élek Nagykőrösön, és nálunk ugye a réti mészkő, a daráskő az, ami adott volt az építkezéshez, ahhoz, hogy ezt megismerjük, az viszont már egy történészi vagy régészi munka lenne, és hát nyilván ez már jól összefér ugye a szakmánkkal, hogy ahhoz, hogy eredményesen tudjunk gyűjteni, ahhoz a terepismeret kell, és a terepismeretnek a szakirodalmazás lesz az egyik nagyon fontos első lépése, tehát ez szükséges hozzá. Tanár is vagyok, és nyilván ugye ez a legfontosabb, szerintem a legfontosabb és a legszebb munka, hogy ezt tovább tudjuk adni a gyerekeinket, felkelteni az érdeklődésüket, és hát ezzel a két terület, a múzeum és az oktatás az kéz a kézben a legcsodálatosabb, amely informatív és a gyerekeket ösztönözheti arra, hogy igen, tanuljanak természettudományokat, történettudományokat és minden mást is mellette, és ezeket majd később, ha kamatoztatni tudják, akkor átfordulhatunk, és azt mondhatjuk, hogy igen, megtanítottuk a gyerekeket valami szépre, valami jóra, amit be is tudunk gyűjteni a természetben, vagy el is tudunk olvasni a könyvtárban.
1: Némi szünetet engedek Olár Róbertnek, hogy elővegye kalapácsát, és egy újabb zafírt próbáljon beletömni a mikrofonba, ami nem sikerülhet, de a beszélgetést folytatjuk még annak kapcsán, hogy ez a hétvége a Mama Sportban a 21. lelkes ásványbőrzéjé. Lehet akár lágy a muzsika is, úgyis kövekkel jövünk vissza.
0: Jesse.

0: Jazzy Weekend.
1: Vendégünk a Jazzy Weekendben Olá Róbert, azt már mondtam róla, hogy geográfus is, meg történész is, de mivel túl szerény, nekem kell elmondani róla, hogy ő írta le a hazai villámrekordot, a magyar borostyán az ajkait elnevezését, a fulguritok, azaz megkövült villámok kémiai összehasonlítását. Mivel a Magyar Minerofil Társaságnak is tagja, azt hiszem erős szómagyarázatba kell kezdenünk. Mi az, hogy hazai villámrekord?
2: A légkörünkben lezajló légelektromos kisülések során ugye bizonyos fizikai paramétereket mit mérünk, ez már a meteorológus oldal lenne, és itt ebben a parametrizációban, tehát az adatsor mérésben, ugye kijött, hogy mikor volt hazánk légterében a legtöbb villámlás az egy zivatar alatt, ez mintegy 300 ezer villámot jelent, és ez a 300 ezer villámnak a detektálása és a parametrikus leírása az a nevemhez köthető, és hát ez egy fantasztikus munka, és hát ugye ennek van egy másik oldala, ami szintén a kövekhez kapcsolódik, hogy mi van akkor, hogyha a villám becsap a talajba, a kőzetbe, mert akkor az idézőjebe kvázi meg tud kövülni, ezt nevezzük fulguritnak, ami gyűjthető lesz, és itt Magyarországon is lehet ilyen darabokat gyűjteni.
1: Most úgy teszek, mintha ezt értettem volna, rendben, és az ajkait, az honnan jön?
2: Az ajkait ugye az ajka mellett Csingervölgy Halimba magasságában, ugye egy eocén barna kőszén leletben az 1800-as évek 70-es éveiben találták meg. Az ajkait az egy speciális borostyán kő változat, amit ugye innen neveztek el a lelőhelyről. Nek az az érdekessége, hogy nagyon sokáig nem tudtuk, hogy itt nevezte el magát ezt a borostyánt ajkaitnak. Végül sikerült egy francia és egy magyar kutatót azonosítani, akinek a publikációi nyomán elindult, hogy akkor pontosan mióta használjuk ezt az elnevezést, és mikor került ez be a magyar szakirodalomba. Tehát egy különleges magyar hungarikum, egy borostyán az ajkait.
1: A minerofil.
2: Hogyha csak magát ennek a jelentését vizsgáljuk, akkor egy ásványbarát, ásvány szeretőt jelent. Aki tagja ennek a társaságnak, ugye ez a hazai egyetlen ilyen ásványtani társaság, folyóiratot, a geódát is megkapják. Fogalmazhatunk úgy, hogy egy olyan baráti társaságon túlmenő, hiszen mindenki mindenkit ismer, ez egy hatalmas szakmai közösség, amelynek pont az a mozgató rugója, hogy mindannyian egy irányban, egy cél vezérelve az ásványokat szeretjük.
1: A zafírokról mit lehet tudni? Mi a szerelem oka?
2: A zafíroknak a különlegesség, hogy egy nagyon érdekes színvilágban a természetben ritkán előforduló kékséggel jelenik meg, és ezt a kékséget ezt a kezdetektől, amióta ember az ember, keressük ezeket a kékeket, hiszen ez egy nagyon elbűvölő színárnyal, és önmagában a zafír, ugye, amit kell róla tudnunk, hogy egy egyszerű alumínium oxidról beszélünk, és ezt az ásványt ezt úgy hívjuk, hogy korund. Hogyha ebbe valamennyi vas vagy titán bekerül a kristály szerkezetbe, akkor kék színárnyalatban zafírként nevezzük el, ha viszont esetleg króm kerül be, akkor már rubinként, tehát akkor a piros színárnyalatba fogunk elindulni. Aha. És ugye a zafírok, illetve rubinok, ezek egy 9-es keménységek, tehát rögtön az ásványtamban, majd a gyémánt után jönnek. Tehát egy nagyon kemény, nagyon ellenálló, nagy színintenzitású, ritka kövekről beszélünk, amelyek valóban drága kövek, nem véletlenül, hiszen olyan kemény, olyan színű, megmunkálható, hordható, nem kopik, értékálló, és hát ugye nem mellesleg maga a színvilága is egyedivé teszi.
1: Itthon van zafír?
2: Igen, lehet találni Észak-Magyarországon, illetve a határtól nem messze, tehát pici méretben ezt azért hozzá kell tenni, tehát ahogy nagy ékszer mennyiségre azért nem gondolhatunk, de lehet találni zafírokat, rubinokkal még sajnos nem futottunk össze.
1: Ha valakinek otthon több mint 4000 darabos földtudományi gyűjteménye van, azért ha a felesége lennék, akkor lennének kérdőjeleim.
2: Igen, hát olyan párt kell találni, aki szoktam mondani, hogy megtűri, megviseli, elfogadja ezt a gyűjtőszenvedét, de erre azt szoktam mondani, hogyha valaki mondjuk veterán autókat gyűjt, azzal hamarabb meg lehet tölteni a lakást, garázst, házat. Nyilván ugye 4000 darabot nem úgy kell képzelni, hogy 4000 féltéglányi nagyságú kőzet vagy ásvány van otthon, tehát van, amelyik majdhogy nem mikroszkopikus méretű, de hát nyilván ez egy több mint 30 éves gyűjtőszenvedélynek a fizikai lenyomata, ami egyben esztétikai szépséget is ad, tehát hogy amikor hazatérek és látom a vitrínben ezeket a darabokat szépen megvilágítva, rendszerezve, mindegyikhez valamilyen emlék, valamilyen különleges utazás, valamilyen élmény, valamilyen romantikus szál fűződik, akkor az az embernek egy picit többet jelent, mintha csak egy egyszerű valamilyen vegyi anyagnak a szilárd megnyilvánulása lenne. Hozzá szoktam még tenni, hogy a legszebb köveim egyébként nem nekem vannak, hanem a feleségemnek, hiszen minden alkalommal kap valamilyen ékszert, így hát el lehet mondani azt, hogy bízom benne, hogy jó szemmel, jó szakemberi szemmel kiválasztva, de neki vannak a legszebb kövei, és így az egyensúly is megvan nálunk.
1: Ha nem érzik úgy, hogy már indulniuk kéne a 21. lelkes ásvány bőrzére, akkor köszönöm a türelmüket, és szólok, hogy holnap is tart majd a kiállítás, a játszóház, a bonsai ismertető, a barlangi túra, meg a kígyósimogatás, és mi folytatjuk majd a beszélgetést Olá Róbert geográfussal. Jesse.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Lelkes ásványbőrze a MOM Sportban, illetve Olá Róbert itt a Jazzy Weekendben. Geográfussal beszélhetek, nagykőrös szerelmessel beszélgethetek, és tudossal beszélgethetek a szerelemről. De ez a szerelem nagyon kemény.
2: Maga az ásványbőrze és kiállítás, egyrészt ugye a szakma szereplői, gyűjtők, lelkes barátok itt találkoznak, tehát ez egy szintér is. Ugye ez egy szezonnyitó ásványbőrzéről beszélünk, hogy a nyári szünetre, a vakációra a gyerekek, az érdeklődők, az idősebb generációk nem maradjanak ásványok nélkül, és ugye itt a programok is úgy vannak felállítva, kitalálva, hogy mindenki megtalálja a számítását ez alatt a két nap alatt, hiszen több mint 100 kiállító 2000 négyzetméteren több mint 10 000 látogatót vár erre a két napra, és itt az interaktív földtudományos játszótértől egészen a szakmai előadásokig, drágakő határozásig, de akár elmehetünk a kígyósimogatásig, az arcfestésig, mindenki megtalálja a számára kedves programot, aranymosástól a ásványpiszolással bezárólag, és bizony itt, amikor beszélgetünk egymással, nem csak mint mi szakmabeliek, hanem ugye az érdeklődők, látogatók is, akkor barátságok alakulnak ki. Egy idő után már régi ismerősként köszöntjük egymást, lehet, hogy nem is tudjuk egymás nevét az érdeklődés, az eladó oldalról, de már felismerjük egymást, és ezek kifejezetten ezért értékesek és hasznosak ezek a hatalmas bőrzék, hiszen olyan darabokkal találkozhatunk, amelyekkel nagyon sok esetben csak vagy interneten, vagy televízióban, vagy múzeumokban, de hát a múzeumokban ugye nem lehet megérinteni, de pláne megvásárolni, itt viszont erre is a mód és lehetőség, tehát ami a legfontosabb, és nagyon szeretem, mikor jönnek gyerekek is, mert ahogy csillog a szemük, az sokkal csillogóbb, mint egy-egy ásvány, és amikor ez a szikra megvan bennük, mikor elkezdenek a természettudományok iránt érdeklődni, akkor egy olyan útra lépnek, amelyben bízunk, hogy később ők is kiváló szakemberekké, kollégákká válnak, és így tovább tudjuk adni azt, ami a mi szenvedélyünk, az ásványok szeretete.
1: Ékszerben látni az ásványt, ott is jó helye van?
2: Igen, mindenképp a legjobb helye van, tehát a hölgyeknek ugye az ékszerekben, tehát ugye a szép díszíti a szépet, de ugye egy ékszerben teljesen máshogy néz ki egy ásvány, ugye meg van munkálva, meg van csiszolva, fel van polírozva, be van foglalva, és hát a hordás is, ugye egy hölgy kiemeli az ékszernek a csillogását, és az ékszer csillogása a hölgynek ugye a szépségét, tehát ez egy ilyen oda-vissza történet, viszont ugye amikor mi vizsgáljuk az ékszereket, akkor ugye az eredeti ásványtani fizikai, kémiai paraméterekre vagyunk kíváncsiak. Nyilván erre van lehetőség a bőrzén is, tehát egy roncslásmentesen, ingyenesen drágakő és ásvány határozásunk is van. És amikor megjelenik egy-egy ilyen szép ékszerben egy-egy darab, nagyon sok esetben mi is felkapjuk a fejünket, hogy hű, milyen szép darabot hoztak, és ilyet mi még nem láttunk, vagy nagyon régen láttunk, és össze tudjuk hasonlítani más ékszerbe foglalt darabokkal, és ebből bizony még a másik oldalon mi kiállítók, bőrzések is tanulni szoktunk. Tehát mindenkit csak buzdítani tudok arra, hogy hozzák el az ékszereket, mutassák meg, biztos vagyok benne, hogy a másik oldal is ugyanúgy fog tanulni, mint ahogy ők a elhozták.
1: Na jól van, akkor elvettük a vállóperes ügyvédek munkáját. Nagyon, ez jó volt. Nagyon szépen köszönöm Olá Róbertnek, hogy rendelkezésünkre állt, és megadom neki az engedélyt, hogy azonnal rohanjon a MOM Sportba a 21. lelkes ásványbőrzére, segítsen a fiataloknak megmutatni és meghatározni, hogy mi lapul a zsebükben, amit gyűjtögettek, és mesélje el, hogy milyen gyönyörűek az ásványok, drágakövek, ősmaradványok, meteoritok, az anyukákat pedig nyugtassa meg, hogy az ezekből készült ékszerek és dísztárgyak is elérhetők a lelkes ásványbőrzén. Zenék szárnyain repülünk tovább, hogy ne legyek túl földhöz, illetve ásványhoz ragadt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
3: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Lecserélik a titkosszolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, majd több megállót nem érint. A 17 órától rendezvény miatt lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is, majd késő este az Ifjúság útját és a Stefáni út egy-egy szakaszát is. A rendezvény előtt és után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. 17 órától az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Szombat, szabadság, Szentendre, meg sok agyagozás, illetve kerámia, vagy porcelán. Sok ezbetűt nem tudtam összehozni, de Lakatos Ábel segítségével és neki köszönhetően a Dani Zoltán által megálmodott szentendrei japán kert különleges természeti környezetében egy különleges mini fesztiválra mehettek el tényleg szombaton. Ez pop-up kiállítás, tehát tényleg csak egy napon át lesz, de egész Szentendrét át íveli és öleli, mert hogy el lehet vinni a kicsiket, jól összesanazni magukat a Dunapartra, aztán készülhetnek jó zenékkel, megvásárokkal, de hogy mi is tulajdonképpen ez, hogy képzőművészet, vagy valami más, Lakatos Ábel kerámia művész.
2: Egyszerre mondhatjuk, hogy képzőművészet, vagy iparművészet, ez nagyjából abból szokott kiderülni, hogy funkcionális tárgyakat készít valaki, vagy hogy vagy szobrokat, vagy valamilyen gondolatot hordozó művészeti alkotásokat hoz létre. Azt hiszem, hogy az, hogy én kerámiával foglalkozok, abban a japánnak nagyon nagy szerepe van, és ilyen szempontból nagyon kapcsolódik a munkám a japán kerthez. 2011-ben két hónapot tölthettem ki Japánban, ahol mesterektől tanulhattam, fatüzes égetést tanulhattam, és korongozást, illetve hát a japán kultúrával viszonylag közelről ismerkedhettem, és habár előtte én inkább porcelán dizájnnal foglalkoztam, amikor az egyetemre jártam, illetve Herenden, mikor diplomáztam, de amikor Japánból hazajöttem, akkor már engem is inkább az érdekelt, hogy a saját agyagomat gyűjtöm, fatüzes égetéssel hozok létre tárgyakat, és korongozásra is elkezdtem mélyebben foglalkozni. Az agyagozás egy olyan jó médium, amin kortól függetlenül mindenki tud kapcsolódni a saját kreativitásához, akár hogyha nagyon profi szinten akarja űzni, vagy akár, hogyha csak egy gyurmázni szeretne. Mindenképpen minden generációnak egy nagyon jó eszköz az agyag a kezében. Már akkor is készítettünk agyagtárgyakat, amikor még a tüzet se ismertük. Tehát vannak napon szállított kerámia leletek. Ez az egyik legrégebb óta használt médium. Gyakorlatilag az ember kezében. Elkészíthetett egy ember egy kis tálkát, de aztán egy rákarcolhatta azt a mintát, ami valami fajta többlet jelentést hordozott a számára. Az az idősík, amiben az agyag működik, az egy olyan geológiai ritmusba szólal meg, hogy abban egy emberöltő, vagy akár egy egész emberi történelem az nevetségesen kevésnek tűnik. És ami most éppen szilárd, mondjuk az én porcelán szobrom, az mondjuk 100 000 év múlva, 1 millió év múlva, vagy 10 millió év múlva valószínűleg a magmába fog fortyogni, vagy újra egy másik hegy tetején lesz anyagjaiban megtalálható. Ahogy összegabajodnak a különböző történetek, a különböző anyagok az én szobraimban. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes megtapasztalni. Mindig szokták kérdezni az emberek, hogy agyagsár. Nagyon nehéz úgy ledöfni az elsőt, hogy valami fajta agyagos dologgal ne találkozzunk, és ezért tényleg ez az a fajta alkotás, amihez csak lehajolnod kell. Tehát, hogy nem kell hozzá egy vásznat fölfeszíteni, vagy egy ceruzát kihegyezni, hanem tényleg majd, hogy nem a földből létre lehet hozni háromdimenziós tárgyakat. Én azt gondolom, hogy ahogy a különböző helyeken fölelhető agyagoknak a kémiai összetétele más, ugye ezáltal más színűek lesznek majd a végeredmények, vagy más keménységűek, máshogy deformálódnak, stb. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy az adott helyen létező kultúráknak, embereknek a története is, ugye van egy ilyen mondásunk, hogy így leszivárodnak a talajba. Tehát, hogy azok ott így nem csak a saját porrálevésünk kapcsán, de egyszerűen csak az életük mindennapjai kapcsán megtörtént események valahogy így a talajba kerülnek, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen helyi agyaggal dolgozunk, akkor azon kívül, hogy a tavaly nyáron ott elégett tábortűznek a hamuja befolyásolja kémiailag a végeredményt, azon kívül a 20 000 évvel ezelőtt, vagy a 10 évvel ezelőtt lejátszódott emberi, vagy geológiai történetekkel is dolgozunk.
1: Folytatjuk még a beszélgetést Lakatos Ábel kerámia művésszel, aki tulajdonképpen már nincs is itt, hanem Szentendrén van a japán kertben. Oda induljanak el, miután még élvezik a Jazzy Weekend muzsikáit.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Japánkert, de nem Tokióban, hanem Szentendrén, minifesztivállal vár mindenkit. Egyrészt Lakatos Ábel kerámia művész, a mi vendégünk, másrészt pedig a természet és a több tízezer éves agyagozás.
2: Lehet érezni, hogy hogyan, mennyire automatikusan nyúl az agyakhoz valaki.
1: De mi ez a beszélgetés Csányi Gergellyel?
2: Ahol a kapitalizmus és a geológia van párhuzamba állítva egymással. Ugye van egy ilyen alapvető mondás, hogy úgy szokták nevezni a mostani földtörténeti kort, amiben élünk, hogy antropocén. Ez azt jelenti, hogy az a földtörténeti kor, amivel az ember már a földön megvan. Viszont egy újabb nézet szerint igazából jobb lenne kapitalocénnek nevezni ezt a földtörténeti kort, mert hogy az ember jelenléte a földön, az a földnek a geológiáját nem változtatta meg a maga x millió évén keresztül, ellenben a kapitalizmus jelenléte a földön az elmúlt 300 évben drasztikusan befolyásolta a földnek a geológia. Én a szobraimban van egy sorozatom, amit szintén kapitalocén címet visel. Én itt ebbe azt vizsgálom, hogy azok a ember alkotta formák és anyagok, amikkel most dolgozunk, vagy amikkel akár én dolgozok a saját termelésem kapcsán, vagy a saját alkotásom kapcsán, azok hogy fognak kinézni 100 év múlva, 200 év múlva, 1 millió év múlva? Mi marad ebből az egészből? Vagy így hogy fog kinézni az, amit most csinálunk? Egy olyan idősíkon, ami nem emberi léptékkel fölfogható. Ez egy annyira kivételesen gyönyörű hely, és egy olyan ékszerdoboz, ha még valaki nem járt a Japánkertben, mindenkinek javaslom, hogy akár a programon kívül is, de örülök, hogyha a programon meglátogatja, hogy igyekeztem minél több embernek megjelenési lehetőséget biztosítani, ha bár az én kiállításom, de szintén nagyon jól fog szólni, és nagyon jól fog kinézni az elektronikus zenei kísérleti koncertek a pagoda alatt, a tó fölött, vagy nyilván a Macsa Workshop is adja magát a Tea Pavilonba, ami egyébként Magyarország egyetlen szabadon használható Tea Pavilonja jelenleg. A csavan az azt jelenti, hogy Tea Tál, japánul, a csa az ocsa, az a tea, a van, az pedig a tál. Ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy szertartási edény, vagy azt is mondhatnánk, hogy tea ivó tál, amit a klasszikus japán tea szertartásban használnak. Hogyha ugye a transzcendenssel van valami kapcsolat az embernek, akkor már nem tud csak a földdel foglalkozni, viszont a földtől elszakadni is iszonyat nehéz, meg nem is biztos, hogy egy életen belül kell megoldani. Szóval igen, a kettő közötti lét az, ami az legizgalmasabb. Itt egy hármas egység van. Ugye vannak a tárgyak, amik valamilyen szinten besimulnak a japán kertnek amúgy is egyfajta művészeti alkotásságába. És ehhez van, ugye a japán kertnek is van egy hangja, a madácsi csergés, a vízcsobogás. És ehhez gondoltam, hogy hozzáadok egy nagyon kicsit, ahogy én tárgyaimat is, amik azért valamelyest ilyen kősziklákra hasonlítanak, vagy vannak ilyen állatfiguráim, próbálok óvatosan egy plusz személyes réteget hozzáadni a japán kertnek a szépségéhez. Úgy szeretnék lehetőséget adni a zenészeknek, hogy a saját személyiségükből megmutassanak egy réteget egy olyan környezetben, ami már alapból teljes. Ez egy pop-up kiállítás, tehát egy napig lesz látható. Nem csak velem lehet majd a gyagos workshopon részt venni, hanem ez egyik kedves műhelytársam Islai Kitti is egy workshopot fog tartani, aki egy ilyen szabadalkotást fog celebrálni gyakorlatilag a helyszínen. Velem inkább ilyen funkcionális tárgyakat lehet majd készíteni, kis mozsarat vagy egy kis csészét a szentendrei agyagból. Kitti inkább magára az alkotásra fog koncentrálni, és nem annyira a tárgyra, ami a végkimenetel lesz. Az a reményem, hogy ahogy én jobban értem, azt hiszem, a tárgyakat, mint a szavakat. Elképzelhető, hogy más is van ezzel így. Tehát lehet, hogy valakinek ez lesz majd az, amin keresztül, ha nem is megért valamit, de egy új ötlete támad. A vásáron, amivel a japán kertben találkozhatnak a résztvevők, olyan kortárs alkotókat próbáltam meghívni magam mellé, akiknek a nagy vásárokon nem találkozhatnak a tárgyaival az emberek, tehát inkább egyedi gyűjtői darabok, de ez persze nem feltétlenül nagy művészeti alkotásokra kell gondolni, hanem csak egy egyedi csésze, egy egyedi tál vagy tányér, ami egyfajta megünneplése lehet valamilyen napközbeni rituálédnak.
1: Köszönjük szépen, Lakatos Ábelt már régen elengedtük, az ő helye a japán kertben van Szentendrén, egy jó kerámia művészhez illően. Önök pedig most még tiszta kezekkel támadják meg, mondjuk a Dunapartot, agyagozzanak, sarazzanak, és legyenek a természet részei. Ez olyan szépen hangzott, hogy zenélni kell hozzá.
0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, van még egy kis idejük, amíg elindul a Szekér. Egészen pontosan a Szekér Fesztivál. Ha jól ejtem, Radha Yatra, ez már a 30. a sorban. Budapest egyik legkülönlegesebb nyári eseményéről beszélgetünk, illetve készülünk rá. Ezrek lesznek az Andrásin, az biztos. Éppen ezért még jókorán faggatom Szilaj Péterné Csillát, akiről azt hiszem, hogy szóvívő.
2: Én a magyarországi Krisna Tudatú Hívő Közösségének a szóvívője vagyok.
1: És a távolról jött emberek, meg a nem túl okosak ilyenkor megkérdezik, hogy van-e valami másik neved is?
2: Igen, van egy lelki nevem, amit úgy mondanak, hogy Gandharvika Préma Dászi, de elég, ha csak Gandharvikának szólítás, hogyha ez esetleg betanulható, megjegyezhető, ez egy csodálatos szanszkrit név egyébként.
1: Minden a szanszkrit nyelv körül forog? Minden onnan jön?
2: Szanszkrit és bengáli, ez a kettő, tehát az ősébb szentírásaink azok szanszkrit nyelven születtek, viszont az 500 évvel ezelőtti hagyomány, amit mi követünk, az bengáli tradíció, úgyhogy ennél fogva vannak bengáli imáink, dalaink, illetve irodalmi alkotások, amiket követünk, olvasunk.
1: Szekérfesztivál.krisna.hu. Itt van egy 30-as szám. Higgyem el?
2: Bizony, ilyen régóta megszervezzük már ezt a rendezvényt itt Magyarországon, de hát ennél azért sokkal ősibb hagyományról beszélünk. Ez a rendezvény, ez több mint 5000 éves múltra tekint vissza. Indiának az Orissa államából ered, egészen pontosan Puriból, amit egyébként nemes egyszerűséggel Jagannath Purinak is szoktak hívni. Van egy hatalmas nagy templomról beszélünk, Puri kellős közepén, és az emberek élete ott kezdődik, és ott ér véget, és a mindennapjaink is ott kezdődnek, és ott érnek véget, úgyhogy nekik tényleg Jagannáth az életük, mondhatni. Ilyenkor több millió ember összegyűlik, és hónapokon keresztül készülnek erre a fesztiválra, amikor ezt a Jagannáth nevű istenformát felültetik egy csodálatos megművelt szekérre, kihozzák a templomból, és aztán áthúzzák a város egyik pontjából a másik pontjába, és ez egy hatalmas ünnep ott.
1: A mi nyugati fejünkben a fesztivál az színes, az kavarog, az mozog, az finom, az hallható. Kérek hozzá valami mélyebb dolgot is. Miért pont szekér? Húznom kell? Ott kell lennem?
2: Tehát van ennek egy nagyon szép története, amikor Krisnát elhívják egy városból, ahova elutazott, visszahívják abba a faluba, ahol ő fölnőtt. Felültetik őt egy szekére, hogy hazahúzzák vissza tulajdonképpen a szívükbe, a lakhelyükre, az eredeti otthonukba. És szimbolikusan ez a fesztivál is azt jelenti, hogy Istent újra meg akarjuk hívni a szívünkbe, felültetjük őt egy szimbolikus szekérre, és ezen keresztül mutatjuk ki azt, hogy nekünk szükségünk van rá, és újra szeretnénk hozzá kapcsolódni. Ez ennek az ünnepi fesztiválja tulajdonképpen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt tényleg húzzuk, szóval nincsen benne motor, egy kormány van benne természetesen, de emberi erővel hajtjuk.

0: ez tényleg azt jelenti, hogy aki ugye azt mondja a tradíció, hogyha megfogjuk ezt a kötelet, ami Isten szekerét húzza, azzal megszabadulunk minden olyan súlytól, tehertől, ami minket ehhez a világhoz köt, és segít megszabadulni attól azoktól a rossz visszahatásoktól, amiket esetleg a múltban összegyűjtöttünk a rossz tetteink vagy rossz döntéseink által. Ugye az ember, amikor Istenhez kapcsolódni szeretne, akkor bemegy a templomba. De ez egy olyan esemény, amikor Isten jön ki hozzánk a templomból, és a pillantását veti a hétköznapi emberek életére, és megnézi, hogy hol élünk, mit csinálunk. Úgyhogy ez tényleg ebből a szempontból is egy nagyon különleges esemény, hogy nem kell elmennünk a templomba ahhoz, hogy találkozzunk Istennel, hanem ő jön ki közénk.
1: Visszaszámolás, felkészülés, nyitottság, még a Kali Jugában, vagyis a Vaskorban is. A 30. Szekérfesztivál kapcsán beszélgetünk Szilágy Péterné Csillával, és folytatjuk is még nem szanszkrit, hanem magyar nyelven a társalgást, mert engem a gasztró is nagyon érdekel. Addig egy pici Jazzy Weekend zene.
2: Jazzy.

0: Azt hiszük, hogy csak jóga, azt hiszük, hogy csak meditáció, és azt hiszük, hogy csak mantrázás. Pedig mantrázom, hogy a szekér ünnep ennél sokkal több. Akár a Vörösmarty teret, akár a Városligetet választják, ma mindenképpen találkozhatnak egy színes forgataggal, és szerintem az én beszélgető társammal is, Szilaj Péterné Csillával.
1: Két párhuzamos eseményről beszélünk itt, hiszen van egy felvonulás az Eötvös térről a Városligetig, de párhuzamosan déltől este 8-ig zajlik a Városligetben egy India fesztivál rendezvény, és ennek keretében színpadi műsorral, gyerekprogramokkal, étteremsátorral, beszélgetésekkel, zenével, tánccal, kirakodó vásárral várjuk oda, akik érdeklődnek ez iránt, a kultúra iránt. Nagyon sokféle kis családi program van ott kint, úgyhogy tényleg egy varázslatos világba lehet itt belepillantani. A jogát tényleg úgy szoktuk értelmezni, hogy vagy testgyakorlatokat végzünk, vagy pedig ülünk csendben, behunyt szemmel, és meditálunk, magunkba fordulunk. De a jogának nagyon sokféle formája van, és az is egyfajta jóga, amit a Krisna hívők gyakorolnak. Itt a jógát úgy nevezik, hogy az odaadás jógája. Az egyik fő gyakorlata a mantra éneklése, a mantra meditáció, de tulajdonképpen ezt többféle módon is lehet végezni, vagy csendesen, hajnali csendes órákban, vagy pedig akár úgy, hogy kivonulunk az utcára, táncolunk és hangosan énekeljük a Hare Krisna Maha mantrát. Ezek szent hang vibráció, ami mindannyiunk lelkére tisztítóan hat. A Városligeti India Fesztiválon ott jelen lesz majd a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola is, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy a jóga főiskolája, mert teológián kívül jógamester szak is megtalálható ezen a főiskolán, és nagyon népszerű, több mint 300 diákja van, ők is tartanak joga bemutatót, illetve kint lesznek majd a tanáraik, oktatóik, és nagyon sok mindent meg lehet tudni erről az oktatási intézményről.
0: Mi legyen a gyerekekkel, Csilla?
1: Készülünk nekik is programokkal, akár legyen az kézműves program, arcfestés, hennafestés, ugrálóvár, úgyhogy ott tényleg beöltözhetnek akár indiai hercegnőnek is, mert lehet majd szárikat fölpróbálni, fölvenni, úgyhogy ez tényleg a gyerekeknek is Kánaán.
0: Gasztronómia, Csilla.
1: Kihagyhatatlan része a szabadtéri rendezvényeknek, és valójában nem arra lehet számítani, amit mondjuk egy megszokott városligeti, akár gyereknapon megszoktunk, bár mi is készülünk szendvicsekkel, egészen konkrétan burgerekkel, de ezek vegetáriánus burgerek lesznek. Kitelepül ide majd a Govinda Csillaghegy vegetáriánus éttermünk, ami egyébként, ugye, ahogy a neve is mutatja, Csillaghegyen várja minden nap a vendégeit, de most kitelepül, és mindenféle vegán édességekkel, gluténmentes édességekkel, és hát sós finomságokkal, rákcsálnivalókkal várja a vendégeket.
0: Van még annyi finomság, van még annyi filozófia a szekér ünnepben, hogy azt megbeszéljem Szilaj Péterné Csillával. Az biztos, hogy akármilyen receptekről beszélek, ez a nap megengedi, hogy minden porcikánkkal kapcsolódjunk egy magasabb rendű valósághoz, a boldogabb élethez, aminek szerintem szerves része a nálunk hallható sok-sok muzsika is.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Szekérfesztivál, Szekérünnep, India Fesztivál, Jóga Világnap. Ez mind-mind egy remek délutáni esemény, amire készüljenek fel. A beszélgetést fogadják nyitott szívvel Szilay Péterné Csillával, és bocsássák meg nekem, hogy én folyamatosan az étterem sátorra gondolok.
1: Délután 3-tól egészen, amíg a készlet tart, indiai menüvel is szolgálunk. 1200 adag indiai menüvel készülünk, egészen pontosan két különféle sós étele, vagy fogással. Most mondhatnám azt, hogy szabdival, de ez nem mindenkinek jelent valamit. Ez egy főétel tulajdonképpen, tehát két különféle zöldséges főétele készülünk, rizssel, kis csatnival, ami ez az édes csípős szósz, de azért annyi csilit nem rakunk bele, mint az indiaiak szoktak. Erre a vendégünk ott minden látogató.
0: A színességet én említettem, mi is menjünk színes ruhába, vagy elég, ha ti abban lesztek?
1: Minden nap legyetek színes ruhában, én azt üzenem, főleg nyáron, de akár télen is, mert nagyon lélekemelő, és tényleg a színek hatással vannak ránk, mint ahogy a bolygók is, úgyhogy a saját hangulatunkon is tudunk javítani, hogyha nem csak szürkéből és feketéből és fehérből választunk, hanem hagyjuk, hogy tényleg vidámság töltse be a mindennapjainkat, úgyhogy nyugodtan.
0: Vidámság akár, humor, boldogság, ez a részetek? Ez kell, ez is cél?
1: Én, nekem az egyik dolog, ami engem meggyőzött arról, hogy a Krisna tudatnak az útja az az enyém, az ez volt, hogy olyan nyugalom, béke, vidámság és tarkabarkaság tölti ki a mi életünket, hogy én azt hiszem, hogy ez tényleg jól mutatja azt, hogy a léleknek ez eredeti tulajdonsága, hogy boldog és kiegyensúlyozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kijár mindannyiunknak, és szükségünk is van rá. Itt a nagy forgatagban, amiben a városi ember él, vagy belekényszerül, igen, ez a lényünk, és szerintem próbáljunk meg tényleg visszatalálni rá, és ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki kicsit belekóstoljon, hogy bizony így is lehet élni. Ez egy speckó terület, tehát hogy azért ilyen interjúkat nem nagyon hallunk sehol sem, tehát azért ez kőkeményen vallási tartalom volt. Gondolom, hogy próbálja meg szekulárisan előadni, de
0: emberi
1: voltak, amire nem nagyon lehet másképpen válaszolni. Úgyhogy.
0: Én egyrészt emberi tartalomnak, másrészt kulturálisnak fogom föl, ha ez pedig onnan indul, akkor ez van. Hát nem kell távolságot tartani szerintem semmitől, nem egymástól. Köszönjük szépen a beszélgetést, az invitálást Szilay Péterné Csillának. Megígérem, hogy a műsor végén néhány receptet megosztok önökkel. Addig pedig javaslom a szekérfesztivál.krisna.hu oldal böngészését, illetve az egész család felkészítését egy remek vonulásra, aminek filozófiája is van. Nekünk meg zenénk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Hét végére a 7. Korea-on-koreai kulturális fesztiválra invitálunk mindenkit, Pálffy Dórával, a fesztivál szóvívőjével, tehát irány majd a Kristály szintér, jó sok ezer kilométert kell átutaznunk, le kell küzdenünk sztereotípiákat, finom kimcsikre kell gondolnunk, meg popzenére kell gondolnunk, esetleg szépségre kell gondolnunk, szóval beköltözik Korea a főváros közepére.
2: Kilométerre távol van tőlünk Korea, de hogyha a kultúrájukat nézzük, akkor közel áll a szívünkhöz. Nem véletlen, hogy immár 7. alkalommal rendezzük meg a koreai kulturális fesztivált, aminek a célja, hogy ne csak halljunk a koreai kultúráról, hanem személyesen is megtapasztaljuk azt. A Hanyu Alapítvány csapata, Bészabó Edina és a Koreai Kulturális Központ részéről Kim Jökuk, akik ezt a Korea On fesztivált együtt szervezik. A hanyu.hu weboldalon találják az érdeklődők a részletes programot, illetve van egy Facebook eseményünk is, ez pedig a Korea Days, 7. Korea On. A Korea Days, Korea On mögött idén is a Koreai Kulturális Központ és a Hanyu Alapítvány áll, amelyek évek óta meghatározó szerepet vállalnak a koreai kultúra hazai bemutatásában. Az eseményt a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a KOTRA is támogatja. Idén a Kristály szintér ad otthont ennek a rendezvénynek, két teljes napon át élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Mindez pedig reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval, közel 1500 négyzetméteren. Nagyon színes palettával készülünk, nagy hagyománya van nálunk a koreai táncoknak, a Koreai Kulturális Központban több hagyományőrző tánc egyesület is működik, az ő produkciójukat is láthatjuk, sőt, kórusunk is van, méghozzá a Noremoa kórus, ők mind magyar tagokból állnak, és gyönyörűen énekelnek koreai dalokat, gondolok itt például egy klasszikus arirangra, ami talán a legismertebb koreai népdal. De lesz még hangszersimogatónk is, a Mindunle együttesnek köszönhetően, ők a színpadon is megmutatják a tehetségüket, de emellett, akik szeretnék közelebbről megismerni a koreai hangszereket, elkalauzolják őket ebbe a világba. Egyenesen Koreából érkezik hozzánk, már 4. éve a Kokduk Wangda. Nagyon látványos maszkokkal teremtenek egy lenyűgöző hangulatot. Először elkezdik ezt a színpadon, majd az egész fesztivál területén körbejárnak, és hozzájuk pedig csatlakoznak magyarok is, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 60-70 fő birtokba veszi a Kristály szintért és a körülötte lévő területet, és egy hatalmas vásári, táncos, zenés felvonulást tartunk. Idén külön gasztro udvarunk is lesz, és ezen felül ellátogat hozzánk Kim Taeyeon, globális kimcsi nagykövet, és megtanítja nekünk egy workshop keretein belül, hogy hogyan tudunk hazai alapanyagból készíteni kimcsit. Egyébként ezek nyári kimcsik lesznek, tehát könnyedebbek, kevésbé csípősek, és uborkából és karalábéból tudjuk ezeket otthon is elkészíteni. A gasztronómiai udvar mellett még egy koreai youtuber is érkezik, ő pedig Edmer. Ő arról ismert, hogy bemutatja a koreai street food ételeket, úgyhogy vele is lehet személyesen találkozni, vagy akár közösen egy ételt elfogyasztani.
1: Folytatjuk még a K-beszélgetést K-vonalon, a 7. Korea On Koreai Kulturális Fesztiválról Pálffy Dórával. Most azonban egy kis zenei szünetet tartunk, a BTS helyett magyar muzsikával.
0: Jessie.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: 7. Korea on Koreai Kulturális Fesztivál irány a Kristály szintér, ami a Margit szigeten van. Nem teletömött bendő, nem szétalapozott arc szükségeltetik, mert hogy ebben is tud segíteni a fesztivál, és természetesen még sok-sok izgalmas távol-keleti közelségről. Beszélgetünk Pál Fidórával, a Korea on Kulturális Fesztivál szóvivőjével.
2: A modern részét is megmutatjuk a kultúrának, hiszen egyre népszerűbb például a K-beauty, úgyhogy az idei évben a koreai szépségápolás egy külön részleget fog kapni, ahol nem csak az arcápolás, de mellette még a smink és a legfrissebb hajtrendek is helyet kapnak. A Samyok Health University, egy koreai egyetem, a Juno és ID Hair-rel összevonva nagyon jó kis tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogy a koreaiaknak mitől ilyen gyönyörű, csillogó és fényes a hajuk, hajanalízis, fejbőr analízist is fognak tartani. Érkezik hozzánk youtuber Jelita Su, aki a legújabb koreai fashion smink trendeket hozza el, és most személyesen is lehet vele találkozni. Természetesen a rengetegféle standon minden egyes szegmensével találkozhatunk a koreai kultúrának, könyvekkel, szuvenírekkel, koreai vállalatok interaktív standjaival, egyetem is érkezik hazánkba, akikkel lehet arról beszélgetni, hogy hogyan lehet például ösztöndíjjal elutazni Koreába is kint tanulni. A Dongsu Egyetem megmutatja, hogy hogyan is táncolnak és milyen produkciókkal készülnek mondjuk Koreában egy kreatívabb szakon. Ők egyébként a Dongsu Egyetem és a Mutation-nel lépnek a színpadra, K-pop musical egyvelegével mutatják meg tudásukat. Az idei Hyundai standunkon gyakorlatilag reggel 10-től este fél 7-ig élvezhetik a koreai kulturális programokat az ide látogatók, szombaton este pedig fél 7-től egy DJ érkezik, aki K-pop partival örvendezteti meg a leginkább a fiatalabb korosztályt. Vasárnap pedig egészen 18 óráig élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Magát a rendezvényt a Métri fogja zárni. Ők egy a cappella formáció, fantasztikusan imitálják különféle hangszerek, effektek világát. Talán a legismertebb produkciójuk az a Windows rendszer hangja, de mondhatnám a Squid Game, vagy a Star Wars betétdalainak imitációit. A digitális kultúra sem marad ki a repertoárból, és az Magyar Esport Szövetség programja betekintést nyerhetnek a Korea e-sport világába, ahol profi játékosokkal is összemérhetik tudásukat, de hogyha aggódó szülőkről beszélünk, és a digitális kultúrát szeretnénk hanyagolni, akkor ajánlom jó szívvel a kézműves foglalkozásainkat. Norigét lehet például készíteni, amit régebben a tradicionális ruhákra tettek rá, mint díszítő elem. Egyébként boldogságot, szerencsét lehet ezzel kívánni valakinek, hogyha egy ilyet készítünk, vagy ellátogathatunk a kalligráfia workshopunkra, ahol koreai karakterekkel leírhatjuk például a nevünket. Nekem nagyon szimpatikus a szorgalmuk, a kemény munka, hiszen annak meg is van az eredménye, illetve az, hogy egyszerre tudják a hagyományaikat megőrizni, tiszteletben tartani, továbbvinni, úgy, hogy mellette a legújabb innovációkkal, trendekkel is foglalkoznak, és azokat is folyamatosan egyébként előtérben tartják. És ez a fajta kettősség szerintem egy olyan kombináció, ami teljesen lenyűgöző. Ajánlom a családosoknak is, abszolút. Nekem van egy 7 éves lányom, ő is egyébként el fog látogatni erre a rendezvényre. Ugye mi ott vagyunk reggeltől estig, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy picit a természetbe megpihenne, leül a fülbe, és csak hallgatja akár a színpadi produkciókat, vagy a koreai standunknál vásárolt ételt elfogyasztja a fűben, bátran ajánlom idősebbeknek, fiatalabbaknak. Ameddig a hölgyek a beauty részlegen nézelődnek, próbálgatnak, sminkelnek, szépségápolásról kérdeznek, addig az urakat várja a gasztrostand, vagy lesznek olyan koreai vállalatok, akik biztosan felkeltik majd az érdeklődésüket.
1: Kristály szintér, 7. Korea on Koreai Kulturális Fesztivál, Pál Fidórával beszélgethettem, mint mint szóvívővel, keressék a finomságokat, a szépségeket, a hagyományt és a 21. századot a Margit-sziget közepén, vagyis Koreában. Jazzy Weekend június 13-án a háttérben már döbörögnek az elefántok, hogy belevágjanak a szekér ünnepbe, meg az indiai fesztiválba a Városligetben, tehát ha már ígéret szép szó, akkor én szóltam önöknek, hogy valamiféleképpen a magyarországi Krisna tudatú hívők közössége jóvoltából oda illő, illetve itt is fogyasztható receptekkel szolgálnék. Előre szólok, hogy a zöldséges főételek, a kenyérfélék, valamint a szószok és a csatnik rendkívül fontosak a krisna.hu/gasztro oldalon, de gondolom kitalálták, hogy engem a desszertek érdekelnek, ezért egy vegán répatortába ugyan nem vágnék bele, de egy vegán mangós chia puding granulával bármikor jöhet. Illetve akkor jöhet, ha van otthon két darab érett mangó, vagy egy konzerv, natur kókuszdesszert, fél kiló, másfél deci növényi tej, a legjobb a kókusz, 2-3 evőkanál csiamag, fahéj, granola, ez szerintem divatból is mindenki tudja, valamint méz és pici kókuszolaj. Először rendezzük el a problematikát a granolával. Egy tálba ízlés szerint keverünk zappelyhet és magvakat, ehhez ledarálunk külön kesudiót, magyarod, pekándiót, kókuszeszeléket is, öntsünk hozzá mazsolát, ízesítsük mézzel, és jöhet az a bizonyos pici kókuszolaj. Megszórjuk jól fahéjjal, összekavarjuk, amennyire csak bírjuk, egy sütőpapírral kibillelt tepsibe tesszük, és 180 Celsius fokos sütőben aranybarnára sütjük, ez 5-8 percet jelent. Itt nem ért véget a procedúra, megint összekeverjük, és megint betesszük egy pár percre a sütőbe, kivesszük, és hagyjuk kihűlni, de nem magunkat. Nekünk az a feladatunk, hogy a natur kókusz desszertbe beletegyük a csiamagot, öntsük bele a növényi tejünket, és szórjuk meg egy pici fahéjjal. Jöhet a mixelés, egy pici álnihagyás, ezt szeretem a legjobban, de nem a lustaság a célja, hanem az, hogy megduzzadjanak a mangok. A mangót meghámozzuk, pürésítjük, szépen tálkákba rétegezve elhelyezünk mindent, jöhet a granola, aztán a kókuszos csiakrém, és a tetejére a pürésített mangó. Egyrészt azt kell mondanom, hogy jó étvágyat, másrészt azt, hogy Hare Krishna, harmadrészt pedig, hogy nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne felejtsék el, ünnepi könyvhét is van a belvárosban, természetesen a Szekér Fesztiválra is szánjanak időt, és a hímneműek védelmében elmondom, hogy mindeközben zajlik a futball VB is. Jóslatokban nem bocsátkozom, de jövő szombaton újra jelentkezik a Jazzy Weekend. Minden jót, viszont hallásra!
0: Jazzy, együtt vagyunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Szejfrid Adél vagyok. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte. A fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán, a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit, a hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, kora nyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, majd több megállót nem érint. Ma 17 órától rendezvény miatt lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is, majd késő este az Ifjúság útját és a Stefáni út egy-egy szakaszát is. A rendezvény előtt és után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. 17 órától az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ez a Jazzy időutazó műsora, a Jazzy Goldies, 60 perc kikapcsolódás a hétköznapok rohanásából, a szürkeségéből, hiszen ne feledjék, a meseautó csak szépen, komótosan halad. Nem úgy a naptár, ami már júniust mutat, pedig még tisztán emlékszem, amikor a karácsonyi műsorba válogattam a dalokat, az is egy jó időszak volt, ez is az lesz, és ha már karácsony, akkor a kalendárium mai első bejegyzése az ünnepi dallamok egyik legnépszerűbb mesteréről, Dean Martinról szól, hiszen 1917-ben éppen június 7-én jön a világra, és neki majd egy külön bejegyzést is tartogatok, és természetesen dalt is hozok tőle, de ezen a szép júniusi napon 1940-ben született Tom Jones, Sir Tom Jones, walesi brit énekes, akitől természetesen nem sokára hozok egy muzsikát is, és bár nem Goldies előadó, de legendás, ezért feltétlenül bemondom, hogy ha élne, ma lenne 68 esztendős Prince, amerikai énekes és dalszövegíró, 2016 óta nincs közöttünk. Az énekes elképesztő tehetséggel áldatott meg, legelső For You című albumán egymaga 27 különböző hangszeren játszott, és még egy érdekesség Prince-ről, hogy alacsony termete ellenére, ugye mindössze 157 cm volt, fiatalkorában kiválóan kosárlabdázott, és az iskolai csapat sztárja volt. Prince mindössze 57 évet élt. Egészen 1982-ig pörgetjük az időkerekét, ami ugyan már kívül esik a Goldies időszakán, de nem témájában, ugyanis ebben az évben június 7-én nyílik meg Elvis Presley Graceland-i kúriája a nagy közönség előtt. A látogatók megtekinthetik a dzsungelszobát, ami tele van zöld és bozontos szőnyegekkel, a trófeaszobát és a meditációs kertet is. Korábban a divine.hu írt róla, őket idézem. Évente 600 ezer látogató keresi fel a Memphis külvárosában található, kívülről viszonylag szerénynek tűnő amerikai kolonári stílusú ingatlant. Graceland kétség kívül a 20. század egyik legjelentősebb otthona, ha már a korszak öröksége szempontjából tekintünk rá, bár a lakás belsőt egyesek inkább gicsparádénak tartják, semmint értéknek. Nagyrészt Elvis volt a felelős a lakberendezési döntésekért. Média szobájában 3, de a házban elszórtan egyébként 14 darab tévékészüléke volt, amit folyamatosan pótoltak, hogyha egy elromlott volna, márpedig gyakran elromlott, aminek eredője az volt, hogy Elvis heves ellenszenvet táplált az énekes matiné bálvány Robert Goulet iránt. Állítólag már Goulet puszta látványa is a televízió képernyőjén elég volt ahhoz, hogy dűrohamot kapjon Elvis, mivel a távirányítós technológia még gyerekcipőben járt, Presley sokkal kielégítőbbnek találta, ha a magnumjáért nyúlt és szétlőtte a készüléket. Graceland második emeletén volt Elvis főlakosztálya, ami a kíváncsi szemek elől elzárt menedéket jelentett számára, ide csak a legközelebbi bizalmasai léphettek be. A háló melletti fürdőszobában találták meg az énekes holttestét 1977. augusztus 16-án. Miután 1982-ben megnyitották Gracelandet a nagy közönség előtt, a második emeletet a család iránti tiszteletből, és azért is, hogy elkerüljék, hogy a halára helyszínére bármilyen hátborzongató figyelem irányuljon, lezárták. Az évek során Graceland emeleti részét egyfajta mitikusság lengte körbe. A pletykák szerint a lakosztálya érintetlenül maradt, pontosan úgy, ahogy a király annak idején hagyta, azóta sem szivárogtak ki hitelesített fotók, és senkit sem engedtek be, illetve nem engednek be egykori feleségén Priscillán, és a már nem közöttünk lévő Lisa Mary Presley is bejárhatott oda, valamint a Graceland kurátora, mert hogy az ingatlannak ilyenje is van. Ha egyet visszalapozunk, a zenék előtt már pedig tegyük meg, akkor láthatjuk, hogy 1913-ban június 6-án jön a világra Gobbi Hilda, Kossuth Díjas magyar színésznő, aki többek között a Szabó család rádiós regényben is maradandót alkotott, erről majd később hozok érdekességeket. Aztán
aztán 1960-ban Roy Orbison kiadja az Only the Lonely című dalát, a 60-as évek egyik legmelankólikusabb slágerét, és egyben az elsőt azon szomorú dalok sorában, amelyekkel híressé válik. Június 6-án meg kell emlékeznünk Kálói Molnár Péterről, a magyar színész, költő, műfordító, rendező, énekes, tegnap lett volna 56 esztendős. És emlékezzünk Robert Francis Kennedyre is, a Demokrata párt elnök jelöltjére, aki 1968-ban, június 6-án hunyt el, róla is, és arról a korszakról, kortársairól is mesélek hamarosan. Most jöjjenek a muzsikák, jöjjön a születésnapos, ma 86 esztendős, Tom Jones. Jó szórakozást, indul az időutazás!

Már is folytatódik a Jazzy időutazó műsora, nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok önöknek, ez a Jazzy Goldies. A következő percekben egy igazi amerikai szórakoztató legendával folytatjuk. 109 évvel ezelőtt született Dean Martin, nem csak énekesként, hanem színészként és televíziós személyiségként is

találta volna meg a helyét. Karrierje igazán akkor indult be, amikor összeállt Jerry Lewis komikussal, nem összekeverendő Jerry Lee Lewis-szal, az énekessel. Kettejük párosan 40-es és 50-es évek legnagyobb szórakoztatóipari sikere lett Amerikában. Később Dean Martin szólóban is hatalmas népszerűségre tett szert, és tagja volt a legendás Rat Pack társaságnak, amelyhez többek között Frank Sinatra és Sammy Davis Jr. is tartozott. Érdekesség, hogy bár a közönség gyakran egy pohárral a kezében láthatta a színpadon, sokszor ez inkább a show része volt, mint a valóság. A pohárba többnyire almalevet töltöttek. És ha már emlegettem a legendás Rat Pack oszlopos tagjaként Dean Martint, a korszak legnépszerűbb férfi előadóival nem csak rivalizált, hanem szoros barátságot is ápolt, és rengeteg közös dalt, filmet, illetve fellépést tudhatott magáért. Hát a korszak legfontosabb férfi énekeseit azért most ebben az összefüggésben fel is sorolom. Ugye itt van az emlegetett Rat Pack és a legközelebbi barátok, vagyis Frank Sinatra, a korszak abszolút királya, a hang. Martin legközelebbi barátja és művésztársa, akivel számtalan közös koncertet adtak és filmet is forgattak együtt. Aztán itt van Sammy Davis Jr., a Rat Pack harmadik kulcsfigurája, rendkívüli hangú énekes, zseniális táncos és showman, aki rendszeresen fellépett Dean Martinnal. És itt van Bing Crosby, a tradicionális pop és a karácsonyi dalok atya, bár egy generációval idősebb volt azért, Dean Martin egyik legnagyobb példaképe és későbbi duett partnere lett. Aztán, ha megyünk tovább, itt a nagy-nagy stílusú előadók sorában már is láthatjuk a crooner-eket, vagyis a sejmes hangú romantikusokat. Itt van Nat King Cole, a lágy, bársonyos hangú jazz és pop énekes, akinek stílusa és eleganciája nagyon közel állt Dean Martinéhoz. Itt van Perry Como, Martin legközvetlenebb stílusbeli rivális, amint ketten híresek voltak a végtelenül laza, könnyed flegma stílusukról. És itt van Tony Bennett, és itt van Andy Williams is, és hogy egy hölgyet is hozzak, ő Nancy Sinatra, Frank Sinatra lánya, akivel Dean Martin szintén énekelt közös duettet, például a Things címűt. Meg is vagyunk szerintem az előadókkal. Születése napján Dean Martin a kezdésben, őt Nancy Sinatra követi, a sort pedig természetesen Frank Sinatra zárja. Jazzy Goldies, jó szórakozást!

Már is folytatódik a Jazzy Goldies, itt a 90.9 Jazzin. Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok önöknek. Folytatjuk az andalgást dalokban, de most egy kicsit nehezebb téma jön, hiszen Robert Kennedy lesz a főhősöm. A remény jelöltje Robert Francis Kennedy 58 évvel ezelőtt hunyt el, a múltkor.hu cikkét olvasom. 9 gyermek közül a 7. volt. Életét meghatározta a család versengő, ám rendkívül összetartó légköre. Apja Joseph Patrick Kennedy sikeres üzletember, egykori brit nagykövet, politikai ambícióit a fiaiba is átültette. Robert harcias, agresszív és szenvedélyes volt, ám a legvégsőkig hű apjához és idősebb testvéreihez. Jogi diplomát szerzett, nevelésében azonban sokkal fontosabb szerepet játszottak a családi ebédek, ahol apja kifejtette nézeteit a politikáról, a történelemről és úgy általában a világ dolgairól. 1952-ben Robert Kennedy vezényelte le bátyja John sikeres szenátusi választásának hadjáratát, majd a McCarthy-féle vizsgálóbizottságban dolgozott. Később átkerült a szakszervezeti visszaéléseket vizsgáló szenátusi bizottságba, ahol kitűnt a maffia kapcsolatokkal vádolt szakszervezeti vezér Jimmy Hoffa kihallgatásakor. 1959-ben Robert a bizottságot otthagyva bátyja elnök választási kampányába vetette magát. JFK megválasztása után az igazságügyminiszteri poszttal honorálta öccse erőfeszítéseit. Robert befolyása formális tisztségnél jóval nagyobb volt, gyakran társelnöknek is nevezték. Robert vezette azt a fiatal és tapasztalatlan, de lelkes, képzett és az elnökhöz végsőkig lojális csapatot, amely gyorsan szembe került a Fehérház bürokráciájával. John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása hatalmas megrázkodtatást jelentett számára, főként, hogy a merénylet 2 nappal születésnapja után történt. Robert most már a legidősebb élő fiúként a család feje lett, és elhatározta, tovább viszi bátyja örökségét. Lemondott miniszteri tisztségéről, és New Yorkban szenátorrá választotta magát. 1968-ban megpályázta a Demokrata Párt elnök jelöltségét. Liberális programjának középpontjába az igazságot, a szabadságjogokat és a szociális programok kiterjesztését állította. Több megnyert előválasztás után Kaliforniában a Los Angeles-i Ambassador szállóban tartott 1968. június 5-én gyűlést. Már távozóban volt, amikor a zsúfolt folyoson egy 24 éves palesztin származású diák közvetlen közelről többször rálőtt. Az egyik lövés fején találta Robert Kennedy-t, aki már nem is tért magához, és június 6-án a reggeli órákban 42 éves korában elhunyt. Június 8-án New Yorkban ravatalozták fel, majd Washingtonban bátyja mellé temették. Gyilkosa beismerte tettét, ma is életfogytiglani börtönbüntetését tölti, de kitartóan állítja, hogy ő bizony semmire sem emlékszik. Robert Kennedy 25 éves korában nősült meg, házasságából 11 gyermeke született, az utolsó már halála után. Apjától és bátyjától eltérően az ő magánélete nem volt a figyelem középpontjában, bár a legenda szerint Marilyn Monroe színésznőnek ő sem tudott ellenállni. Hát én rákerestem arra, hogy milyen zenéket is hallgathatott az egykori politikus, kiderült, hogy Robert Kennedy leginkább a 60-as évek felemelkedő folk és protest music műfajához vonzódott, amely rímelt az akkori politikai és társadalmi célkitűzéseihez. De találtam Goldies előadót is, ő Andy Williams, a korszak népszerű pop és tradicionális énekese, aki kifejezetten közeli és személyes barátja volt a Kennedy családnak. Bobby Kennedy rajongott a hangjáért, és Andy Williams volt az, aki Robert Kennedy tragikus meggyilkolása után a gyászszertartáson elénekelte a Battle Hymn of the Republic című darabot. Itt nálunk a keresztapa szerelmi témáját énekli Andy Williams, ez a Jazzy Goldies.

0: No.
1: Was it blue?
0: No, no, no, no. Just a little yellow basket.
2: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Goldies, és így a műsor vége felé, ahogyan azt már megszokhatták, jön a magyar vonatkozású rész, ma egy ikonikus sorozattal, a blik.hu-t olvasom. Evezünk vissza az 1900-as évekbe, amikor is 1959-ben a népszerű szappanopera a Szabó család először került adásba a Kossuth Rádióban. A 48 évig tartó rádiójáték 1959. június 30-án debütált egy 30 perces résszel, amelyből eredetileg a készítők csak 10-et terveztek, azonban olyan nagy siker lett, hogy végül 2500 epizódot követhettek végig a hallgatók. A Szabó család egy kitalált helyszínen, az angyalföldi Lapály utca 27B-ben lakott. A hallgatók egy része ténylegesen azt feltételezte, hogy ott élnek a szereplők, ugyanis rendszeresen adtak fel leveleket a 60-as években a nem létező utcába. A legendás sorozat első szereplői között volt Szabó Ernő, Gobbi Hilda, Horváth Tivadar, Balog Erzsi, Vörös Marti Lili és Garicsi János. A stábot az első trauma akkor érte, amikor az egyik főszereplő, az icut alakító Vörös Marti Lili 1964-ben csupán 40 évesen autóbalesetben meghalt. A temetésén több tízezren vettek részt. A következő dráma 1966-ban jött el, ekkor a Szabó bácsit ragyogóan alakító Szabó Ernő hunyt el 66 évesen. Rajzi János lépett a helyébe, aki korábban már egyszer szerepelt a rádiójátékban, akkor a legelső részben egy tolvajt alakított. Az egyik adásban még a 60-as években Szabó Lászlót leütötték, majd a rádiójáték szerint a keszthelyi kórházba szállították. Másnap megjelent a kórházban egy néni hideg élelemmel, és a szegény szereplőt kereste a port. Miután elmondták neki, hogy itt bizony nincs Szabó László nevű beteg, duzzogva távozott, aztán a rádiónak írt is, hogy neki bizony térítsék meg az úti költségét. Szabó néni, akit Gobbi Hilda játszott, egy alkalommal arra panaszkodott a rádiójátékban, hogy nagyon fáj a veséje. Nem sokkal később aztán Gobbi egy vidéki fellépésre ment, ahol megszólította egy idős hölgy, azt mondta, hogy hallotta, hogy fáj a veséje, ezért hozott egy csomag gyógyteát, ami biztos segíteni fog. A készítők szerint a hosszú évtizedek alatt egyszer cenzúrázták csak az adást. A forgatókönyvben az szerepelt, hogy egy karikás nevű férfi diszidálás mellett döntött, ezt a jelenetet fent nem engedélyezték. Mivel az évtizedek során elképesztően szövevényes lett a cselekmény, egy-egy baki is belekerült. Az egyik adásban a Szabó család a Balatonra ment nyaralni, és elhangzott, mennyire boldogok, mert még soha nem látták a magyar tengert, levelek százai érkeztek a rádióba, és mindegyik azt írta, hogy ez nem igaz, mert Szabó néni tavaly már volt a Balatonon. 2007-ben a Magyar Rádió vezetése végül úgy döntött, hogy a Szabó család nem illik a 21. századi kommunikációs világba, és 48 év után, a 2500. adás után megszüntette a sorozatot. 2007. május 24-én délelőtt hallgatott el örökre a Szabó család. De a Jazzy Gold nem hallgat el, sőt, már is a swing hazai hercege Gájer Bálint énekel. Jó szórakozást!

Az elmúlt percekben a Goldies egyik kedvenc művészek Korda György énekelt, és ezzel a mai műsorom véget is ért. Remélem, szerették a válogatást, és jövő héten is velem tartanak majd egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estélyi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Még vár ránk két melódia. Az elsőben a 40 éve 1976. június 4-én elhunyt Latinovics Zoltánra emlékezem, partnere természetesen Rutkai Éva lesz. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Hangolódjunk a hétvégére a funky feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Szép napot kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt egy rövidebb szakaszon. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál csak egy sáv járható, mert javítják az útburkolatot továbbra is. Mára lezárják a Népszínház utcát a 8. kerületben a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felől egyirányú lesz. A korlátozások miatt a 99-es autóbusz Blaha-Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma délután 1 órától várhatóan délután 3:30-ig szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Eötvös tértől a József Attila utca Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ebben az időszakban a keresztirányú forgalmat is megállítják rövidebb időre, a 105-ös és a 210B autóbusz pedig a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly körút közötti megállóit nem érintve. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajárik Andrea. Nem sokára érkezik Dan West, ausztrál szólénekes, aki jelenleg éppen Európában turnézik. A héten norvég rajongói találkozhattak vele, holnaptól pedig már Hollandiában lép színpadra, először egy fesztiválon, majd két önálló koncertet is ad Amsterdamban. Jön tőle a Small Change. Elsőként egy új-zélandi csapatot hallhatunk, ők a Leisure. Az együttes tagjai a 2000-es években lettek ismert zenészek hazájukban, külön is megállták a helyüket, még mielőtt egyesült erővel elkészítették bemutatkozó lemezüket 16-ban. Már is szólt tőlük a Let It All Out.

Jazzy Lexikon. A 2011-ben régi nevét visszakapott Szél Kálmán teret sokan ma is a több évtizeden át megszokott módon, azaz Moszkva térként emlegetik. Emblematikus hely ez, legalább két évtizeden át reggelente itt adták-vették feketén az alkalmi munkaerőt, bizonyára akadtak köztük Mekkelek-szerű kontárezermesterek is. A kezében akus villanyfúrót hóna alatt a Moszkva tértábláját tartó rajzfilmhős figurájában Kolodko Mihály gerillaszobrász a kiszolgáltatott embernek állít emléket. Érdekes egybeesés, hogy Kós Iván bábtervező, az ezermesterkecske alkotója 1999-ben bekövetkezett halálát,

Hamarosan érkezik ide a Jazzy Lexikonba egy ismert Los Angeles-i smooth jazz szaxofonos, akit már Grammy-re is jelöltek. Gyerekkorában trombitálni szeretett volna, zenetanára azonban a szaxofont ajánlotta neki, méghozzá a fogszabályzója miatt. Az évek során gitározni, fuvolázni, klarinétozni és zongorázni is megtanult Eric Marienthal. Jön tőle a Blue Water. Elsőként Cory Wong gitáros és Big Wild elektronikus producer közös lemeze Solar Crisis. Cory Wong is több hangszeren tud játszani, 9 évesen zongorával kezdte a sort, a Red Hot Chili Peppers és a Primus rock csapatok hatására kezdett el gitározni, s egy punk rock formációban kezdte pályáját.

0: Jazzy Lexikon.
1: A város egyik legkülönlegesebb, ezernyi apró érdekességet rejtő épülete a Hold utca 4 szám alatt álló egykori postatakarék pénztár, amelyet Lechner Ödön tervezett. A magyar szecessziós építészet remekeként számon tartott épület 1901-ben készült el, díszítése az épület funkciójára utal. A függőleges oszlopokon álló kaptárak és az ebbe felfelé siető méhecskék sora, mint a takarékosság szimbóluma jelennek meg, a tetőzet legmagasabb pontján látható bikafejet pedig a Nagyszent Miklósi kincs ihlette. Az építész ezzel a keleti rokonság szellemét erősítette meg. De az épület talán leglélegzett elállítóbb része a zsolnai cserepekkel burkolt zöld-sárga tetőzet. Lechner Ödön szoros barátságot ápolt a zsolnai manufaktúrát felvirágoztató Zsolnai Vilmossal. Szinte minden épületén felfedezhető gyümölcsöző együttműködésük nyoma.
0: Jazzy Lexikon.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Julia Topaz egy szibériai származású énekesnő, akit mindössze 16 évesen Martin Strathausen producer fedezett fel. Hangját leginkább a Tape 5 Electroswing formáció lemezein lehetett hallani, ezúttal Corinne Bailey Ray nagy slágerét hallhatjuk az előadásában, ez a Put Your Records On. Itt lesz Phil Collins is egy filmdallal, az Against All Odds 84-ben az Azonos című filmben volt hallható, s a brit szupersztárnak ez lett az első lista vezető dala Amerikában. Egyébként Oscarra is jelölték a felvételt a legjobb eredeti filmdal kategóriában. Elsőként szóljon az Incognitótól a Nights Over Egypt. A brit AC Jazz együttes a 80-as években tűnt fel, viszont nem egy klasszikus, állandó tagokból álló zenekar lett, hanem tulajdonképpen egy folyamatosan változó zenész közösség működik e néven. Legutóbbi jubileumi 20. stúdióalbumuk tavaly készült el Music Magic Ironic címmel.

0: Jazzy Lexikon.
1: Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kajlik vízi jármű. Így ír róla. A kajlik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízi járművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát, az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett, a nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Frizlider nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Marad a kellemes nyári idő, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Ellopták az angol focisták felszerelését Amerikában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz, várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután belerohant egy román rendszámú kamion, mindkét sofőr életét vesztette. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából, az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, azonban ehhez vissza kellene kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Vadnagy Vilmos készítette. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy. Jazzy Mix, Hadnagy Vilmos válogatásában. Itt a Jazzy.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Országszerte várják az érdeklődőket a könyvheti programokra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posvai Gábor belügyminiszter. Áthelyezéssel Tóth Szabolcs tandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárcavezető a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes pedig előléptetése után az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekord kísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Részletes program a Szabó Ervin könyvtár weboldalán található. A több órás napsütés mellett többfelé borult marad az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Mike Phillips szaxofonos és Brian McKnight R&B énekes együttműködéséből született a Watching You felvétel. A dal feldolgozás eredetiével a Slave Funk csapat hódított még 1980-ban. Pont 40 évvel később készült el a dal Smooth Jazz verziója, amelyet mindjárt meg is hallgatunk. Előtte azonban még Olivia Dean brit énekesnő érkezik a Man I Need lemezzel. Ő még csak 27 éves, de már sikerült 4 brit zenei díjat és egy Grammy-t is begyűjtenie. Ez utóbbit a legjobb új előadó kategóriában ítélték neki az

0: Jazzy Lexikon.
1: A bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapukról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei. Ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, ennek inkább szimbolikus jelentősége van.
0: Jazzy Lexikon.

önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Urász Kurt egy török DJ producer, aki elsősorban elektronikus mixeket készít, s persze saját felvételeket is gyárt, több török filmben is hallhatóak művei, a Deep House, a Disco, a Jazz és a Funk a kedvenc irányzatai, jön tőle a Little Ghetto Boy. Itt lesz a Dryzabontól a Real Love, a nemzetközi formáció frontemberei Vincent Garcia és Billy April producerek sok-sok remixel hódítottak a 90-es évek elején. A Real Love volt a legemlékezetesebb saját slágerük, melyen Sophie Jones énekesnő hangját hallhatjuk. Elsőként Ian McKenzie-től forog a Blow Your Horn, a brit zongorista énekes, amellett, hogy az egyik legkeresettebb hang hazájában, énektanárként is dolgozik az egyik neves londoni zeneiskolában.

0: Jazzy Lexikon.
1: Újpest 1840-től önálló község lett. Az 1840-es évektől a pestiek kiránduló helye, gróf Széchenyi István kezdeményezésére hajóállomás is épült itt. 1842-ben épült fel egyik első nemesi kúriája, az úgynevezett Szekrényesi Kúria, mely nevezetes volt a reformkorban falai között megrendezett bájairól, társas összejöveteleiről, hol rendszeres vendégnek számított Széchenyi István mellett Vörös Marti Mihály és Irinyi József is. Szekrényesi József Széchenyi István belső munkatársaként sokat tett Újpest fejlődéséért. Az 1850-es években Pest és Újpest között közlekedő társaskocsi járatokat indított. Az első kórház felállítása ügyében népgyűlést hívott össze, és felkarolta a Széchenyi által dédelgetett újpesti kikötő ügyét, melyről önálló kötetet is jelentetett meg.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Beyoncé annak idején a Destiny's Child tagjaként tűnt fel, ma is szeretettel emlékszik egykori csapattársaira. Nemrég például az együttes harmadik albumának, a Survivor-nek 25. évfordulóján egy kedves poszttal üzent szólnővéreinek. Ezúttal az Etta James által ihletett Love on Top forog majd Beyoncé-től. Elsőként jöjjön az Angus & Julia Stone ausztrál testvérpártól a Paper Aeroplane. Egyébként 2010-ben hazájuk zenei díjkiosztóján 9 elismerésre is jelölték őket, ezek közül 5-öt haza is vihettek.

0: Kezdi lexikon.
1: A kereszt tér a budai Tabán egyik közterülete volt 1937-ig, a városrész lebontásáig. A Kereszt utca, az Aranykacsa utca, a Harkály utca és az Eper utca találkozásánál terült el. Korábban régi temetőtérnek, majd köteles térnek is hívták. Az 1937-es területrendezés miatt megszűnt. Közepén egy kőkereszt állott, mely az egykori szerb temetőhelyének állított emléket.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Holnap már több felé eshet az eső. Tisztújító kongresszust tart a Fidesz. Kólibaktérium lehet egy szalámiban, a Lidl levette a polcokról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Migráns tábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győrmoson-Sopron megyei Vitnyéd-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és a sajtóban is megjelentek hírek, a kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbinál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, vélte Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZNP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhéten. Az intézmény standján áll ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül játékos programokkal is készülnek. Részletek a Szabó Ervin könyvtár weboldalán találhatók. Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kettő óra után folytatódik a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Ismerős dallamok jönnek majd Angelo Ferreri, olasz DJ és Moon Rocket producer billentyűs előadásában. Herbie Hancock legendás jazzzongorista 64-es művének átdolgozását készítették el 2020-ban. Jön majd a Cantaloupe Island. Elsőként azonban Valterinótól forog a Friends. Az olasz előadó 71-ben látta meg a napvilágot, pályáját pedig úgy kezdte, hogy olasz klubokban pörgette a lemezeket.

0: elmúlt végén.
1: Jazzy Lexikon.
2: A normafa lejtő üreg erdeiben még számos tekintélyes korú és méretű fát találhatunk. Kocsánytalan tölgyeket, bükköket, hársakat, magas kőriseket, vagy cseresznyéket. A Szent Anna kápolna és a Zugligeti út környékén még látható néhány idős vadgesztenye is, melyek annak a fasornak a részei voltak, amit még a zugligeti angol kisasszonyok zárdájának apácái és diáklányai ültettek. A legidősebb bükkök életkora elérheti a 280-300 évet is. A tölgyek, hársak ennél is idősebbek lehetnek. Hogy miért is maradhattak meg ezek az öreg erdők itt? Annak egyik oka, hogy a terület sokáig magánkézben volt, és szerencsére nem volt elsődleges cél a fák kitermelése, később pedig a terület kiránduló jellege miatt nem folytattak már fakitermelést.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Joe Johnson Smooth Jazz előadó After Party albuma 2008-ban jelent meg, s 13 kellemes dallamos mű került fel rá. Ezek közül az egyik a Doing It Right. Andu szólénekes a Virgin szigetek szülöttje, sokáig Los Angelesben élt, aztán Görögországban telepedett le. Parov Stellarral is szokott együtt dolgozni, a Best Life dalt azonban két olasz producerrel, Papikkal és LTJ Experience-szel rögzítette.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kosztolányi Dezső és felesége 1912-ben költözött a Bartók Béla út 15/A épület 5. emeletének 4 szobás lakásába. A Hadik kávéház közelsége fontos volt számára, hiszen a költő gyakran megfordult itt. 1915-ben fiúk Ádám születése után a kritikussá váló vízhiány, elromló lift miatt kénytelenek voltak elköltözni. Először a Logodi utca 1-ben az alagút mellett laktak, majd a Tábor utca Logodi utca sarkán vettek kiskertes házat. A környék az Attila úttal, Vérmezővel, az Édes Anna című regényében is visszaköszön. Szinte minden fontos eseménye a Krisztina városban játszódik. A házból, ahonnan Kosztolányi a Hajnali részegség című csodálatos versét is írta, mára már semmi sem maradt. A telket beépítették, csupán egy tábla őrzi emlékét.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a

Ez itt még mindig a Jazzy Lexikon. Kevin Mahogany jazzénekes a 90-es években tűnt fel. Előadói pályája mellett a híres Berkeley egyik tanára is volt, s a University of Miami hallgatói is tanulhattak tőle. Jön tőle a There Will Never Be Another You. Itt lesz Rod Stewart legendás énekes és Jules Holland zongora virtuóz is. Az Ain't Misbehaving dal egyébként közel 100 éve, 1929-ben született. Rod és Jules 2 évvel ezelőtt rögzítette a saját swing verzióját. Mindenek előtt jöjjön egy kis James Brown feeling. A The Nice Guy svájci produkciós team, Bobby Saint Los Angeles-i szólénekes, valamint Prop Dylan svéd rapper közös munkája a Strip It.

0: Jazzy Lexikon.
1: A deák-téri földalatti vasúti múzeum előterében a belvárosi végállomás eredeti felirata Gizella tér fogadja a látogatót az eredeti zsolnai csempe burkolattal. Egy márványtábla arról tanúskodik, hogy Ferenc József maga is utazott a földalattin, amikor az ezredévi ünnepségekre Budapestre látogatott. Az uralkodó kegyesen megengedte, hogy a vasút felvegye a nevét. Így lett az addigi budapesti földalatti villamos közúti vasútból Ferenc József földalatti villamos vasút RT.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az egyik legszebb köztéri alkotás Budapesten a Danubius kút. A három medencés díszkút Ybl Miklós és Fessler Leó alkotása. Szobrai a történelmi Magyarország négy folyóját, a Dunát, a Tiszát, a Szávát és a Drávát ábrázolják. Legfelül pedig Neptunusz alakja látható, aki a római mitológiában a vizek és tengerek istene volt. A Danubius kutat 1883. októberében adták át, és több mint 6 évig díszítette eredeti helyét, a Calvin teret. A második világháborúban egy bombatalálat miatt a kút olyan súlyosan megsérült, hogy a háború után újra kellett faragni. A régi új kutat az Engels téren, azaz a mai Erzsébet téren állították fel 1959-ben.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival, illetve a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Napos felhős idő lesz vasárnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Szép napot kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt egy rövidebb szakaszon. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert javítják az útburkolatot továbbra is. Mára lezárják a Népszínház utcát a 8. kerületben a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felől egyirányú lesz. A korlátozások miatt a 99-es autóbusz Blaha-Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Pótlóbusszal utazhatnak a hétvégén az 51A villamos helyett, illetve a 2B villamos helyett is pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy fontos napról fogunk megemlékezni. Azt gondolom, hogy mind a kettőnk nevében beszélhetek, hogy vannak ilyen fontos napok, amikor az ápolókat vagy az orvosokat ünnepeljük, de a pedagógusok ugyanide tartoznak, úgyhogy nem mehetünk el a pedagógus nap mellett.
2: Így van, június első vasárnapja hagyományosan a pedagógus nap. E napon ünnepeljük, ahogy szokták mondani, a nemzetnap számosait, és különben 1952 óta ünnepeljük őket, tehát ez nem egy nagyon-nagyon nagy múltú ünnep.
1: Ki az, akiről fog szólni a mai történetünk?
2: Amikor erre az alkalomra készültem, megkérdeztem a férjemet, aki ő maga is pedagógus, és megkérdeztem, hogy ki jut először eszébe, hogy melyik híres pedagógusról kéne beszéljünk, és ő azt mondta, hogy beszéljünk Karácsony Sándorról, úgyhogy őt hoztam a mai nap alkalmából.
1: Karácsony Sándor pedagógus volt, és mi?
2: Karácsony Sándor pedagógus volt, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. 1891-ben született, különben Földes községben. Édesapja egy nagyon sokat olvasó, könyvszerető ember volt, egy jómódú birtokos, édesanyja pedig egy református lelkész lánya. Karácsony Sándor az elemi iskoláit, az első éveit a földesi iskolában járja, és már itt egy nagyon szép idézetet találtam a tanárairól, ezt írta később. Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna.
1: Ezt ilyen olyan sokszor számít. Halljuk, ezt annyiszor halljuk, hogy ő volt az a tanár, aki
2: ráállította
1: erre az bennem.
2: Így van. Ezt követően a gimnáziumi éveit a debreceni református kollégiumban végezte 1902-től 10-ig, és már itt a diák évei alatt megerősödött benne ez a hivatástudat. Megint idéznék egyet tőle. 1902 őszén irattak be Debrecenbe elsős gimnazistának. Szeptember 10-én 8-tól 9-ig volt az első latin óránk. A 9 órai 10 percben láttam meg világosan, hogy az Isten is tanárnak szánt. Attól fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Figyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, ha tanár.
1: És aztán ezt meg is valósította. És hogy milyen lett ő tanárként?
2: Érettségi után a Budapesti Tudományegyetem bölcsész szakára került, magyar-német szakra, 1911-től 14-ig, és közben vendéghallgatóként Münchenben, Bécsben, Grazban és Genfben is tanult. 1914-ben éppen fegyvergyakorlatot teljesített, amikor ugye megtörtént a hadüzenet és kitört az első világháború. Karácsony Sándor a kelet-galíciai frontra került, és olyan súlyosan megsebesült, hogy ettől kezdve egész életében két mankóval, illetve két bottal kellett járnia. Aztán a világháború végén 1917-18-ban pótolta a háború miatt elmaradt fél évet, és 1918 augusztusában kapta meg a tanári oklevelét.
1: Budapestre vagy Pestre mikor került?
2: A következő évben 1919-ben került fel Pestre, és a Tavaszmező utcai gimnáziumban, Zrínyi Miklós gimnázium, itt kezdte meg tanári szolgálatát, és 8 évig dolgozott itt a legkülönbözőbb munkakörökben. Volt osztályfőnök, énekkar, zenekari felügyelő, önképzőköri vezető tanár, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, cserkészparancsnok, tantestületi jegyző és még igazgató helyettes is, tehát minden funkcióban kipróbálta magát. Már ebben az évben, 1919-ben bekapcsolódott a Protestáns Keresztjén Ifjúsági Egyesület KIE munkájába. E egyesület serdülő foglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Karácsony Sándor országos hírű cserkészvezető lett, és 8 évig töltötte be a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke pozícióját.
1: Magánélete hogyan alakult?
2: Itt a gimnáziumi tanári évei alatt vette feleségül Szalai Terézt, a Keresztjén Leány Egyesület hazai és nemzetközi körökben szintén ismert vezetőjét, és ebből a szép házasságból egy fiú és két lány született.
1: A munkássága hogyan alakult?
2: 1927-től a tudományos munkásságát az akadémián folytatta, és közben hivatalosan továbbra is a gimnázium állományában maradt. Aztán 29 májusában a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, pedagógia és a magyar nyelvészet doktorává avatták, és 34 és 42 között Debrecenben már mint magántanár minden szemeszterben rendkívül népes hallgatóság előtt tartotta az előadásait. Természetesen az ő életében is árnyékként jelent meg a második világháború. 44 márciusától már nem szerepelt nyilvánosan, inkább vidéken tartózkodott, mivel a Gestapo egyre inkább érdeklődött utána, ugyanis írásai éveiben a szomszéd népekkel való megbékélést hirdette, és nem volt politikai elfogadható az ő állásfoglalása. Ennek ellenére 1944. szeptemberében visszatért Budapestre, és az ostromot Budán élte át. Aztán 45 februárjától kezdve belekezdett még közéleti tevékenységekbe, például 46-ban a Magyar Cserkész Fiúk Szövetsége elnöke lett, azonban ezt követően az egyre erősödő kommunista dogma rendszer háttérbe szorította, úgyhogy nyugdíjazták az egyetemről, és az irodalmi munkáit is lehetetlenítették, úgyhogy szépen lassan lemondott mindenféle tisztségéről, megbízatásáról, és 1950-ben végül nyugdíjazták is, úgyhogy élete utolsó éveiben gyakran tartózkodott Földesen, illetve Balaton akaratjai nyaralójában, és 1952. februárjában hunyt el Budapesten szívbénulás, illetve agyvérzés következtében. Rengetegen ott voltak a temetésén, sok tisztelője és csodálója kísérte őt el, sírja a kerepesi temetőben van.
1: Milyen volt az ő tanítási módszere?
2: Nagyon sokat írt Karácsony Sándor a gyerekekről, illetve a hozzájuk fűződő viszonyáról. Azt írta, illetve az volt az ő felfogása, hogy először játékosan viszonyult hozzájuk, majd egyre inkább megdolgoztatta őket. Végül az eszményképük lett, s vállalta, hogy a vita partnerük lesz, hogy felnőtt korukban felnőttként kezelhesse majd őket. Ez egy nagyon bölcs meglátás, azt gondolom.
1: Emléktábla van róla valahol Budapesten?
2: Igen, abban a gimnáziumban, ahol ő 8 évet tanított, a Józsefvárosi Zényi Miklós gimnáziumban emléktábla őrzi az ő alakját a Tavaszmező utcában. Emellett a 8. kerületben el van róla nevezve egy utca is, tehát van Karácsony Sándor utcánk is, illetve a 11. kerületben a Karinti Frigyes út 18-as szám alatt emléktábla szól arról, hogy itt élt és alkotott Karácsony Sándor.
1: Idéztél már tőle, de van még valami útra való?
2: Ezt mondta Karácsony Sándor a pedagógusokról. Idézem. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövőbe vetett hit optimizmusa. Gondoljunk hálával és szeretettel, biztos, hogy mindannyiunknak van egy-egy olyan pedagógus az életében, aki meghatározó volt, úgyhogy legyünk értük hálásak, és ez a mondat pedig útra való lehet minden pedagógusnak ennek a napnak az alkalmából.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy olyan úriember jön, aki szerintem nagyon izgalmas életet élt, rengeteg mindent talált fel, a neve biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de hogy hogyan kapcsolódik Budapesthez, ezt tudhatják most meg. Nikola Tesláról van szó.
2: Igen, hát Tesla élete az legalább annyira fantasztikus, mint a találmányai és az öröksége, amit ránk hagyott. Egy szerb ortodox pap fiaként Horvátországban született 1856. május 27-én. Tehát 170 évvel ezelőtt, és előbb a gráci műszaki főiskolán, aztán a prágai egyetemen tanult, és az első munkahelye volt az, ami már őt Budapesthez köti, ugyanis 25 éves korában, 1881-ben Pesten a Puskás Tivadar féle telefonközpont üzembehelyezésén dolgozott technikusként. Csak zárójelbe teszem, hogy érkezése után néhány hónappal a megfeszített munkától ő idegösszeomlást kapott, és a Városligetet egy munkatársa és jó barátja, Szigeti Antal ösztönzésére kereste fel, ugye a meggyengült idegállapotára hivatkozva. Ő volt az ugyanis, aki rábeszélte a rendszeres testmozgásra Teslát, és arra, hogy tegyen a szabadban sétákat, amitől reményeik szerint majd visszanyeri az egészséget. És az egyik anekdóta szerint egy ilyen alkalommal Tesla Szigetivel sétált a Városligetben, és épp Goethe Faustját idézte, idézem, az istenség lehull, pár pillanat még, szerezhet testi szárnyat is az ember, és a legenda szerint ebben a pillanatban villant Tesla agyába a felismerés, egy ötlet, amelyet le is rajzolt sétabotjával a Városligeti porába barátjának, és ez volt a váltóáramú dinamó és motor működésének első koncepciós rajza. Ez a szabadalom, ez a találmány, ez ott valahol a Városligeti porban született meg. Hogy ez igaz-e, hogy így volt-e pontosan, vagy nem, azt nem fogjuk már megtudni, de minden bizonnyal a pesti séták során találta fel a váltóáramú berendezések működési elvét. A város ugye ekkoriban a millenniumot megelőző évtizedben vagyunk, nyüzsgött, rengeteg inger, rengeteg minden történt, és hát szeretnénk sokan azt hinni, hogy ez a fajta inger gazdag környezet volt az, ami Teslát arra inspirálta, hogy ez a találmány kipattant

0: Tehát a forgómágneses tér elvére, amit a Westinghouse cég alkalmazott a világ első váltakozó áramú erőművénél, a Niagara vízesésnél, és a Niagara erőmű tette lehetővé, hogy a váltakozó áram hatékonysága kiterjedjen a hosszú távú villamos energia átvitelére, és ez valóban megváltoztatta a világot. A motort sokan az emberiség 10 legfontosabb találmányai közé sorolják, és a mai napig az elektromos berendezéseink alapja. Tehát ez tényleg egy hatalmas jelentőségű felfedezése volt Teslának.
1: Volt Budapesten, volt Párizsban, Amerika mikor jött az életében?
0: 28 éves korában, 1884-ben indult Amerikába, szegényen, néhány centtel a zsebében, de zseniális találmányaival érkezett az ígéret földjére, és hát az ő kreativitását jelzi, hogy Amerikában 112 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, összesen 146-ot. Mm. És a már említett találmány mellett olyan találmányok kötődnek még hozzá, mint a mikrohullám, a neonlámpa, de a rádió és a radar fejlesztése is Teslát dicséri.
1: Itt Budapesten őrzi-e valami az ő rövid itt tartózkodásának emlékét?
0: Budapesten nem, érdekes módon, hanem Pomázon találunk Tesla emlékeket, ugyanis 1881-82 telén, ugye ezzel kezdtük az emlékezést, Tesla anyai nagybátyjánál, Paja Mandicsnál és családjánál vendégeskedett Pomázon. Pomáz nagyon nagy becsben tartja, és nagyon pontosan emlékezik Tesla itt töltött heteire, hónapjaira, olyannyira, hogy az ő születésnapja május 27-e Tesla nap is lett, úgyhogy 2026-ban, most idén, ezen a napon emléktáblát avattak annak a háznak a falán, ahol ő tartózkodott, ez a Luppa Vidor utca 3 szám alatti ház, a Luppa ház. Itt föltötte tehát ezt a 81-es, 82-es telet. Van egy mellszobra is Teslának, a Telekivattai kastély udvarán, erről már beszéltünk korábban, különben, amikor Pomázról beszéltünk, és van Tesláról utca, illetve iskola is elnevezve Pomázon. És akkora itt a Tesla kultusz, hogy még a nevével fémjelzett szabaduló szobát is létrehozták, ekköré aztán egy legendát is szőttek, ez csak legenda, tehát ennek tényleg semmi valóság alapja nincsen, de a szabaduló szoba története szerint a tudós föld alatti laboratóriumának egyik bejáratát találták meg a pomázi kastély alatti pincerendszerben, és Tesla elfeledett kutatásai itt rejtőznek. Tehát Pomázon él a mai napig Tesla emléke.
2: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most az egyik kedvenc történetünk érkezik. Szerintem ezt minden évben nagyon várom, a szecesszió napja érkezik, a szecesszió világnapja egészen pontosan, amely június 10-én van, de hogy miért és hogy ma mit fogunk csinálni e nap kapcsán, az már is kiderül.
2: A szecesszió világnapját 2013 óta valóban minden év június 10-én ünnepeljük. Ez egy építészeti és kulturális világnap, de ez magyar kezdeményezésre jött létre, ugyanis két világhíres szecessziós építésznek a halálának az évfordulója is erre a napra esik. Antoni Gaudi ezen a napon hunyt el 1926-ban, tehát kereken 100 esztendővel ezelőtt, illetve a mi drága szecessziós építészünk Lechner Ödön 1914-ben szintén ezen a napon hunyt el, és így a magyarok kezdeményezték ezt a világnapot, amelyhez azóta a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik. Rengeteg program vár minket, nem csak itt a fővárosban, hanem vidéken is és más országokban is.
1: Budapesten most jön néhány épület, amely a szecesszió kincsei?
2: Igen, én annyit gondolkodtam, hogy most egy épületet hozzunk, vagy miről beszéljünk, de hát ahogy te is mondtad, tényleg annyira szeretjük ezt a témát. Csak néhány szóban, hogy mit is jelent a szecesszió, és mikor virágzott a szecesszió. Ez a 19.-20. század fordulóján körülbelül 20-30 évig volt csak divatban. Ugye azt kell tudni a szecesszióról, hogy a korábbi stílusokkal ellentétben itt nem találunk egyenes vonalakat, hanem minden hullámzik, minden görbül. Ugye a fő inspirációs forrás a természet, illetve a női test, az emberi test szépsége, rengeteg állatot, növényi motívumot találunk a szecessziós épületeken, és Budapesten nagyon sok ilyen épület van, úgyhogy a teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk, meglátjuk, hogy a rádióhallgatóknak is melyikhez kapcsolódik emléke, vagy éppen melyiket akarja majd meglátogatni. Tényleg a teljesség igénye nélkül eszembe jutott a szecesszió napja kapcsán a Szervita téri török bankház, ugye ennek a homlokzatán van Magyarországon a legnagyobb kiterjedés mozaik, Rót Miksa mozaikja, amelyen Szűz Máriát is látjuk, de a magyar történelem pillanatai elevenednek meg, ez egy igazi nemzeti emlékmű, itt fel kell nézni a Szervita téren erre az épületre, tehát ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor szinte nem is találjuk meg, de a legnagyobb mozaik, tehát szecessziós mozaik Magyarországon.
1: A következő.
2: Említhetjük a Gresham palotát is, ugye a mai Four Seasons szálloda, ami kívül belül egy gyönyörű szecessziós alkotás, ugye először a Gresham biztosító székháza volt, aztán később az ország és a város legfényűzőbb szállodája lett belőle. Gyönyörűek a mozaikok rajta, a páva motívum, amit én nagyon, nagyon szeretek.
1: A Vakok intézetéről már beszélgettünk, és akkor ott szerintem nagyon sok minden kiderült az épületről, de ezt se felejtsük el.
2: Igen, Baumgartel Sándor tervei alapján készült, az Ajtósi Dürer soron találjuk. Ennek nagyon szép, visszafogott a díszítése. Itt is a természet ihlette formákat találunk, lágy vonalakat, tökéletes arányokat. Hát ugye Vakok intézetéről van szó. Itt elmondhatjuk, hogy mint hogyha a falakba álmodták volna az üzenetet a figyelemről, az együttérzésről, a méltóságról. De emlegethetjük a Gellért szállót is, ami most éppen felújítás alatt van ugyan, de az épület kívül belül a fürdő része, a szálloda része is egy igazi szecessziós alkotás.
1: Ami pedig még nekem eszembe jut, a Magyar Földtani Intézet. Egyébként én imádom annak a tetejét.
2: Hát az valami csodálatos, az a kék mázas zsolnai cserép, ugye magával a földgolyóval a tetején, Lechner Ödön munkája, ugye nem véletlenül az ő halálának az évfordulója, a szecesszió világnapja. Itt is megjelennek a természeti és a népművészeti motívumok is, a tudomány és a művészetnek az egysége van jelen ebben az épületben. Aztán beszélhetünk a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról is, a zene templomáról, és ott úgy ül a bejárat fölött Liszt, mint tényleg a zene istene, azt gondolom túlzás nélkül mondhatjuk. Igen. Ez is egy egészen elképesztő épület. Esetleg neked van más kedvenced, vagy ami eszedbe jut a szecesszió kapcsán?
1: A párizsi udvar.
2: Nem olyan régen beszélgettünk a Clotilde és Mathilde palotákról, úgyhogy ott van mellettük a párizsi udvar, valóban, ami egy keleti bazár és egy szecessziós csoda egyben. Eredetileg üzlethelység, most már egy hotel, de gyönyörű zsolnai épület részletek, díszek vannak rajta kívül belül, tehát itt is érdemes elsétálni, vagy én azt szoktam, hogy a Ferenciek tere másik oldaláról nézek rá, és ha éppen a könyvekhez fényképezek, akkor rá zoomolok ezekre a részletekre, és gyönyörködöm ezekben a részletekben.
1: Bár a Gellért szállóról már beszéltünk, de fürdőről még még nem igazán, de van olyan fürdő, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódik?
2: Van egy fürdő, ami csak volt fürdő, ez is most már egy hotel, a Hungária fürdő épülete a pesti oldalon, ami hosszú évtizedek elhanyagolása után most új életre kelt. Eredetileg gyógyfürdő volt, de itt is gyönyörű a homlokzat, gyönyörűek a belső terek, a finom vonalak, és most egy butik hotel van benne, de abszolút felfedezhetők rajta ezek a szecessziós vonások.
1: És van-e még olyan, amit ajánlanál?
2: És a végére hagytuk az én egyik kedvenc épületemet, erről a sétáink során is azt gondolom beszéltünk. Szintén Lechner Ödönnek az alkotása, a posta takarékpénztár épülete, ugye a Hold utca és a Szabadság tér között. Ez az az épület, ami ugye teljesen körbe van építve, és aminek a teteje, a gyönyörű szép zsolnai mázas tetőcserepei igazából csak fentről láthatók, és ezt Lechner Ödön el is mondta, hogy ő ezt az épületet a madaraknak
1: így
2: tervezte.
1: Van.
2: Ugye ez annó
1: be van minden
2: körbe
1: ott
2: van építve. Igen.
1: Ez csak így lát.
2: De ezen is galambokat látunk, tulipánt látunk, méhecskéket, kaptárat, ugye a posta takarékpénztár miatt a méhek, mint a szorgalom jelképei megjelennek rajta. Az elején mondtuk, az állati motívumok jellemzőek a szecesszióra. Úgyhogy ez volt egy csokor Budapest szecessziós épületeiből.
1: És hát említetted, hogy rengeteg program kapcsolódik ehhez, szinte egész héten.
2: Igen, június 6-tól 14-éig különféle városi séták vannak, kiállítások, épületbejárások, szakmai beszélgetések is, tehát érdemes rákeresni az interneten.
1: Keressenek programokat, és szerintem érdemes ilyenkor elidőzni, és megnézni, megismerni ezeket az épületeket. Köszönöm. Jazzy.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest Múzeum mai sorozatunk folytatódik, és ma a Flipper Múzeumba fogjuk meghívni a hallgatókat. Én nem tudom, hol van ez, úgyhogy segíts!
2: A 13. kerületben a Radnóti Miklós utca 18 szám alatt található. Hát azért ez egy rendhagyó múzeum. Uh-huh. Ez szerintem egy olyan múzeum, ahova a kamaszt gyerekeinket elvihetjük. Én is tervezem, hogy elmegyünk majd a fiaimmal.
1: Ki az, akinek köszönhetjük, hogy ez a múzeum létrejött?
2: Ez a múzeum 2014-ben jött létre egy magánszemély Pataki Dénes kezdeményezésére. Ő hívta életre azzal a céllal, hogy a magángyűjteményét a nagyközönség számára is elérhetővé és kipróbálhatóvá tegye. Ez egy interaktív tárlat a 13. kerületben. Elmondhatjuk róla, nagyon érdekes, hogy a megnyitása óta folyamatosan az egyik legnépszerűbb magyarországi kiállítóhelynek számít. Rengeteg külföldi látogat el oda. Én szerintem ez tipikusan tényleg az a hely, ahol a családok, fiatalok uh-huh. elmennek, hogy ha már múzeum, akkor nem feltétlen régi műtárgyak és festmények, hanem akkor egy igazi, jó kis 20. századi életérzés, ha ellátogatunk ebbe a múzeumba.
1: De mit láthatunk itt?
2: Gyakorlatilag flipper gépeket találunk, ugye ezek ilyen karos játékgépek, remélem, hogy nem mondok butaságot ezzel a meghatározással, és ezek a gépek szabad játékra vannak állítva, tehát nem kell pénzt bedobálni, azért, hogy egy-egy játékot uh-huh. lejátszhassunk, korlátlanul kipróbálhatunk őket. Találunk itt olyan régi darabokat is, mint például egy 1947-es, az egyik legelső flipper karos gép, a Humpty Dumpty, illetve olyan kultikus popkulturális klasszisok is vannak, mint az Addams Family vagy az Indiana Jones. Tehát szerintem, aki ebben a témában járatos, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, uh-huh. és érteni fogja, hogy ez mit jelent.
1: A nemzetközileg mennyire figyeltek fel erre a múzeumra?
2: Ez a múzeum a világ vezető sajtóorgánumaiban is megjelent, írtak róla például a New York Times-ban, de a CNN, illetve a BBC radarjára is felkerült, uh-huh. és tovább növelte az ismertségét nemzetközi szinten, amikor 2020-ban David Guetta és Balvin Barbara onnan közvetítette az MTV Emma díjátadó egyik produkcióját. Azért ez, hogy ebben a múzeumban ilyen hírességek jelentek meg, ez szintén hozzátette uh-huh. ehhez az ismertséghez.
1: Hány gép van itt most? Van erre valamilyen nagyjáboli szám?
2: A gyűjtemény bővült, a Ráda utcai Game Galaxy egységgel, tehát a kettő egységben együtt több mint 230 játéktörténeti masinát próbálhatnak ki az érdeklődők, és itt nem csak szórakozhatunk, hanem bemutatja a játék gazdasági és kulturális történetét is. Hiszen elmondhatjuk azt, hogy a megnevezés, maga a flipper, a gép mint olyan, egyfajta új, szimbolikusabb értelmet is kapott, hiszen már a flipperek egyfajta időgépekké váltak, igen, mert ugye ez csak régen volt, tehát tényleg egyfajta korlenyomat az, amikor az emberek flippergépekkel játszottak, egy régi kornak a relikviái, és ha az eredeti közegüket, a játéktermeket már meg is haladta az idő, hiszen manapság már nem nagyon járnak az emberek játékterembe, mindenki otthon a saját gépén játszik. Egyre nagyobb számban találkozhatunk gyűjtőkkel, akik ezeket a gépeket, a leselejtezett, lezárt gépeket elkezdték gyűjteni, és ennek egy nagyszerű összefoglalója ez a múzeum. Szerintem, aki játszott régen flipperrel, ha vannak ilyen gyerekkori emlékei, ahogy ott állnak a fémesen csillogó masinák előtt, a sorukra várva a játék teremben, visszahozhatja azokat az emlékeket, a flipper gépek fényeit, a videójátékok fényeit, a hangjait, és egy olyan egész különleges világot hoz ez vissza, ami tényleg most már csak a múltnak a része.
1: Aki ebben az időszakban élt, annak szerintem egy nagyon jó kis újra gyermeki önfelett játék lehet, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el a Flipper Múzeumba.
2: És ez egy időgép is, tehát ez a koncepciója magának a múzeumnak is, hogy ez egy időgép, ami kihozza belőlünk a gyermeket, visszavisz minket a gyerekkorba, hogy ezt te is mondtad, és ez Európa legnagyobb interaktív flipper múzeuma. 2025-ben a Csillagok háborúja szágából jól ismert hollywoodi sztár Adam Driver budapesti látogatása alkalmával a családja körében például ellátogatott ebbe a múzeumba, úgyhogy követhetjük az ő és az ő példájukat, látogassunk el.
1: Köszönöm!
0: Jazzy! Jazz. Együtt vagyunk!

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és itt van velem Tittel Kinga. Szia, Kinga!
2: Szia, Nóri!
1: Örülök, hogy újra beszélgetünk, és egy izgalmas műsort hoztunk ma is a hallgatóknak. A magyar polgári repülés kezdetéről fogunk beszélgetni.
2: 1923 elejére tehetjük azt az időszakot, amikor kimondhatjuk azt, hogy már volt egy korszerű légiflottája az úgynevezett Aero Express RT-nek, ugyanis ez volt a magyar polgári repülés kezdeteinek az első légitársasága.
1: Volt valami előzmény, hogy ezelőtt nem lehetett ilyen légitársaság, és 1923-ban alakult meg?
2: Hát igen, azt mindenképp fontos elmondanunk, hogy 3 évvel azelőtt került sor a trianoni békeszerződésre. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb nemzeti traumája, veszteség ez a magyar népnek, és hát ennek keretében szét is rombolták a magyar repülőgépeket, a repülőgépgyárak szerszámgépeit tönkretették, korlátozták a légi közlekedést, és a magyar légi járművek részére repülési tilalmat is vezettek be. Tehát ez egy nagyon konkrét bekorlátozó intézkedése volt a trianoni békeszerződésnek. Ez 21 áprilisától 22 novemberéig tartott nagyjából, és aztán a repülési tilalom feloldása után alakult meg 2 magyar polgári légitársaság, ez nagyon fontos. Az egyik 1922 novemberében ez a Magyar Légiforgalmi RT, azaz Malert, ez volt a neve, és egy hónappal később, még mindig 1922 decemberében az Aero Express RT. A két társasággal kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a Malert volt az első magyar polgári légitársaság, és ők terve vették a Bécs-Budapest-Belgrád légi útvonal megnyitását. Tehát ez volt a tervben, megvették a gépeket, ezzel párhuzamos a másik magyar légitársaság, az Aero Express RT, és vásárolt 6 korszerű Junkers F-13-as repülőgépet, és ezek kettesével repültek németországi Dessau városából a magyar fővárosba. Tehát 1923 elejére, 100 évvel ezelőttre kimondhatjuk, hogy az Aero Expressnek volt egy üzemképes légiflottája. Külpolitikailag azonban, tehát még mindig azért a békeszerződésnek az utóhatásai érződtek, nem tudtak elindulni a menetrendszerű járatok betervezett Prága-Budapest és Zágráb-Budapest-Bukarest útvonalon sem, hanem ebben az időben ezek a Junkers gépek alkalmi és sétarepüléseket vittek. Tehát ez az, ami egy nagyon érdekes színfoltja lett a magyar polgári repülésnek. És erről olvasunk is.
1: Igen, ezt akartam pont megkérdezni, hogy vajon fent maradt-e bármilyen írás ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hirdették magukat.
2: Igen, az Aró című lap 1923-ban a következő szöveggel jelentetett meg hirdetést. Olvashatom?
1: Igen.
2: Látta-e már Budapestet felülről? Ha nem, úgy az Aero Express RT bemutatja önnek csukott Junkers alumínium repülőgépén 5000 koronáért. Szíveskedjék érdeklődni távbeszélőn a Gellért szállóban. Ugyanis az Aero Expressnek a hidroplánjai, amelyek felszálltak, azok nem máshonnan szálltak fel, mint a Szabadság hídnak a budai hídfője elől, tehát a Gellért szálló elől. Tehát innen indultak ezek a gépek 100 évvel ezelőtt. Tudjuk azt például, hogy 1923 májusában Mikes János szombathelyi püspök repülővel utazott Rómába. A lóversenyt nagyon szerető arisztokraták pedig szintén ezekkel a Junkers gépekkel repültek Bécsbe, hogy megnézzék a bécsi derbit. A Malért, ugye a másik cég, 1923 áprilisában ünnepélyes keretek között mutatta be 2 Fokker gépét a Mátyásföldi repülőtéren összegyűlő előkelő társaságnak. Itt sétarepülésen is részt vehettek például József királyi herceg, Augusta királyi hercegnő, tehát nagyon-nagyon illusztris társaság volt.
1: Az Aero Expressnek voltak hidroplánjai?
2: Igen, voltak a hidroplánok is, amelyek ugye a repülőgépekkel ellentétben a vízről szállnak fel és a vízre érkeznek. Ezek rendszeresen közlekedtek 1923 júniusától a Budapest-Siófok útvonalon.
1: Ez még most is jó lenne szerintem.
2: Nagyon jó lenne, és balatoni körrepüléseket végeztek Siófok, Almádi, Füred, Keszthely, Balatonföldvár és Siófok vonalán, tehát egy nagyon-nagyon szép útvonal volt, és hát mondhatjuk azt, hogy a nyaralók, a fürdőzők hozzászoktak a Junkers hidroplánok látványához, sőt el is nevezték ezeket az alumínium borítású repülőgépeket ezüst sirálynak.
1: Ó, de jó.
2: A Malert menetrendszerű bécsi járata csak július végén indult meg, de ez a cég kizárólagos jogot kapott erre a Budapest-Bécsi útvonalra, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon sikeres volt. Naponta egy-egy menetrendszerű gépet indítottak. Az is fontos, hogy nem csak utasokat szállítottak, hanem kereskedelmi árut is. Idézem, szörmekereskedelem megjelent, az újságszállítás, a gépalkatrészek, művirág, sejem, dísztól, csipke, film, pipere áru, libaaprólék, írógép, légcsavar, déli gyümölcs, orvosszerek. Tehát ilyen áru is érkezett Bécsből Budapestre, illetve ment Budapestről Bécsbe.
1: A két cég jól működött egymás mellett, és mind a kettő virágzott?
2: Igen, sajnos nagyon rövid ideig tartott ez az időszak, ugyanis 1925-ben az Aero Express végül tönkrement, tehát nagyon drágák voltak ezek az utak, nem volt elég vásárló erő ehhez a magyar piacon. A Malert még sokáig működött, és egy elég jelentős légitársasággá fejlődött, és csak a II. Világháború után 1946-ban számolták fel, és aztán tudjuk, hogy volt nekünk egy malévünk is, de ez egy másik történet.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma, több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Szép napot kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt egy rövidebb szakaszon. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert javítják az útburkolatot továbbra is. Mára lezárják a Népszínház utcát a 8. kerületben a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felől egyirányú lesz. A korlátozások miatt a 99-es autóbusz Blaha-Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Pótlóbusszal utazhatnak a hétvégén az 51A villamos helyett, illetve a 2B villamos helyett is pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik, Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Két könyvet is behoztál nekem most a stúdióba, de ezekről a könyvekről majd egy következő alkalommal beszélgetünk, mert hogy az endometriózis témáját határoztuk meg, amikor egyeztettünk. Kitettem egy cikket erre vonatkozóan, és őrületesen sok komment jött, hogy hány nő szenved ettől. Kiderül, hogy már 6-8 éve fennáll az endometriózis a testében, mégsem volt meg a megfelelő diagnózis, szinte mint egy lappangó módon jelen van a testében, és akkor már negyedik stádiumban kerülő az orvoshoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon sokakat érint. De akkor nézzük is meg a fogalmát nagyon röviden, és a fajtáit különböző csoportosítások szerint.
2: Abban abszolút egyetértek, és én is ezt látom, hogy míg az egyetemi éveimben alig találkoztunk endometriózissal, ez egy olyan állapot lett, ami egy picit valóban jobban felhívjuk rá a figyelmet, talán jobban előtérbe kerül, de én azt gondolom, hogy sokkal több nő érintett magában az endometriózisban. Endometriózisról akkor beszélünk, hogyha a méh nyálkahártya szigetek elhagyják a méh üregét, és bekerülnek a hasüregét, be, valahol a hashártyán megtapadnak. Ez lehet akár a méhnek a külső felszíne, a tartószalagok, vagy a petefészek, de elvándorolhatnak ezek a méhnyák, az hártya szigetek egészen távoli helyekre is, tehát akár a tüdőben, vagy a csontokban, a gerinc mentén is találkozhatunk ezzel a problémával. És itt valóban két nagyon fontos dolog, amiről érdemes beszélni. Az egyik, hogy ezek a méhnyálkahártya szigetek, ezek ugyanúgy reagálnak a női testben lévő hormonális változásokra. Tehát ahogy az ösztrogén hatásra elkezd megvastagodni a méhnyálkahártya, ezek ugyanúgy elkezdenek megvastagodni. Aztán a peteérés utáni időszakban, amikor progeszteron hatás van, akkor még vastagabbá válnak, ilyen dugóhúzószerűek lesznek bennük az erek, és a menstruáció idején, amikor leválik a méhnyálkahártya, a hártya. Itt magában a hasüregben, illetve ezeken a területeken ezek az elvándorolt szigetek is elkezdenek leválni, vérezni, ami nagyon-nagyon erős fájdalmat okoz. Tehát ez az egyik ilyen probléma, amikor a hormonális változásokra észleljük ezeket a változásokat, illetve a nagyon erős, szinte kibírhatatlan menstruációs fájdalmat, hiszen a hashártya az nagyon gazdag idegellátású, és nagyon érzékeny, hogyha valakinek volt tényleg akár vakbélgyulladása, akkor tudjuk, hogy az mennyire tud fájni. A másik, amiről egy picit kevésbé szoktak beszélni, hogy ha a bél falra kívülről rátapad, vagy akár a veséből kijövő húgyvezetékre, akkor az elzáródásokat, összenövéseket tud okozni, így akár egy bélelzáródás, vagy akár egy lezárt vese, ami azonnali életmentő beavatkozást igényel. Tehát ezek olyan fontos szövődmények, amiről tényleg muszáj beszélni. És a harmadik nagy terület, ami az ebből adódó gyerekvállalási kérdések, hogy a legtöbb esetben így valamilyen oknál fogva, de nem szokott összejönni a baba.
1: A legtöbb nő arra gondol, hogy a petefészkét, a petevezetéket érinti, vagy a kismedencének a területét érinti, miközben ahogyan utaltál is rá, egész távoli helyekre is elmehet. Például olvastam, hogy végbélben is megjelenhet, vagy húgyhólyagban, húgyvezetékben is megjelenhet az endometriózis. Valójában mik azok a tünetek, amelyekre mindenképpen oda kell figyelni, akár kismedence esetén, akár az emésztőrendszer esetén?
2: azokra a tünetekre gondolsz, hogy például egy elzáródás.
1: Igen,
2: egy,
1: tehát ami tényleg vészhelyzet. Egy vészhelyzet, igen.
2: Én azt gondolom, hogy kezdjük ott, hogyha valakinél van egy tényleg szokatlanul erős menstruáció, ami annyira elviselhetetlen görcsös fájdalommal jár, emésztőrendszeri tünetek, akkor alapvetően fontos lenne, hogy végezzünk laborvizsgálatokat, illetve hasi ultrahangot. Itt még nem biztos, hogy egy hasi ultrahangon ez ki fog derülni. Laparoszkópos vizsgálattal lehet azt látni, hogy ezek a méhnyálkahártya szigetek ott vannak-e, illetve hogyha a bél érintett abból a szempontból, hogy kívülről így beszövi bélelzáródás gyanú, annak egyébként az szokott lenni az első tünete, hogy megváltozik a páciensnek a székelési rendje. Egy székrekedés, hasmenés, váltakozás, az utal-e arra, hogy valami szűkület van. De nagyon sokszor itt a hasi fájdalom, a puffadás, az is egy jellegzetes tünet, illetve a vesénél, hogyha a húgyvezeték érintett, akkor pedig ezt egy ultrahangon is látják, hogy ki van tágulva a vesének az üregrendszere, a vesekelyhek ki vannak tágulva, az utalhat arra, hogy ott valamiféle szűkület van. Ezeket mindig azonnal műtétileg meg kell oldani. Egyébként az emésztőrendszeri érintettség, ez olyan szempontból nagyon lényeges és fontos, hogy ha az emésztőrendszerben gyulladás van, úgynevezett ilyen szivárgó bélszindróma, ami nem teljesen szivárgó bélszindróma, de így van a köztudatban, az hajlamosíthat arra, hogy kialakuljon egy endometriózis, és ennek az a magyarázata, hogy ott a hasüregben kialakul egy gyulladás, azok az anyagok, amik egyébként felszívódnának, azok nem tudnak felszívódni, ami önnek nem kéne felszívódni, az meg bekerül a véráramba, és ez a krónikus gyulladás olyan értelemben krónikus gyulladás, hogy lehet, hogy egy laboron csak ilyen minimális eltérések vannak, csináltatnak különböző vizsgálatokat, és kiderül, hogy ja, hát, hogy annyira semmi nem markánsan eltérő a normál tartománytól, de mégis ott vannak a panaszok, akkor én azt gondolom, hogy ennek mindenképpen érdemes utána járni. Itt lehet egy felborult bélflóra. Nagyon kevesen tudják, de például a D-vitamin hiány önmagában fel tudja borítani a bélflórát. Vagy ha valaki antibiotikumot szedett, vagy egy ételintolerancia, ez lehet ételallergia is, intolerancia is, mind a kettő fel tudja borítani a bélflórát, vagy akár az is, hogyha nagyon sok feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszert teszik valaki, ez is okozhat egy gyulladást, a magnézium hiány szintén okozhat gyulladást, és ezek mind-mind szerepet játszhatnak abban, hogy az egész hasüreget érintő, ugye a méh az alapvetően a kismedencében van, de mégis azért nagyon közel, hogyha megnézzünk egy keresztmetszeti képet, akkor a húgyhólyag mögött a végbél előtt helyezkedik el, tehát ezek azért ott közel vannak egymáshoz, és a petevezeték, a petefészkek, tehát ott a hashártyán keresztül nyilván van egy ilyen kapcsolat, hogyha van egy krónikus gyulladás valakinek a szervezetében, akkor ma már azért ezt látjuk, hogy minden egy kicsit áteresztővé válik, és ugyanígy áteresztővé válik olyan értelemben a méhnek ez a védőkészüléke, hogy ezek a nyálkahártya szigetek át tudnak jutni, vagy meg tudnak tapadni valahol a hashártya területén.
1: Innen folytatódik azonnal a dr. Jazzy, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: just might. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. A témánk az endometriózis. Most egy kicsit távolabbi pontról közelítenék ide, a bélagytengellyel kapcsolatos kutatásokat szeretném behozni a beszélgetésbe. Ugye ott is nagyon érdekes, ahogy például az idegrendszeri érintettség, az extrém fáradtság megjelenik. Azt gondolom, hogy ha gyulladásról beszélünk, mint mondjuk az endometriózis esetén, akkor ugyanez az extrém fáradtság, ugyanezek a problémák nagyon hasonlóan itt lesznek.
2: Igen, abszolút, és az endometriózis az ugyanúgy egy stressz az ember szervezete számára, hiszen azért ez a fájdalom, ha valakinek nagyon fájdalmas a menstruációja, és egy picit ide visszacsatolnék arra, amit az elején mondtál, hogy kutatások, a statisztikák azt mondják, hogy nagyjából 8 év telik el, mire valakinek diagnosztizálják az endometriózisát, tehát emiatt fontosak ezek a tájékoztató rendezvények, anyagok, beszélgetések, minden, ami tájékoztatást ad a nőknek, hogy egyáltalán gondoljanak erre, hogy létezik egy ilyen állapot, mert nagyon sokszor nem gondolnak arra, hogy esetleg endometriózis lehet a tünetek hátterében. De ha valakinek rendszeresen nagyon fájdalmas a menstruációja, akkor már a következő hónapot egy szorongással fogja indítani, és ez tulajdonképpen ugyanúgy egy ilyen krónikus stressz állapotot fog előidézni, ami aztán gyengít bennünket, a mellékvesét, a mellékvesén keresztül a HPA tengely, ez a hipotalamusz agyalapi mirigy mellékvese tengelyen keresztül az egész hormonrendszerünkre hatással lesz. Ha a stressz maga megemeli a vércukorszintet, akkor az inzulinrezisztencia, cukorproblémák, szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan dominó dől itt tulajdonképpen le, amit az elején, hogyha megtaláljuk ezeket a folyamatokat, akkor azért lehet, hogy meg tudjuk fogni ezt az egész állapotot.
1: Tegyük fel, hogy évek óta fennáll már ez az állapot, és az érintett, a kliens azért próbált valamit tenni magáért, különböző szakrendelésekre elment, valamiért nem derült ki az endometriózis, de ő azért elkezdett bizonyos gyógyszereket szedni, meg diétázik, meg minden egyéb, és még mindig nincs meg. De hát ebben a dominósor dőlésben megtalálni azt, hogy most akkor mi az eredő, és hogy az összes többi ez tulajdonképpen csak a tüneteknek a kezelés, az azért nagy felelősség a terapeuta, az orvos részéről, másrészt meg nagyon kimerítő a kliens részéről is.
2: Igen, igen, és én azt gondolom egyébként itt is, mint nagyon sok más esetben, hogy nagyon jó lenne, hogyha társ szakmák itt is együtt dolgoznának, hogy nem külön-külön kezelni a pácienst, mondjuk egy endokrinológus a pajzsmirigyét, egy diabetológus az inzulinrezisztenciáját, egy nőgyógyász az endometriózisát, hanem hogy lennének olyan tényleg ilyen csoportok, aha, vagy csapatok. Tímek. Egyébként aha, igen, ilyen tímek. Azt gondolom, hogy azért egy-két helyen ezek már így elindultak, és ugyanígy szerintem nagyon-nagyon fontos ebben az egészben az integratív medicina, hogy azokat az alternatív gyógymódokat is betegyük ide, mint például a stressznek a kezelése, amik... Egyébként nekem ez egy ilyen szívügy témám, hogy az endometriózisnál, a női betegségeknél is mindig érdemes egy picit a lelki okokat is megkapirgálni, hogy a nőiséggel kapcsolatban, vagy akár generációkban mi az, ami ennek a hátterében állhat, illetve ugyanígy az alternatív gyógyászatból a táplálkozás, hiszen egy orvosnak a rendelési idejében nem fér bele az,

0: még számtalan más terület, más előadó, ami azt gondolom, hogy mind az érintetteknek, mind a szakmabelieknek nagyon fontos más-más szempontokat látni, hallani.
1: Most azért felcsigáztad az érdeklődésemet, egy nagyon rövid összefoglalót tudnál adni ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy a hagyományos kínai orvoslás mit gondol az endometriózisról?
0: A hagyományos kínai orvoslás szerint ugye az endometriózis az egy olyan állapot, amikor ezek a méhnyák, a hártya szigetek nem a helyükön vannak. Ha ezen a gondolatmeneten indulunk el, a lép az, amit a hagyományos kínai gyógyászat a szervek urának tart, a lép tartja helyén a szerveket. Hogyha a lép energiánk meggyengül, akkor ezek a szerveink, ezek nincsenek a helyükön, és hogyha ilyen társ tünetek vannak, mint a ciszták, a visszértágulat, az aranyér, méh előreesés, gyomorsüllyedés, kötőszöveti gyengeség, és mellette ott van mondjuk maga az endometriózis, akkor mindenképpen érdemes ebbe az irányba menni, hogy a lép energia lehet gyenge. A lép maga a földfázishoz tartozik, ez a gyomor lép, ami egyértelműen az emésztőrendszer, tehát mindenképpen nagyon fontos az emésztőrendszernek a rendbetétele, és ennek a fő érzelme az az aggódás. Én ezt úgy hívom, hogy ez az agyrágó bogár.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk az endometriózisról. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. Várjuk vissza Önöket.
2: Jazzy.

0: Vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, a témánk az endometriózis. Az előző percekben a hagyományos kínai orvoslás kapcsán említetted, hogy milyen fontos szerepe van a gyomor lép meridián körnek az endometriózis kapcsán, emiatt is nagyon fontos, hogy az emésztőrendszer rendben legyen. Említetted, hogy ehhez az aggódás tartozik, mint érzelem, és ahogyan mondtad is, az agyrák. Bogár.
1: Ezek a körbenjáró gondolatok, visszatérő problémák, és ide tartozik az édes íz, nem véletlen, hogy aki stresszevő az édességet eszik. Az endometriózisban érintettek nagyon sokszor édességfüggők, ami aztán ugye tovább megy abba, hogy inzulinrezisztencia, vagy akár kettes típusú cukorbetegség is kialakul, és ez az egész, hogyha elkezdjük így a kínai felől felgöngyölíteni, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudunk tenni az agyalás csökkentésére, hogyan tudjuk erősíteni a lépenergiát. Például nagyon jó erre kínai gyógyászatból az akupresszúra, a moxaterápia, ez a lép 6-os pont, ez egy ilyen Jolly Joker pont, mindenki meg tudja találni, ez a belboka fölött, hogyha így 4 harántújat oda teszünk, és a csonthoz ott fölötte az ujjunkat hozzáérünk, ez egy nagyon fájdalmas terület ilyenkor, hogyha egy tanfolyamon vagy valakinek így megmutatom, akkor sziszegni szoktak. Ezt lehet masszírozni, illetve lehet moxázni is ezt a területet. Ez a pont egyébként a lábon lévő női yin vezetékeknek a találkozó pontja. Tehát itt tudjuk kezelni az összes női vezetékünket. Ezt minden nőnek kell kezelni egyébként szerintem. Ez az egyik, hogy magát így a lépenergiát. Az édes íz, mint olyan, nagyon jó, hogyha természetes forrásból jön édes burgonya, sütőtök, cékla, sárgarépa, tehát érdemes ezekre lecserélni a csokoládét, meg a gumicukrot, meg az egyéb édességeket, hogy ilyen természetes édes, és nem véletlenül mondtam ezeket a zöldségeket, a sárga szín tartozik ide abszolút, és amit még, hogyha egy picit így előre megyünk a gyomorbél rendszernek az erősítésére, ugye a gyomor keserűt szoktuk javasolni, tehát étkezés előtt valamilyen keserű gyógynövénynek a fogyasztása szintén tud ebben segíteni. Úgyhogy így itt tényleg nagyon röviden, de ez szerintem egy nagyon fontos elem, és hogyha ez alapján elindulunk, hogy nincsenek a helyén, vagy nem a helyén van, ez egyébként lehet az is, hogy az ember maga nincs a helyén, tehát, hogy nem azt az életfeladatot, igen, hogy nem azt az életfeladatot csinálja, amit kellene tenni.
0: Hányan elmondhatjuk ezt magunkról. Két dolog jutott eszembe erről, ugye a sárga szint említetted, és hogyha mondjuk az ajurvédához kapcsolódunk, ott a sárga az idegrendszer színe, tehát ez kapcsolódik is ugye az aggódáshoz, mert az aggódás az lezúzza az idegrendszert. A másik, ami eszembe jutott, hogy én követek nagyon sok kínai gyógyászt social felületeken, és láttam nagyon különös videókat, ahol fekszik a paciens, oda térdel, többnyire nőket láttam, egy nő, és elkezdi a két tenyerével valójában fölfelé nyomni az alhasat a gyomor, a mellkas irányába. Üvöltenek az emberek. Nem tudtam sajnos ezeket a fordításokat megszerezni, de úgy képzelem, hogy itt arról van szó, hogy a most idézőjelben helyükről elvándorolt szerveket próbálja valahogy visszamasszírozni. Én ezt jól gondolom?
1: Itt két dolog lehet. Az egyik az úgynevezett befogadó meridián. Két olyan meridiánunk van, amik ilyen fő meridiánok. Ezek nem konkrétan szervekhez kapcsolhatók, ez a befogadó, illetve a kormányzó. A befogadó az összes női meridiánunknak az anyja, a kormányzó az pedig értelemszerűen a férfi meridiánoknak az atya. A befogadó meridián az a gátról indul, és jön fölfelé elől. Ezt mindig úgy szoktam elmondani a hallgatóknak, hogy a yang, a férfi meridiánok, azok kívül vannak, hátul, felül, mint amikor egy férfi átkörül egy nő, és a női meridiánok, azok a yin meridiánok, ezek pedig alulról jönnek, belül, elől. Tehát tényleg, mint amikor így átkarol egy óvó, gondoskodó férfi egy nőt, és ez a befogadó meridián a gátról jön fölfelé, itt a szájpadlásunkon a két egyes fogunk mögött találkoznak, ezért például az is egy ilyen technika, amikor valamilyen gyakorlatot csinálunk, vagy a nyelvünket oda tegyük. Nagyon sokszor az ember ezt ösztönösen is megcsinálja, igen. Mert ezzel zárjuk ezt a kört, ezt a női-férfi áram, a yin-yang áramlás tulajdonképpen, és ez az egyik, hogyha a hasat kezeljük, akkor azzal kezeljük magát ezt a befogadó meridiánt is. Hogyha valakinek például van egy köldök piercingje, vagy olyan műtéte volt, amivel átvágták a hasnak a közepét, tehát akár egy császármetszés, vagy akár egy balesetből adódó, akkor érdemes ezeket a hegeket kezelni, mert a kínai szerint a hegek azok mindig megakasztják az energia áramlást. A másik, hogyha egy picit a kínaitól elrugaszkodunk, de mégis azért az energia áramlásban, hogy van egy fascia rendszerünk, és ezek a fasciák, ezek nagyon szorosan összeköttetésben állnak minden
0: behálóznak mindent.
1: Igen, olyan, mint hogyha egy ilyen nejlonharisnya lenne ránk húzva, és hogyha ebben a fascia rendszerben valami torzulás van, hát ezt a férfiak most kevésbé fogják elképzelni, de olyan, mint amikor így eltekeredik rajtunk a nejlonharisnya, és ez nagyon kényelmetlen. És ez ugyanígy a szervezetünk számára egy ilyen kényelmetlenséggel jár, és ezek a manipulációk általában ezt szokták szolgálni, hogy ezt az energia blokkokat igazából feloldani, ezeket a fasciákat helyre tenni, és azáltal ugye magát a befogadó meridiánt is felszabadítani.
0: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy az endometriózis kapcsán Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal az endometriózisról. Kicsit visszatérve a beszélgetésünk elejéhez, azaz, hogy milyen fajtái vannak, nézzük meg, azt javaslom, a stádiumokat is, hiszen többször is elhangzott, hogy akár évek telhetnek el, mire valaki a megfelelő diagnózist megkapja. Tehát mi az első fokozat jellegzetessége, a második, a harmadik, és mi a negyedik, a nagyon súlyos fokozat. Azt már javarészt egyébként meg is beszéltük, hogy nagyon nagy fájdalom és a testnek a teljes átrendeződése, de honnan, hova jutunk el idáig?
2: Az első stádiumban általában a méh külső felszíne, a kismedencei szervek, a tartószalagok, a petefészek, tehát ott lokálisan helyben érintettek a szervek. Ez egyébként ugyanúgy jár egy fájdalommal. Itt például van egy nagyon jellegzetes, hogy olyan, mintha így ki akarna szakadni alulról az egész alhas területe, tehát van egy ilyen nagyon jellegzetes fájdalom, de nagyon sokszor ezek a nők érzik a tüszőrepedést, és konkrétan maga a menstruáció. Hát, hogyha valakinek olyan erőteljes menstruációs fájdalmai vannak, hogy nem tud iskolába menni, vagy nem tud dolgozni menni, akkor azért mindenképpen érdemes arra gondolni, hogy ez nem egy átlagos, vagy nem egy hétköznapi fájdalomról van szó. Érdemes tényleg ilyen fájdalomskálákat szoktak meghatározni, hogy az 1-10 skálán ez hol helyezkedik el, és hogyha vezet valaki egy ilyen naplót, akkor akár a mindennapokra vonatkoztatva meghatározható. Egyébként szerintem ezt nagyon érdemes kiegészíteni egy táplálkozási naplóval is, és azzal, hogy van-e valamiféle puffadás, vagy egyéb dolog.
1: Ire, hogy reagálunk.
2: Igen, igen, tehát hogy nagyon sokszor ezek tényleg így ötvöződnek, meg keverednek ezek a tünetek, és aztán ahogy haladunk előre, ugye a következő stádiumban, amikor már szétszóródik a hasüregben, és a 4-es stádium az az, amikor már távoli szervekben is meg tud jelenni, vagy akár a gerinc, a csont érintett lehet, tehát hogy ilyen teljesen abszurd, nem is gondolunk rá, olyan helyeken elő tud fordulni az endometriózis.
1: Az endometriózis kezelésével kapcsolatban ugye a hagyományos, a klasszikus orvoslás egyértelműen műtéti beavatkozást javasol, és hát vannak olyan esetek, amikor valóban egy annyira sürgető helyzet van, hogy akár életmentő is lehet a műtéti beavatkozás. Viszont arról is beszámolnak sokan paciensek, hogy átmeneti megoldást jelentett a műtét. Miről van itt szó?
2: A nyugati orvoslásban van még egy olyan terápia is, hogy olyan hormonális készítményeket adnak, amivel leállítják teljes egészében a menstruációt, és azt várják ezektől a kezelésektől, hogy visszafejlődnek, elsorvadnak. Hogyha nincs hormonhatás, akkor elsorvadnak ezek a területek. Ha a bélázáródás vagy a vesét veszélyezteti, akkor mindenképpen azonnali műtéti megoldás szükséges, tehát ott nincs kérdés. És amiért átmeneti lehet, az azt gondolom, hogy pont ez, amiről beszéltünk, hogyha ennek valamilyen olyan lelki oka van, akár a nőiséggel, vagy ezek a generációs traumákban, itt nagyon sokszor a nagymama unoka, ez egy nagyon szoros kapcsolat, a nagymama unoka kapcsolat, és most már egy picit azért megyünk ki ebből, de a háború idején nagyon sok olyan nő maradt egyedül, akinek a férje vagy a párja a fronton volt, akár hadifogságba kerültek, vagy soha nem jöttek haza, vagy nem tudták, ugye ez az aggódás, igen, hogy hazajön, nem jön haza, az anyasággal, tehát nagyon sokan ott maradtak kisbabával, az anyasággal kapcsolatos aggodalmak, sérelmek, ez az agyrágó bogár, ez pont az unokába átadódik. Én nagyon sok ilyen párral, nővel találkoztam, ahol a meddőség, vagy akár az endometriózisnak a hátterében találtunk ilyen generációs traumákat, ezeket lehet oldani egyébként, és olyankor tényleg az egy ilyen óriási felszabadulással jár, hogy valóban ott megoldódik ez a dolog. És a következő, amit mondtam, hogy az nagyon jó lenne, hogyha ilyen interdisziplináris együttműködések lennének, hiszen hiába van egy műtét, hogyha nem változtatunk az étrenden, hogyha nem változtatunk mondjuk a mindennapi szokásokon. Itt például egy táplálkozásnak a rendezése, egy megfelelő étkezés, vagy akár a gyulladás csökkentés, a D-vitaminnak a megfelelő bevitele, az legalább annyira fontos, mint a nyugati kezelés. Tehát én mindig azt gondolom, hogy ezek nem járhatnak így külön-külön, és az energetika, hogyha hát tényleg ott van valamilyen energetikai blokk, akkor azt muszáj feloldani. Én mindig ebben a hármasban szoktam gondolkodni, hogy van a fizikai testünk, van a lelkünk, és van az energetikánk, és ha mind a hármat minden oldalról megtámogatjuk, és nekem ebben abszolút benne van az orvosi kezelés, az orvosi vizsgálatok, hiszen azok legalább annyira fontosak, mint az, hogy mit teszik a páciens, hogy hogyan pótoljuk ezeket a vitaminokat, vagy a lelki állapotában milyen szorongások, milyen stressz helyzetek vannak, és milyen energetikai állapotban van.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket az endometriózisról dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyásszal.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben, Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal az endometriózisról. A ciszták hogyan kapcsolódhatnak ehhez az állapothoz?
2: Nagyon sokszor a ciszták azok társulnak az endometriózishoz, akár a policisztás ovárium szindróma is, de ugye mondtam, hogy a hagyományos kínai orvoslásban a ciszták ugyanúgy a lépenergia zavarához tartoznak, hiszen a ciszta ugyanúgy valami, ami nincs a helyén, valami, ami elveszti ezt a tartását, mert hogy kialakul egy ilyen folyadékkal telt üreg. A policisztás ovárium szindrómában arról van szó, hogy megvastagszik a petefészeknek a kérge, és emiatt nem tudnak megrepedni a tüszők, és sok ciszta, sok nagy ciszta alakul ki. A csokoládé ciszta egyébként fel tud szívódni, de olyan is van, amikor valakinek egy darab cisztája van, és állandóan problémát okoz, tehát egy ciszta lehet legalább annyira problémás, mint egy endometriózis, vagy akár mint egy policisztás ovárium szindróma. A női szerveket érintő mindenféle női probléma, hogyha a lelki oldalt nézzük, akkor ugyanígy a nőiséghez nagyon-nagyon sokszor annyira azt látjuk, hogy megfordultak a szerepek. A nők bele vannak kényszerítve férfias élethelyzetekbe, férfias munkákba, vagy akár maguktól választanak ilyen férfias munkákat. A férfiak egy picit, ha lehet így mondani, elnői esettek, hiszen átvettek olyan női feladatokat, vagy ebben az egyenjogúságban egy picit eltávolodott ez az egész rendszer attól, ami tulajdonképpen még így a kollektív tudatalattiban van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt mindenképpen a nőiséget, a nőt kell támogatni, és ugyanúgy ezeket a szorongásokat, az aggódás, az agyalás, ami nyilván vezethet a cisztákhoz is, illetve vezethet akár egy endometriózishoz is. Még amit szerettem volna mondani, hogy a policisztás ovárium szindrómánál is vannak már olyan klinikai tanulmányok, amik egyértelműen igazolják bizonyos ásványanyag hiányoknak a jelenlétét, mint a magnézium, a króm, a szelén, és ezeket ugyanúgy látjuk a bél problémáknál, ugyanúgy látjuk az inzulin rezisztenciánál, ugyanúgy látjuk a pajzsmirigy alulműködésnél, de ha beindul egy autoimmun folyamat, mint egy Hashimoto az endometriózissal együtt, akkor ott már egy picit más irányba gondolkodunk, de mindenképpen ezeket a gyulladásos folyamatokat érdemes megnézni, a krónikus vírusfertőzéseket, vagy akár a gócokat, ezek lehetnek valami gócnak a következménye. Beszélünk sokat ugye a síbóról, mint a kontaminált vékonybél szindrómáról, amikor sok bélbaktérium kerül a vékonybélbe. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon szövevényesen összefüggő állapotok, de a végén mindig valahol oda jutunk, hogy van valami közös nevező ezekben. Tehát ezért gondolom, hogy fontos lenne, hogy tényleg ne külön-külön, hanem a társszakmák együtt is tudjanak gondolkodni.
3: Zita, szerintem aki most hallgatott minket, hallgatott téged, az biztos, hogy végkövetkeztetésként azt fogalmazza meg magának, hogy jó, két kérdésem van. Az egyik, hogy meg lehet-e gyógyulni endometriózisból, mert azért az nagyon gyakori, hogy azt olvashatjuk akár szakorvosi oldalakon is, hogy hát ez bizony nagyon sokszor egy végletes következményekkel is járhat, tehát átalakítja a testműködését. Másrészt meg, hogy mi legyen az első lépés. Például mondjuk, ha valaki elmegy egy tanfolyamra, vagy workshopra, akkor ott tanulhat-e a saját endometriózisával kapcsolatban olyasmit, ami segít neki az igazodásban? Vagy ez igazából nem lehet az edukációnak egy ilyen speciális fajtája?
2: Mind a kettőre igennel tudok válaszolni. Én hiszek benne, hogy meg lehet gyógyulni az endometriózisból. Ez egy ugyanúgy, ahogy maga a kialakulása, úgy a kezelés is egy hosszabb folyamat. Ez minden krónikus állapotra így van, hogy nem egy olyan megoldást fogunk látni, hogy beszedünk három kapszulát, és megoldódott minden. Ha műtétre kerül sor, akkor is kell az életmóddal, a lelkünkkel, az energetikánkkal foglalkozni. Én a maximálisan hiszek ebbe, hogy meg lehet gyógyulni. És ezek a tanfolyamok, a workshopok, ezek mindig azt a fajta edukációt szolgálják. Nagyon sokszor én azt látom, hogy a pácienseknek ilyen aha élménye van, hogy tényleg, ez is igaz, ez is igaz. És amikor ilyen megerősítéseket kapnak nagyon sokszor, akkor egy picit másképpen gondolkodnak. Tehát, hogy egy picit ezt a gondolkodást tudják segíteni. Én mindig ezt a visszajelzést kapom, hogy nagyon-nagyon sok embernek vannak olyan válaszok, amit egyébként soha senki nem tette fel ezeket a kérdéseket, de hogy mégis ott vannak a válaszok. És az első lépés az szerintem minden esetben az, hogy orvosi, szakorvosi vizsgálat, tehát, hogy valóban megtörténjenek azok a laborok, képalkotó vizsgálatok, nőgyógyászati vizsgálat, egyéb kiegészítő vizsgálatok, amivel tudjuk igazolni vagy cáfolni azt, hogy valóban mivel állunk szemben, ez milyen stádiumban van, és milyen társ állapotok, társ betegségek, vagy akár szövődmények társulnak hozzá.
3: Mi van akkor, hogyha nem kapja meg a paciens ezt? Tehát ő érzi, a tünetei alapján azt gondolja, hogy itt valami ilyesmiről lehet szó, és mégsem születik meg a diagnózis. Mit tehet akkor? Menjen utána addig, ameddig
2: szükséges? Én mindig azt gondolom, én nagyon régóta mindig azt mondom, hogy a betegnek mindig igaza van. Egyébként egy picit ez nagy különbség a természetgyógyászati és a nyugati orvoslás között, hogy a nyugati orvoslás objektív, ott mindig kell, hogy legyen egy konkrét elváltozás, egy kézzel fogható evidence-based valami, míg a természetgyógyász azt mondja, hogy ha a tünet ott van, akkor már azzal kell foglalkozni, hiszen nagyon sok embernek van fejfájása, fáradtsága, puffadása, úgy, hogy nyugati értelemben teljesen negatív az összes laborja, az ultrahangja, minden egyebe, de mégis ott vannak a tünetek. A természetgyógyászat szemszögéből, hogyha megnézzük a betegségek kialakulásának a stádiumait, akkor a 6 stádiumból 4-ben még egyáltalán nincsenek fizikai tünetek, tehát ott vannak, elindulnak. Ugyanúgy a kínaiban például az energetika, ezek az energetikai blokkok először okoznak különböző zavarokat, tüneteket, de egy konkrét betegség az csak majd a sokadik fázisban, stádiumban fog kialakulni.
3: A következő időszakban, ha valaki szeretne akár endometriózisról tanulni, a saját állapotát fölmérni, akkor be tud-e kapcsolni, tehát lesz-e ilyen tanfolyamod?
2: Van folyamatosan, ezek általában 3 havonta fix dátumra ismétlődnek, de hogyha valaki azt mondja, hogy holnap szeretne, akkor van lehetőség arra is, hogy soron kívül becsatlakozni.
3: A Dr. Jazzy vendége volt Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Nagyon köszönöm, hogy újra kapcsolódhattunk. Ez alkalommal az endometriózisról beszélgettünk, de ahogyan mondtam is, itt van 2 könyv, az egyik a laborleletekről szól, a másik pedig a daganatos elváltozásokról és azok kezelési lehetőségeiről. Azt remélem, hogy akkor ősszel, a nyári szünetünk után visszatérve erről is tudunk majd beszélgetni.
2: Köszönöm szépen!
3: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma, több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban a Szabadsághíd Vámház körút útvonalon, a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is a közös csomópont előtt. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a 99-es autóbusz Blahalújza tér megállóját pedig áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, továbbá a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

5 óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. De nép vokalistaként kezdte pályáját, nagymamája operaénekes volt, anyukája pedig gitáros, így családja teljes mértékben támogatta zenei karrierjét. Jön tőle a No Control. Elsőként jöjjön David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közös lemeze, a Gun Gun Gun. David Guetta francia DJ eléggé elfoglalt mostanában, szinte naponta vannak fellépései. Ma este még Párizs mellett szórakoztatja a közönséget, holnap pedig már spanyol rajongói találkozhatnak vele.

0: minek vágysz emberi létre? Nem jó neked, hogy majom vagy?
1: Jazzy Lexikon.
2: Liszt Ferenc, mint a Zeneakadémia alapító elnöke és professzora, tanári munkájáért nem fogadott el fizetést. Szolgálati lakással rendelkezett a Vörösmörti utcai épületben, melynek fő homlokzata az Andrássy útra, az egykori Sugár útra néz. Ez az első emeleti lakás, melyben Liszt 1881. januárjától halála évéig 1886-ig lakott budapesti tartózkodásai idején, az ő egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival berendezve, ma emlékmúzeumként várja a látogatókat. A lakás előszobája, Liszt háló dolgozószobája és szalonja állandó kiállítással, míg az egykori ebédlő és a földszinti előtér időszakos, tematikus kiállításokkal várja a látogatókat. A lakás melletti hangversenyteremben pedig a múzeum szombatonként matiné koncerteket is rendez vendégei számára.
1: Jazzy Lexikon.

önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Charlie Winston brit énekes a francia Rivierát választotta új otthonául. Meg tudom érteni. Eleinte fivérével Tom Baxterrel együtt muzsikált. Tom azonban a mai napig Londonban él. Charlie eddigi legsikeresebb lemeze az In Your Hands volt 2009-ben. A Matt Bianco brit csapat is a nyár folyamán ellátogat majd Dél-Franciaországba. Augusztus 1-én például a Tempo Latino Fesztiválon lépnek majd fel. Ezúttal egy 80-as évekbeli nagy slágerüket halljuk. Ez a Half a Minute.

0: Jazzy Lexikon.
1: Cifra György, a cigány származású világhírű zongora művész már 8 éves korában a Zeneakadémia növendéke volt. A világháborúban fogságba esett, hosszú évekre a budapesti éjszakai élet hangszerei elé kényszerült, majd disszidálási kísérlete miatt évekig kőfejtőben, építkezésen kínozták, nem kímélve kezeit sem. Csak az 50-es évekre sikerült helyet kapnia a magyar művész világban. Kitartásának, emberfeletti küzdelmeinek jutalmául az 1956-os forradalom után franciaországi polgárként belépett a legmagasabb európai klasszikus zenei körökbe. 2021. novemberében Cifra György születésének 100. évfordulóján a 13. kerület szobrot avatott a zongora virtuóz emlékére a róla elnevezett Cifra György Parkban. Az alkotó Meszlényi Molnár János magát a zongorát jelenítette meg, ami ugyan már súlyos lepellel

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Ez itt még mindig a Jazzy Lexikon. Aloe Black amerikai énekes hangját ismerhetjük például Avicii 13-as lemezéről, a Wake Me Up-ról. 22 országban volt listavezető a dal, például Ausztráliában is, ahol Aloe szeptemberben fog turnézni. Szólós lágerei közül az I Need a Dollar az egyik legismertebb. A Kaleo izlandi bluesrock csapatot már Grammy-díjra is jelölték 18-ban a legjobb rock előadás kategóriában. A Foo Fighters azonban elhappolta előlük az elismerést. A Hey Gringot halljuk mindjárt a Kaleótól, előttük azonban még a Give It To Me zeneszám szól, melynek elkövetője Blank & Jones német elektronikus duó, s Emma Brammer dán brit énekesnő. A dal pedig a bizalomról, s a fájdalmas érzelmi tapasztalatokról szól.

0: Jazzy Lexikon.
1: Azt a kis teret, amely az egykori Népszínház épületét körülveszi, a fővárosi közmunkatanács még Polónyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér, zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszonyt tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig állt Tino Dilantos Sebestyén szobra.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18-19. Században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kiló gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke három falusi ház árával volt egyenlő, így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették, szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszert alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre vontatták. A budai oldalon az óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Akadozik az előrejutás a fővárosban a Szabadsághíd Vámház körút útvonalon, a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is a közös csomópont előtt. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a 99-es autóbusz Blahalújza tér megállóját pedig áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, továbbá a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

6 óra után Jessy Lexikonbanka Erik Andrea köszönti Önöket. A Ladányben a 27 regi csapat műanyag nyártala a hamis műanyag világot állítja szembe a valódi értékekkel. A dal egyébként annyira megihletett egy olasz producert, hogy elkészítette annak nemzetközi változatát Plastic Summer címen. Elsőként jöjjön Miles Smith-től a Gold, a brit énekes tavaly jelentkezett a lemezzel, melyet egy futballvideójátékban is felhasználtak.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1800-as évek második felében megjelenő termesgőzösök a Duna királynői voltak, és igazi látványosságot szolgáltattak a parton maradók számára. A hidakhoz érve ugyanis a magas kéményeiket le kellett dönteni. A kapitány ilyenkor már előre leszólt a kazánházba a szócsövön, hogy ne tegyenek a tűzre. Ennek ellenére mégis gyakran előfordult, hogy a lefektetett kémény csonkjából pernye és szikra eső hult azokra, akik a figyelmeztetés ellenére mégis a fedélzeten tartózkodtak. A Bécsbe tartó járatokon az esztergomi kikötés után szolgálták fel az ebédet. A két főváros Bécs és Budapest közötti versengés itt is megjelent. A magyar hajók igyekeztek túltenni bécsi vetélytársaikon az olykor hétfogásos fejedelmi menüvel.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. A 4 Play Smooth Jazz Quartet tagjai önállóan is elismert zenészek. Bob James billentyűs, Leary tenor gitáros, Nathan East basszusgitáros énekes és Harvey Mason dobos szerepeltek az eredeti felállásban. Aztán az évek során egy-két tagcsere is történt, a 90-es években tűntek fel, s 2015-ben jelentkeztek utolsó albumukkal. Ezúttal az Ultralight szól majd tőlük. Dennis Lloyd pedig a vadnyugatra repít bennünket, jön tőle a Wild West. Az izraeli zenész a jövő héten ünnepli majd 33. születésnapját. Egyébként több hangszeren is játszik, trombitál, gitározik, s a billentyűs hangszerek sem fognak ki rajta.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Elérkeztünk a mai Jazzy Lexikon utolsó blokkjához. Natalie Cole a 70-es években tűnt fel, s 76-ban át is vehette a legjobb új előadónak járó Grammy-t. Ezt követően az évek során még 8 másikat is begyűjtött, ezúttal a The Best Is Yet To Come forog majd tőle. Itt lesz Mario Biondi is, az olasz Barry White az elmúlt héten brit rajongóit szórakoztatta, most jön egy kis pihi, aztán júliusban hazájában indul turnéra. Mindjárt jön tőle a Paradise, előtte azonban még például Quincy Jones legendás producer, Mary J. Blige szólénekesnő és Q-Tip rapper közös lemeze is szól a Bet You Wouldn't Hurt Me. Stevie Wonder egyébként az egyik szerzője a dalnak, s eredeti verziója még a 80-as években Patty Austin előadásában volt kedvenc.

0: Jazzy Lexikon.
1: A szabadsághíd felújítása miatt 2016-ban egész nyárra kitiltották az autókat és a villamosokat a hídról. Ezzel egy időben egy spontán hídfoglalás is történt. A hely közösségi térként való használatának azonban akkora sikere lett, hogy 2017-ben már célzottan emiatt rendezték meg újra a Szabi Híd nevű rendezvényt két-két júliusi és augusztusi hétvégén. A következő két évben a város lakók már rutinszerűen vették birtokba a területet. A szabadsághíd köztérként való használata természetessé vált. 2020-ban a koronavírus miatt megbénult városban a Szabi híd ugyan elmaradt, de az újraélesztés jegyében a nyártól őszig tartó időszakban hétvégenként átadták a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a gépjárműforgalom elől lezárt pesti alsórakpartot, így bővítve a kikapcsolódásra használható közterületeket. A hídon 2021. májusában megjelent Ferenc József miniszobor függőágyban pihenve ábrázolja a monarchia uralkodóját, utalva ezzel a Szabi híd kezdeményezésre és arra a tényre, hogy a híd eredetileg a Ferenc József híd nevet kapta.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy és benne a Funky Feeling. Bárány Annával, Súr Imrevel, és persze a legjobb funky muzsikákkal.
5: Természetesen nagyon kellemes nyári napunk van. Ez a Funky Feeling a legjobb Súri mixekkel, 8 mix.
4: Olyan zenékkel az elsőként Rick James és a Superfreak, aztán The Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve a Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight.
5: Vadonatúj Suri mixek, Rick James, Superfreak, 81-es kislemez. Azért próbálom csak itt az elejét darálni, mert hogy nagyon érdekes az a kis kimutatás, amit kigyűjtöttem. Na, tehát Rick James amerikai énekes, készített 81-es kislemez. A Freak egyébként egy slang, a szexuálisan kalandvágyó interjúkra használják, és hogy mennyit változott a dal megítélése az évek során, arra tökéletes bizonyíték a Rolling Stone magazin listája. 2004-ben még csak a 477. volt minden idők 500 legjobb dala között, aztán 2021-ben pedig már a 153. lett.
4: Akkor még egyszer a két szám, 477 és 153.
5: Így van.
4: És hogy miért?
5: Ne, azt ugye, azt nem tudom.
4: Dehogy nem.
5: Na miért?
4: Hát mert a dal hangmintáját folyamatosan újból és újból felhasználják, így MC Hammer 1990-ben, ugye ebből lett a Can't Touch This. Aztán jött 2020-ban a Black Eyed Peas, illetve Nicki Minaj 2022-ben.
5: Na jó, ami nekem egy nagyon érdekes volt, hogy ezt a bizonyos 2021-es Rolling Stone magazin 500-as listát hát nagyon-nagyon érdekes emberek töltik meg.
4: Hogy melyik a 10 legfontosabb?
5: Hogy melyik a 10 legfontosabb dal?
4: Na. Hát de ez, tudod, minden ilyen lista nagyon szubjektív, tehát hogy értem. Szerintem is ez borzasztóan szubjektív. Én például messze nem ezt a 10 dalt választottam, de én nem is vagyok Rolling Stones magazin. Nem is vagyok Rolling Stones magazin.
5: Hogy kik ezek? Hát a 10. tényleg csak földarálom. 10. az Outkast, 9. a Fleetwood, megtal a Dreams, 8. Missy Elliott, 7. a Beatles, aztán 6. Marvin Gaye.
4: So what's going on?
5: Igen, aztán az 5. a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit, 4. Bob Dylan.
4: Like a Rolling Stone.
5: 3. Sam Cooke.
4: És a Change is Gonna Come.
5: 2. a Public Enemy.
4: És az első?
5: Aretha Franklin, Respect.
4: Igen.
5: Jó, most ott is eddig írta egyébként.
4: Az van, hogy azért van ez így, mert ez mindenkinek fontos a szövege.
5: Igen?
4: Tehát igen. Tehát azért választották ők ezeket a dalokat, mert mindegyiknek, minden szövegének van valami mondani valója. Ugyanakkor számukra nem biztos, hogy ezek a legfontosabb dalok.
5: Jó, hát csak tájékoztatásként elmondom, hogy 99. lett a Bee Gees Stayin' Alive-ja, a legjobb Michael Jackson dal, a Billie Jean, a 44. Jó? Igen. Tehát az első 43-ban nincs Michael Jackson szám.
4: És mondjuk Prince and the Revolution-től a Purple Rain is csak a 18.
5: Igen. Döbbenetes. Úgyhogy ezt azért hoztam, mert hogy nagyon érdekes. 2021-ről
4: beszélünk. Egy dolgot kihagytál, hogy a Freak ugye mondhat, hogy slang kifejezés a szexuálisan kalandvágyokra mondják ezt. A dalszövege így szól, hogy she's a very kink girl, vagyis az a fajta hölgy, akit nem akarsz hazavinni anyukának.
5: Igen.
4: Na, csak erről szól majd a dal, és akkor még egyszer Rick James, Super Freak, Collective Love, Promised Land, Dan Hartman, Instant Replay, illetve Gary's Gang, Let Love Dance Tonight. Ez tulajdonképpen mind a funk és a diszkó határa mozgó muzsika.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Fangi Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként Rick James-től szólt a Super Freak, aztán a Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight. Következő mixemben Anita Howard-dal kezdjük, és ez a Freak Like Me. Aztán Steve Wonder-től az I Wish, illetve az ATFC-től a Bad Habit.
0: Steve Wonder, I Wish.
1: Igen, ez egy jó régi muzsikája a Stevie-nek, és szerintem talán az egyik első sikere volt.
0: 76 végén jelent meg a 18. lemezén. Tehát,
1: hogy... hát, de amikor valakinek van közel 50 lemeze, akkor azt még mondhatom, hogy ez még a kezdeti.
0: Bődületes volt a dalt, egyébként Wonder írta, és a dal középpontjában az ő gyerekkora áll, az 50-es évektől a 60-as évek elejéig, hogy bárcsak visszatérhetne és újraélhetné azt. A kislemez egyébként annak idején a Billboard 100-as listán és a Soul kislemezek top listáján is az első volt, és a 19. Grammy díjátadón el is nyerte a legjobb R&B énekes előadás díját.
1: És az a baj, hogy ide kapcsolódik, hogy egy interjúban elmondta, hogy szerinte őt kihasználták, illetve kihasználtak azt, hogy ő nem lát.
0: Wow.
1: A volt ügyvédje, Jonathan Vigotta, szemtől átvágta és aláíratott fel egy olyan szerződést, amelynek nem minden pontjáról tájékoztatta megfelelően a világsztárt. Az ügyvéd halálakor derült ugyanis ki, hogy a hivatalos irat szerint Wonder köteles 100%-ot fizetni az ügyvédet gyászoló rokonoknak is, pedig az énekes úgy tudta, hogy ez csak addig áll az ügyvédjének, amíg őt képviseltem. Wonder ugyanis 21 éves korában már akkor is az őt képviselő ügyvédeknek szerződésben ajánlotta fel a dalai bevételének 6%-át, ám arról nem volt szó, hogy ez majd tovább folytatódik a rokonok felé is.
0: De ez milyen durva azért, hogy egy nem látó embert így és az ügyvédje, akibe bízik.
1: Igen. Hát jó. Ez elég csúnya.
0: Jó, na, ilyen világ, tessék, ezért kell minket hallgatni.
1: Anita Howard, Freak Like Me, Steve Wonder, I Wish, illetve ATFC,

0: Nagyon kellemes eset kívánunk továbbra is, ez itt még mindig a Jazzy és benne a Funky Feeling. Előző mixünkben Adina Howard, Freak Like Me, See Wonder, I Wish, ATFC és a Bad Habits volt. Folytatásban elsőként a Count Basic és a Love and Light, aztán Jocelyn Browntól a Somebody Else's Guy, aztán a Basement Freaks-től az All That Funk, illetve Conan the Selector-tól a The Game. Jocelyn Ray népszerű stúdióénekes volt, rengeteg producerrel és zenésszel dolgozott együtt, aztán gondolt egy merészet és kilépett a reflektorfénybe, és elkészítette első önálló kislemezét, amilyen ő maga volt a dalszerző is. A Somebody Else's Guy című dal egyébként arról szól, hogy amikor megismert egy fiút, hát ez épp valaki másnak volt a pasija, és hogy mi lett a történet vége? Hát az meg kell hallgatni a dalt, és ez a dal is mondjuk egy Get Funky kedvenc.
1: Így, úgyhogy neki sikerült kilépni a vokalista státuszból. Nagyon keveseknek sikerül ez egyébként.
0: Bizony.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Anikával.
1: Előző mixében Count Basic, Jocelyn Brown, a Basement Freaks, illetve Conan the Selector egy-egy felvételet hallgathattuk.
0: Conan the Selector?
1: Igen, Conan a barbár helyett jött a Conan the Selector.
0: Óriási.
1: Igen. Na, következő mixen Salt and Pepper, Push It, aztán Earth, Wind and Fire, September, Tramps, Disco Inferno és Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, vagyis ez egy full disco kis egyveleg lesz itt nekünk.
0: Bármelyikről tudnék beszélni, de hát itt akkor köszöntsük sok szeretettel a Salt and Pepper Funky Feelingben debütáló dalát. Nem
1: de
0: volt még.
1: Nem volt. Én nem is
0: soha.
1: Jó, oké.
0: Okay. Mióta beszélünk a dalokról, azóta nem. Én keresgéltem, hogy mondtam-e már a Salt and Pepper Push It című daláról bármit. Hát még nem, úgyhogy welcome. 87 év végén adták ki, Bárány Ani akkor volt 7. osztályos, aztán ezt csak majd középiskolában ismerte meg ezt a dalt, de erről tényleg csak ennyit. 88 elején az amerikai Billboard 100-as listán a 19. helyre keveredett, és akkor van még néhány érdekesség. A zenekar Nelson Mandela 70. születésnapi koncertjén is előadta a számot hatalmas sikerrel, ami csak azért vicces, mert hogy Nelson Mandela 70. születésnapjára nem biztos, hogy a Salt and Pepper
1: Push It című
0: dalát képzelném, nem?
1: Igen.
0: Jó. Na, aztán még itt van az is, hogy Grammy-re is jelölték.
1: Illetve a VH1 televízió 100 legjobb hip-hop dala között a 9. helyre sorolta ezt a dalt, és egyébként tényleg egy fontos dal volt.
0: Jó, végül is 1,3 millió példányban kelt el világszerte, szerintem Iminek is van otthon belőle.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez itt tovább is a Jazzy és Benne a Funky Feeling Bárány Annával és Suri Imrével. Előző mixünkben elsőként George Michael-től szólt a Killer és a Papa Was a Rolling Stones-nak egy egyvelege, amire mindjárt rá is kért a Temptation-től a Papa Was a Rolling Stones című felvételt, annak is az Enosia féle remixét. Aztán jön a High Gloss-tól, vagy jött a High Gloss-tól az It's Up to You, illetve a végén Mervyn Gaye-től a Got to Give It Up. Na, szerintem elég jó ütős kis egyveleg volt.
1: Nem véletlenül te csináltad, jó?
0: Na, így. Következő mixünkben elsőként egy euro dance, disco, hip-hop, nem tudom, funky banda, az a nevük, hogy Two Black, ők is az egy slágeres zenekarok közé tartoznak, az volt a cím, hogy Waves of Love. Aztán jön majd Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way. Én azt gondolom, hogy ez egy jó, erős kis funky blokk lett.
1: Így. Na, Musicology, Prince 28. stúdióalbuma, amelyet 2004-ben a fél évig tartó Musicology Tour koncertjein adtak a résztvevőknek, vagyis csak akkor juthattunk hozzá ilyen lemezhez, ha elmentünk a koncertre, aztán persze később digitálisan is megjelent, és hát óriási értéket képvisel a Discogson, ez így van?
0: Ez így van, a Discogson kisebb vagyonokat kell fizetni egyébként.
1: Neked van ilyened?
0: Nekem nincs.
1: Nincs. Hát majd valamelyik születésnapodra összehozzuk a kedves hallgatókkal. Egyébként Prince az albummal 2 Grammy-díjat is nyert, és a ma már sokszor emlegetett Rolling Stone magazin olvasói Prince-t választották a legjobb férfi előadónak, és a legörömtelibb visszatérésnek.
0: Igen. A lemez egyébként tényleg Prince-től származik, és ő játszotta fel az összes éneksávot, illetve az összes hangszert, kivéve néhány kitűnő szólistát, mint például Candy Dulfer, Maceo Parker, valamint Silai.
1: Óriási.

0: a Jazzin, ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Anikával, ahogy szoktuk azt mondani, Annácskámmal. Na, az előző mixben Two Back-től szólt a Waves of Love, aztán Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince from Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way, Bruno Borrone-féle remixben. Folytatás! The Icy Brothers, Fight the Power, aztán Ready for the World, Oh Sheila, The Real Thing, Can You Feel the Force, illetve Sir Soundbender és a Let's Go Disco.
0: Isley Brothers, Fight the Power, ez egy olyan dal, amit a csapat a The Heat is On című albumok első kis

0: lemezeként jelentetett meg. A dal a baromság szó használatáról nevezetes, amelyet a rádióadás során cenzúráztak, de hát itt a jazziben
1: kisiporták.
0: Kisiporták.
1: De várj, ez mikor volt?
0: Na?
1: 50-es évek? 60-as
0: igen?
1: évek?
0: És persze. Akkor nem lehetett ilyet mondani?
1: Nem. Akkor még nem.
0: Én nem értem.
1: Akkor még nem.
0: Nem értem akkor még. Egyébként egy...
1: Én igen, de megerősíthetem.
0: Amerikai családi csoportról van szó, eredetileg az Ohio-i Cincinnati-ből származik, és énekes trióként indultak az 50-es években, aztán több mint 6 évtizedes karriert tudhatnak magukért. 60 év.
1: Mondom neked, hogy ez nem ma volt.
0: Jó, na.
1: És 1922. szeptember 30-án az Ice Brothers új albumot adott ki, Make Me Say It Again Girl címmel, amelyet Beyoncé, az Earth, Wind & Fire, illetve Snoop Dogg is közreműködik, tehát ekkora a respektek az öreg embereknek.
0: De hallottad ezt az új lemezt?
1: Nem, még eddig nem jutott el hozzám, de most majd rákeresek.
0: Jó, jó.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző még szemben elsőként az Icy Blast-től szólt a Fight the Power, egy egész hangsúlyos muzsika. Aztán Ready for the World és az Oh Sheila. Aztán Real Thing-től a Can You Feel the Force, illetve Sir Sandbender-től a Let's Go Disco. Na, az utolsó mixünkben nagyon összeszedtem magam, hogy igyekeztem a miatt összeállítani, ami ütős és azért megmarad az emberekben. Elsőként kezdünk Chaka Khan-nal, és ez az Ain't Nobody. Aztán Beat and Space Club-tól jön a Gotta Play Funk. Aztán a Daft Punk-tól a One More Time, illetve a Dr. Packer-től az Instant Groove.
0: Daft Punk One More Time, francia Daft Punk elektronikus zenei duó, kislemezként jelent meg a második albumukról, a Discovery-ről 2001-ben. A duó tagjai Thomas Bangalter és Guy Manuel de Honem Cristo. A zenekar úgy gondolta, hogy ez a dal majd jól összeköti a debütáló lemezüket, a Homework-öt, ami 97-es, a második lemezzel, a Discovery-vel, a dal már 98 elején elkészült, de a fiókban maradt egészen 2000 november 13-áig, amikor is megjelentették.
1: Igen, hát a kritikusok egyébként elsőként fanyalogva fogadták, főleg a vokális részeket, amire a Daft Punk úgy nyilatkozott, hogy ma már kevésbé törődünk azzal, hogy mit mondanak a kritikusok a zenénkről, mint korábban, nekünk tetszett a szám, csalódottak voltunk némileg a kritikák miatt, de ez csak zene, csak szórakozás, és amíg hiszünk benne, csak az számít.
0: Amen.
1: Na, jó éjszakát!
0: Jó éjszakát!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom fal maradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
0: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest kezd helyen. Baby, got me falling in love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás, amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatorna hálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891 és 1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Pest-Szentlőrinci Ferihegy városrész Majerfi Ferenc serfőző mester szőlész után kapta a nevét. Majerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki, akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Fő utca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként jelentkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideiglenes ponton híd, amelynek a pesti nép nyelva Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak, így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani, bár a rámpa meredeksége változott.
0: Jazzy Lexikon.

az élet már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák.

0: Yeah. Jazzy Lexikon.
1: 2020 a Brexit éve volt. Hivatalosan az év végén lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Ugyanebben az évben az Egyesült Királyság nagykövetsége 70 év után elköltözött a pesti belváros szívében álló 30-ad utca 6-os szám alatti épületből a budai Füge utcába. Az épület jelenleg üresen áll, csupán a bejárat melletti márványfalon betűzhető ki az egykori Nagy-Britannia felirat és a címer nyoma. Korotkó Mihály, a gerilla szobrász emlékeztetni szeretne azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja volt. A Rowan Atkinson által megformált híres figura Mr. Bean állandó társának, Teddy Mackónak a miniszobrát helyezte el az egykori betűk és a birodalmi címer hűlt helye alá. A Mr. Bean nélkül árválkodó Teddy Mackó emlékeztet azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió része volt, és a nagykövetség intézménye élettel töltötte meg a 30-ad utcai épületet.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.
2: Thank you.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltás szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök egy jazzit hallgatják, együtt vagyunk, éjfél után indul a Jazzy Night. Üdvözlöm Önöket, én Repkényi Dóra vagyok. Animal Cannibals, Somló Tamás és Gergely Éva közös dala a Péntek az, ami felcsendül hamarosan. Az Animal Cannibals az egyik legnagyobb hatású magyar rap hip-hop csapat, a stílus egyik magyarországi előfutáraként is szokták őket nevezni. Sári Szabolcs Szeptettől is hozok egy dalt, a Budapest Bapot. A zenekar 2011-ben kezdte meg működését, és olyan sikeresnek bizonyult, hogy a 2012-es Carter Blues daluk bekerült a Jazzy Dalverseny döntőjébe. És Sára Helena dala az Árnyékjön kezdésnek. A dalszövegíró énekes Hollandiában született 1989-ben, és zenész családban nőtt fel. Édesapja Bori Viktor jazz zongorista révén hamar megismerkedett a zenészség fogalmával.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A kedvem az estére hangolom.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk. Ez a Jazzy Night, ahol Szigeti Julitól hozok egy dalt, az All About the Best. A klasszikus zenei vonal után a jazz és blues világa ragadta magával. Először egy kínai városban rendezett tehetségkutatón, majd Pekingben, az MTV által rendezett énekversenyen harmadik helyezést ért el, és emiatt került be a hazai médiába is. És kezdésnek jöjjön Noémótól a Kicsi Kifli. Takács Noémi zenekara 2013-ban alakult. Noémi karrierje az együttes megalakulása előtt indult, például egy tévéműsorban való szerepléssel. Énekelt az Emmy Rule az egyik albumán is, és a Budapest Voices-ban.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night, a kutya vacsoráját fogom hozni, tőle pedig a Súly című dalt. A Magyar Underground együttes tagjai különböző zenei irányzatokat képviselnek. A zenei világa szerte ágazó a csapatnak, így a jazz, a soul, az alternatív rock, a hip-hop, a post-rock és a blues

ismeri ki a szánkat, nagy tervezben állunk. Széles mosolyjal magunknak gazsulálunk, magunktól elszállunk, nem virul a

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra

0: hallják a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.